0: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Három magyar, valamint egy-egy szlovák, cseh és izraeli zenekar részvételével rendezik meg az első magyarországi nemzetközi klezmer fesztivált július 10-e és 12-e között Balatonfüreden, a Kisfaludi színpadon, közölték a Tóparti Város honlapján. Azt írták, a zenei programok mellett tradicionális zsidó ételek és kóserborok is kóstolhatók lesznek, és kisebb ajándéktárgyakat is vásárolhatnak majd a látogatók. A városi honlapon idézték Garai Pétert, a fesztivált szervező Klezmerész Kulturális Egyesület elnökét, aki jelezte, kizárólag klezmer zenei fesztivál még nincs Magyarországon, így a Balatonfüredi lesz az első. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek, a vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket. A Balatonból átlagosan továbbra is 20-30 cm-nyi víz hiányzik, míg a Velencei tóból ennél is több. A tó optimális vízállása 130 cm lenne, ehhez képest csütörtök reggel Agárdnál, ennek kevesebb, mint a felét, 62 cm-t mértek az országos vízjelző szolgálat munkatársai. Hasonlóan alacsony vízállás utoljára 2022-ben volt, szeptember 23-án Agárdnál mindössze 53 cm volt a tó vízszintje. A lap szerint ugyanakkor nem példanélküli a mostanihoz hasonló vízállás, a Velencei tó ugyanis átlagosan 100 évente kiszárad. Ha a jelenlegi tendencia tovább folytatódik és nem érkezik jelentős csapadék pár héten belül, meg lehet az újabb rekord alacsony vízállás. Június 7-én rendezik meg a Liszt pikniket a Liszt Ferenc téren, ahol bemutatkozik a Zeneakadémia 2026-os őszi évada. A rendezvényen fellép többek között Farkas Gábor, Simon Izabella, Karasszon Eszter, Balázs János, a 3B, valamint a Zeneakadémia ének fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói. A rendezvényhez családi programok, gasztronómiai kínálat, nyereményjátékok és kedvezményes jegyvásárlási lehetőség is kapcsolódik. A programon való részvétel ingyenes.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dick kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 7-e, kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Mai vendégem Suki István, magyar ezüst és arany érdemkereszttel, valamint Dankó Pista életműdíjjal kitüntetett tánckari prímás, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rajkó zenekarról és a szakmai életéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is!
4: És aztán meg azokról a vizsgaanyagokról, ugye, ami kellett egy cigányzenésznek, mert ugye közben ugye működött az ORI, az országos
3: rendezőiroda,
4: igen, nekik, akik ott hagyták már az együttes, meg lejárt a szerződésük, kimentek a vendéglátóiparba, attól független, hogy a Rajkó zenekar tagjai voltak, ott azért vizsgát kellett tenni, uh-huh. És ez nagyon nagy felkészülést igényel.
3: Kategória vizsgát.
4: Így van, uh-huh. Kategória vizsgát kellett tenni. Volt.
3: Jól emlékszem, ez az országos szórakoztató zenei központnál volt, pontosan. Ugye az
4: OSZK-nál. Ott vizsgát kellett tenni, ugye volt A kategória, B kategória, C kategória, és a szállodában csak A kategóriával uh-huh. lehetett működni. Úgyhogy a rajkosoknak ugye ezzel problémájuk nem volt, mert ott is tanítottak bent, a szakszervezetben volt tanítás, de a rajkosoknak ugye oda nem kellett bejárni, hanem csak a vizsgára mentek be, és akkor hát ott nem volt probléma, mert amit a Gyula bácsi megmutatott, meg ugye volt egy kis könyv, amiben benne volt több száz nóta, operett, bulanzsék, követ, énekek, meg mit tudom én, mi vannak, mint Vecsei Valszisz, meg uh-huh. ilyesmi, amiket a Gyula bácsi megmutatott, volt ebből még néha kalamaika is, hogy másképp tanították ott a szakszervezetben, másképp mutatta meg a Farkas Gyula bácsi, és mikor bement egy vizsgázó, és úgy, mondjuk úgy kísérte le azt a primást, ahogy a Gyula bácsi mutatta neki, akkor azt mondták, hogy hát fiatal ember, ez hol, hogy nem így van, ez kimutatta magának. És akkor mondta, hát Farkas Gyula, ja, akkor jó, akkor nincs probléma.
5: Akkor nincs a probléma, persze.
4: Hát igen, akkor nincs
5: probléma. Hát ő híres volt.
4: Király, koronázatlan király volt is. Uh-huh. Amit ő mutatott, az mindenki elfogadta, úgyhogy nem volt ezzel a probléma.
5: Szóval a Rajkó zenekar számtalan sikerét tulajdonképpen több díj is bizonyítja, vagy akár, hogyha ezeket a VID fellépéseket nézzük, amik ugyebár a világifjúsági találkozók igen, voltak, igen, ott is mindig óriási sikert aratott a Rajkó zenekar. Ehhez kellettek a gyerekeknek a zsenialitása, kellett az, hogy fantasztikusan meghangszerelt művek, és természetesen azért még szerintem sok minden más is. Tehát például az, hogy a Rajkó zenekar tagjai egy kollégiumban laktak, és ott össze voltak zárva, mint egy nagy családban, és ott egymástól tanulhattatok. Én azt gondolom, hogy ez is hozzátartozott valahogy a Rajkó módszerhez. Te ezt hogy élted meg?
4: Igen, én hála Istennek, én nem voltam kollégista, uh-huh. úgyhogy erről igazán csak a hallomásból tudok beszélni, azokból a gyerekektől, akikkel ugye tulajdonképpen ugyanúgy együtt voltam egész nap reggeltől estig, csak én nem aludtam benne a kollégiumban, mert fölköltöztünk Budapestre. Nagyon nehéz volt ezeknek a gyerekeknek a sorsa ott a kollégiumban azért abban az időben. Hát szegény cigány gyerekekről beszélünk, akiket ugye a szüleik nem igazán tudtak pénzelni, és hogyha nincs ez a Rajkó zenekar, nincs ez a kollégium, akkor az elején említettem, nem tudom, hogy mi lett volna velük, de így olyanok lettek, mint a testvérek. Mert hogyha valaki visszajött mondjuk otthonról hétfőn, mert nem mindenkit engedtek mindig hétvégére haza, mert hétvégén előadás volt, és akinek előadásra kellett menni, azt nem engedték haza, ott kellett maradni a kollégiumba, azzal a étrenddel, amit ott adtak éppen reggelit, meg tudom én, ebédet, de hát úgy tudjuk, hogy egy fiatal embernek semmi nem elég étkezés szempontjából, úgyhogy voltak nehéz időszakai a gyerekeknek, és aki hazajött, visszajött mondjuk vasárnap este, megrakott csomagokkal, a szépen kirakta ott az asztalra az ételt, és akkor szépen együtt, akik ott maradtak hétvégén, együtt fogyasztották el. Azért mondom, hogy olyanok voltak, mint a testvérek, és ezt csináltuk külföldön is, mert nem mindig volt ellátás, ugye külföldi turnékon, akkor bemennünk a szobába, megvettük az ételt, és együtt tettünk. Tulajdonképpen együtt csináltunk mindent, és ahogy mondod, olyanok voltunk, mint a testvérek. Na most a testvérek azok, hogyha jó testvérek, akkor egymásért tesznek. Uh-huh. Na most, hogyha egymásért teszünk az életbe, akkor egymásért teszünk a színpadon is. És hogyha a színpadon úgy játszunk, meg úgy muzsikálunk, hogy nem azt akarjuk, hogy ne sikerüljön neki az a dolog, hanem hogy sikerüljön, ez egy plusz tud adni. Ez egy plusz tud adni a zenésznek, hogy azt akarjuk, hogyha levezet egy számot, az úgy legyen levezetve, meg amit kér a primás, azt megcsináljuk azért, hogy minél jobb legyen, minél. És ezt rá átveszi a közönség, mindig megérzi, mai napig megérzik, hogy elmondják, hogy hát maguk úgy játszanak, hogy annyira figyelnek egymásra, meg hát igen, figyelünk egymásra azért, hogy nehogy kátyúba dőljön, meg nehogy rossz legyen, nehogy olyan adjunk a kezünkből, ami nem jó, és ezért is volt az, hogy a Rajkó zenekar, hát abban az időben még ugye nagyon sokkal 20-30 tagú zenekarral úgy meg tudtak szólalni, édesapádék is járt, édesapád például viddíjas volt, mert megnyerték a nem tudom melyik vitten az első díjat, szóval egymásért muzsikáltak, ez olyan, mint egy foci csapatnál, hogyha nem játszanak egymásért, akkor nem nyernek. Ha csak magáért játszik az ember, akkor nem fog nyerni egy csapatban. De mi egymásért játszottunk, ezért tudtunk úgymond nyerni.
5: Mi a helyzet a Hoteli Fiúsággal? Te is játszottál ott sokat?
4: Igen, játszottunk. Hát a Hoteli Fiúság az tulajdonképpen az egy ugródeszka volt a vendéglátóiparban. Uh-huh. Oda föl kellett a szószoros értelemében járni, és akkor egy hetente váltottuk egymást. Mindig hat ember járt föl, és akkor mindig hat tagú zenekar egy hétig ott játszott, minden este, és ott gyakorolta, majdan a vendéglátó iparban, ami kell, mert hát erre is fölkészítették az embert, már akkor 15-16 évesen már jártunk fel a Hoteli Fiúságba, és akkor ott Ott megtanultuk a vendéglátóiparnak, mert oda külföldiek jártak jó részt, sőt, inkább csak külföldiek, ott kellett megtanulnunk, tudták, hogy 22 évesen, körülbelül 22 éves, 23 éves volt egy ember, amikor kikerült a Rajkó zenekarból, és addig meg ott meg tudta tanulni a vendéglátó. Nem azt mondom, hogy csinyát, bínyát, de azért nem úgy ment ki a vendéglátóiparba, hogy teljesen szűzkézzel, hanem már tudta, hogy mi az, hogy egy primás például már tudta, hogy hogy kell oda menni egy vendéghez, hogy kell megkérdezni, hogy mit akar hallani esetleg. Nem azt mondom, hogy minden nyelven beszéltünk, de azért angolul, németül az ember meg tudta azt kérdezni, mit szeretne játszani, meg megértette, amit kérnek. Ez is egy iskola volt. Igen, a hatalifjúságban oda föl kellett járni.
5: Mi a titka egy jó prímásnak egyébként? Tehát ott mit sajátítottatok el? Tehát, hogy ha jön egy vendég, jön egy japán csoport, akkor nekik mit kell játszani?
4: Így van. Először is ugye ismerni kell egy pár. Nem azt mondom, hogy most az egész zenéirodalmat a japánnak, de az jó, hogyha egy prímás legalább 4-5 japánt el tud játszani. Aha. Na most, hogyha egy japán csoport jön, akkor ugye megy a magyar zene, megy operet épp, vagy egy valcer, de hogyha megjön egy japán csoport, akkor mondjuk az, mikor véget ér mondjuk a Kék Dunát, ha benne vagyunk a Kék Duna keringőbe, és annak vége, ha megjött a japán csoport, akkor eljátszunk egy japán számot. Már ezzel megfogtuk őket, akkor elkezdenek tapsolni, már jól érzik magukat. Aztán ugye megy tovább a vacsora, játszunk mindent, és amikor láttuk, hogy ugye megvacsoráztak, kivitték már a kávét is, akkor egy jó primás oda megy, és akkor megkérdezi, hogy mit szeretnének hallani. És akkor a japán csoport megmondja, hogy mit szeretne hallani. Általában nem nagy dolgokat szoktak kérni, mindjárt a magyar Brahms, Monti Csárdás ilyeneket kérnek, de van, mikor a Kék Dunát kérik, vagy a Bécsi Vért, valcereket, szóval ezeket a dolgokat, amiket meg kellett tanulni a kategória vizsgára, mert nem véletlen lett az úgy összeállítva az a könyv, hogy miket kellett megtanulni, azt olyanok állították össze, gondolom, akik már a vendéglátóiparban sokat működtek, és tudták, hogy a külföldiek mit szeretnek hallani.
5: De ez egy óriási anyag, én egyszer belenéztem ebbe, és amit az A kategóriánál ott meg kellett tanulni, az valami hihetetlen mennyiségű népdal, opera, tényleg a Cigányner Weizentől kezdve egészen a Liszt Rapszódiákig.
4: Így van, hát ez hatalmas anyag. Rendkívül nehéz, és még akkor megnehezítették azzal is az ember dolgát, hogy például a magyar dolgokat, a magyar nótákat több hangnemben is kérték.
5: Aha.
4: Ez nem volt elég nekik, hogy megtanulja mondjuk az ember egy népdalt, most akármelyiket, hanem még akkor a vizsgabizottság még akkor jó, akkor játssz el ezt, ami mondjuk A-molban van, játssz el C-molban, játssz el D-molban, még ezzel is megnehezítették az ember dolgát, viszont fölkészítettek arra, hogyha most odajön egy énekes, és azt mondja, hogy te figyelj, ez nekem nem fekszik ebbe a hangnembe, nem tudnánk áttenni. De akkor azt mondjuk, hogy áttennénk. Persze ez most már visszacsap olyanokra, hogy most már az operettet is áttetetik más hangnembe, ha nem fekszik neki. Ha operát énekelnek, azt is át akarják tetetni, és akkor mondjuk, hogy jó, hát azért mindent nem lehet.
5: Hát persze.
4: Mert egy operett azért meg van hangszerelve, úgy olyan menetek vannak benne, azt azért egy pillanat alatt nem lehet áttenni. A magyar nóta az egy olyan műfaj, ahol ez megengedhető, megcsinálható, de azért túlzásba ezt se lehet vinni, mert hát azért mindennek van határa.
5: A rendszeres koncert lehetőségek, akár a Rajkó zenekarral, akár pedig a hotelifjúságban, az viszont én azt gondolom, hogy olyan gyakorlatot adott a gyerekeknek, ezeknek a fiataloknak, ami hát keveseknek adatik meg. Ha csak a klasszikus zenészekre gondolok, ott azért ez nem jellemző ilyen formán.
4: Hát igen, hát az az igazság, hogy a rengeteg föllépés az mindig kihívás. És ráadásul nekünk ugye, amit már említettem, nem csak a magyar folklor fellépésünk volt, hanem volt klasszikus műsor, ahol nem játszottunk magyar dolgokat, ott csak Strauss, Liszt, Offenbach, Suppé, ilyeneket kellett játszani. Na most erre fölkészülni azért időigényes, és ugye hogyha egy megrendelő azt kérte, hogy mondjuk kijártunk Lengyelországban most 10 éven keresztül, őneki nem kellett például a folklór, őneki Strauss műsor kellett. Csak Strauss. Más nem is engedett játszani. Csak Straussokat engedett játszani. Ugye meg kellett csinálnunk ezt a Strauss műsort, kétszer egy óra hosszás műsort. Mellette, mikor itthon voltunk, csinálni kellett, játszani kellett a mi saját magyar folklor műsorunkat. Na most ugye ez akkora tapasztalatot tud adni a kettő egymás mellett, hogy ezt is csinálom, azt is csinálom. Mert ugye nem megbánta senkit, hogyha egy szimfonikus zenekar eljátszik egy, mit tudom én, egy Wagnert, akkor az megy évekig esetleg, és akkor azt játszott. De nálunk nagyon változatos a dolog, és akkor ugye mindent csinálni kell.
5: Na most abból a szempontból szerencsések a zenészek a Rajkóban, hogy van egy menedzsment, meg volt egy menedzsment mindig, akik nem csak tanították esetleg őket, mint a Farkas Gyula, hanem a Szigeti Pál személyében például, vagy hát a, mondjuk így, hogy a KISZ-nek a keretén belül, tehát ez a kommunista ifjúsági szervezetnek a szervezetén keresztül, mint menedzsment, szervezték a koncerteket, voltak állami megrendelések, rendszeresen játszott a Rajkó zenekar karácsonykor a parlamentben, tehát ezek mind nyilván nagyon-nagyon sokat számítottak a rendszerváltás előtti időszakban.
4: Természetesen.
5: Ahogy már beszéltünk is.
4: Igen, erről. Természetesen, hát hogy ne. Hát az igazság, hogy ugye volt a, nem is tudom, hogy országos koncert iroda, ahova befutottak a külföldi felkérések.
5: Ja, a rendezőiroda, Ori.
4: Ori. Oda befutottak a külföldi megrendelések, ahova cigányzenekarokat kértek, és szerintem abban az időben szerintem a 80%-át a Rajkó zenekar kapta. Rajkó zenekar kapta. Igen, a parlamentben is játszottunk úttörő zenekarként, én magam is legalább 2-3 évet voltam, a fenyőfa ünnepélyeken ott játszottunk. Igen, hát az az igazság. Ezért mondom, hogy mi tulajdonképpen egy burokban éltünk, ott, ott nem kellett abban az időben nem kellett házalni azért, hogy egy fellépésünk legyen, mert inkább azt mondom, hogy ugye volt 2-3 zenekar, nem tudtuk teljesíteni minden felkérést. Akár a szilveszteri fellépés, hogyha ilyenek voltak, nem tudtunk mindenhova elmenni, ahova elhívtak minket, egyszerűen nem voltunk annyian. Hát ez a rendszerváltás előtt volt, és hát ugye tudták, hogy az igazság, nem szeretnék itten az ember saját dicséret, az nem jó, de nem is magamat. Tudták, hogy a Rajkó zenekar az élvonal.
5: Így van.
4: Az élvonal a cigányzenében. Működtek mellett természetesen nagyon jó zenekarok, az Államnépi Együttes, a Duna Művész Együttes, Pészáros Tibás, voltak nagyon jó, de azért az mindig egy kuriózum volt, hogy fiatal gyerekek, 17-18 éves gyerekek olyat muzsikálnak, amit a felnőttek is muzsikálnak, sőt, hát ez kuriózum volt, és ezért meg hát cigány gyerek, ugye a Rajkó az cigány nyelven gyereket jelent, és hogy hát ez egy kuriózum volt, hogy a gyerekek így muzsikálnak.
5: Aztán már beszéltünk erről is, hogy utána sajnos megváltozott a kultúrpolitika, tehát valójában ez is hozzájárult ahhoz, hogy a cigányzenének a, hát hogy is mondjam, a hanyatlásáról beszélhetünk azért az elmúlt néhány évtizedben.
4: Hát sajnos igen.
5: De hogy
4: igen.
5: Látod?
4: Igen.
5: Mi ennek a forrása, mi ennek az eredete?
4: Hát ennek a forrása és az eredete az szerintem a rendszerváltás után jött el. És az én véleményem szerint nem biztos, hogy jól látom. Ez annak köszönhető, hogy a vendéglátóipar ugye magánkézbe került teljesen minden, és eljött az a réteg a vendéglátóiparban, a tulajdonosok, akik már nem értékelték, és mai napig sem értékelik úgy a cigányzenét. Most a cigányzenét, ez a KB-házi cigányzenére gondolok, nem értékelték úgy, ahogy az kellene. Most már kezdenek rájönni, hogy ez kár volt, mert keresik, jönnek a vendégek külföldről, és megkérdezik, mikor mi leadunk egy folklórműsort, mondjuk 9 órakor vége, 7-től 9-ig, vagy 8-tól 10-ig, és megkérdezik, hogy hova tudnának menni, és nem tudunk mondani nekik semmit, hogy hova tudnának menni, mert nincs. Vagy ha van, esetleg már az is bezárt, mert az is csak műsorra épül föl, és ahogy kiszórják a csoportot, utána már nincs cigányzene. Na most ezek a fiatalabb étterem tulajdonosok, mondhatnám új gazdag új gazdag étterem tulajdonosoknak. Nem kellett a cigányzene, kénytelenek voltak elmenni nagyon sokan dolgozni, utána jött a Covid is, ugye, az teljesen tartsra tett mindenkit, az az igazság, bennünket is, szó szerint bennünket is.
5: Hát a Rajkózenekart.
4: Igen, a Rajkózenekart februárban mi több éven keresztül 80-100 előadást adtunk a Dunapalotába, aztán egyik napra a másikra vége lett, és ugye nem jött vissza, mert azok a csoportok, azok a csoportvezetők, azok az utazási iroták is esetleg tönkre mentek, akik hozták a csoportokat hozzánk, hogy megnézzenek bennünket. De a kávéházi cigányzene, meg az éttermi cigányzene azért mert tönkre, mert hát ezek az új vendéglátósok nem igényelték. De nem csak a cigányzenét, mert ugye élőzene, nem is, most egy zongorista is tud hangulatot teremteni, de olyat se találtunk, vagy tánzenét, vagy bármilyet. Egyszerűen az élőzenét valahogy valamiért nem tudom, kiiktatták a vendéglátóból. Most kezdik visszahozni, hála Isten, meg kezdenek rájönni a vendéglátósok is, hogy az egy jó dolog, hogyha van élőzene. Jó, hát pénzbe kerül természetesen, meg kell fizetni a zenészt, meg mit tudom én, meg hát különböző kiadási formái vannak neki. Na de hát az is azért a kultúra része, a magyar kultúra része a cigányzene.
5: De azért ezek szerint egyrészt a Muzsikáló Magyarország program keretének sikerén is azért felbuzdulva egyre több étterem dönt úgy, hogy mégiscsak akkor cigányzenészeket alkalmaz, hogy bevonza az új
4: vendégeket. Igen, ez így van, mert ugye vannak olyan helyek, akik megtapasztalták, hogy ugye a 4 hónap alatt lettek törzsvendégeik, és akkor megpróbálják most, amikor vége a programnak, vannak olyan helyek, akik megtartják. Nem sok, még 1-2, de azért, hogyha ez így halad, akkor előbb-utóbb rá fognak jönni, vagy aki most még csak 1-2 van, lehet, hogy egy hónap múlva azt mondja a
5: tulajdonos,
4: hogy hú, hát azért jobb volt, mikor itt voltak a zenészek, mert jobban érezte magát a közönség. Mert nem mindegy, hogy beül egy közönség, és kér egy vacsorát, és megiszik hozzá egy pohár bort, vagy esetleg utána ott marad, és még kér 2-3 pohár, esetleg kikér egy üveggel, mert tetszik neki a zene, és még hallgatja. És akkor már megérte a vendéglátó tulajdonosnak alkalmazni, mert hogyha 5 ilyen asztal marad, akkor már megéri. Sok helyen úgy csinálják, hogy bejön a csoport, és akkor van egy kis műsor is, van egy-két pár táncos is, közben játszik a zenekar, táncosok elmennek, és marad a zenekar, és tovább szórakoztatja azokat a vendégeket, akik vannak olyan csoportok, hogy a csoport fele elmegy, másik fele meg ott marad az étteremben, és hallgatja tovább a cigányzenét.
5: A rajkósok rendszeresen járnak egyébként hajókra is muzsikálni, igen, akár dunai hajókra. Milyen jók azok a programok, egyszer-kétszer azért elmentem én is, amikor táncosokkal is fűszerezik ezt a műsort.
4: Hát hogyne, hát persze, ezt mondom, hogy amikor énekes is van, és akkor operetteket szoktak énekelni általában, vagy magyar nótát. Például a japánok nagyon szeretik a magyar népdalokat is, a magyar nótát. Valahogy biztos a Kodály módszeren keresztül megismerték, és nagyon szeretik. Úgyhogy igen, ez a hajózás, ez most divatos, nagyon mennek, vannak zenekarok, de hát ennek is idő kell, mire visszajön teljesen.
5: Hát ez nagyon sajnálatos, hogy a Dunapalota például megszűnt, hiszen azért tényleg az a Rajkó zenekarnak egy olyan jelentős bázisa volt.
4: Hát igen, az nagyon sajnálatos, ugye tulajdonképpen valahol a hullámvölgyekből, ami volt, amiről beszéltünk, a Dunapalotával keveredtünk ki. Mert ahogy voltak a problémák, jött ez a felkérés, és mondom, 80-100 előadást csináltunk évente, sőt, hogyha a Duna, mert ott lépett föl a Dunatánc együttes is, amikor ők elmentek szabadságra, akkor az ő műsoraikat is átvettük, akkor volt 120 is egy évben. És hát a Covid miatt egyik napra a másikra sajnos teljesen tacsra tettek bennünket, és nem jött vissza, próbálkoztunk még másik helyen, az Aranytízbe, csak az meg kicsi lett, ugye teltházzal ment, de gondolom olyan bevételt nem tudtak vele szerezni, ami megérni a producernek, és hát így az is megszűnt.
5: Beszéljünk egy picit kellemetlenebb, kényesebb kérdésekről, hiszen azért azt is meg kell mondani, hogy a Rajkó zenekarnak a tagjait már nem biztos, hogy olyan formában tudják folyamatosan foglalkoztatni a menedzsment, ahogy ők azt szeretnék, vagy ahogy elvárják, és ahogy meg tudnak élni esetleg a zenészek. Hiszen azért, hogyha nincsen rendszeres koncert fellépési lehetőség, vagy csak kevés a fizetés, vagy nincsen olyan állami támogatás, amiből rendszeresen kapnának fizetést, akkor különböző kiegészítésekhez kell nyúlniuk a zenészeknek. És több olyan zenész van, aki most már esetleg a muzsika mellett más irányba is keres lehetőségeket.
4: Hát igen, ez így van sajnos, ez 100%-osan így van. Vannak nem szégyen, amikor a COVID alatt el kellett például menni sokunknak dolgozni. Én is dolgoztam pár napot, de tényleg az minden lehetőséget meg kell ragadni, mert egyszerűen, hát a Rajkó zenekar nem tudja eltartani, mert most már ugye családos emberek vannak, család van mögöttük, minden lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy pénzt keressen az ember. Ez különböző formákban van, el lehet menni hajóra, hogyha esetleg olyan van. Én például színházba járok, hogyha olyan van, hála Istennek a megadatott a lehetőség, hogy már 20 éve járom a színházakat is, különböző darabokban, olyan darabokban, ahol cigányzene meg kell, hogy szólaljon, ott tudok játszani, például ugye a Turai Ida színházba is játszottam, vagy 10 évig, aztán a József Attila színházba is, most a Magyar Szerb színházban van darab, a Jávor Pál utolsó mulatása például, ahol a Benkő Péterrel és Rusz Milánnal együtt csináljuk. Szóval az embernek igen, valahol menedzselni meg kell tanulni magát, különben nem tud megélni egy helyen, most már nem a Rajkó zenekar nem tudja eltartani. Hát ez baj, sajnos. Jó lenne, hogyha nem kellene, mert akkor jobban tudna koncentrálni egy feladatra, vagy arra a feladatra, meg hát könnyebb is lenne az ember élete, de hát sajnos, nem sajnos, mert nagyon szeretem csinálni, az igazság, ezt a színház, az is, én megkedveltem nagyon a közeget, színészeket, mindig jóban vagyok velük, ugye, de igen, menni kell.
5: Igen, tehát nyilván aki a Rajkó zenekarban nevelkedett, ott nőtt föl, ott töltötte az egész életét, azért az elvárja, hogyha lehetőség van rá, akkor azért egy folyamatos egzisztenciát megélhet és biztosítson a tagoknak a Rajkó zenekar. És ez sajnos mostanában nem mindig
4: hát
5: egyszerű.
4: Sajnos ez az igazság, hát hogy nem így van.
5: Tehát ez a körülmények így nyilván.
4: Van. Sajnos rosszak a körülmények, nem így van, nem tudja azt a életszínvonalat biztosítani a Rajkó zenekar, ami egy családnak kell. Uh-huh. Nem tudja sajnos.
5: Legalábbis manapság. Azonban változnak az idők. Te hogy látod a cigány zenének a jövőjét?
4: Hát bizakodva. Uh-huh. Bizakodva. Azért mondom, hogy bizakodva, mert rengeteg azért program most már indul. Itt volt ez a Muzsikáló Magyarország is, és nagyon remélem, meg reménykedek abba, hogy ez folytatódni fog, és valahol vissza fog jönni az a régmúlt, ami volt annó, hogy a cigányzenészek nem fölöslegesen tanulják meg a szakmát, csak ugye ennek meg van egy másik visszaütője, hogy kevesen mennek ugye cigányzenésznek. Mert ugye most magamról veszek példát, én már nem adtam a fiamat cigányzenésznek, mert nem szeretném, hogyha azokat a viszontagságokat át kellene élnie, amit nekem át kellett, vagy át kell élnem, mert hát miért? És sokan vannak így, és akkor a kettő meg ugye kioltja egymást. Lehet, hogy majd 5 év múlva szükség lesz majd újra a cigányzenére, csak lehet, hogy nem lesznek cigányzenészek. Mert már elment. Például most is volt ennek a Muzsikáló Magyarországnak a ellenére, hogy sokan dolgoznak, és nagyon meggondolták azt, hogy a 4 hónap miatt feladják-e a munkájukat, mert utána meg nem tudnak elhelyezkedni. És nagyon ez nagy dilemma. Volt, aki feladta, azt mondta, 4 hónapig csinálja, majd csak talál valamit utána, de volt, aki azt mondta, hogy nem, ő neki nem kell ez, mert 4 hónapig igen, most kap fizetést, de aztán 4 hónap után mi van? Uh-huh. Úgyhogy ez is egy dilemma az embereknek.
5: sokan mondják, hogy ma például már nagyon nehéz cimbal most találni. Tehát, hogyha itt generációk kiesnek, akkor félő az, hogy hogyan lesz valóban a jövőben cigány zenekar.
4: Hát ez az, amit mondok, hogy például a tavalyi évben már azt kellett engedni, mert ugye ebben a programban egy helyre lehet pályázni. Uh-huh. A tavalyi évben megengedték azt, hogy a tagemberek, úgy mondom a tagemberekre, hogy a kísérő hangszeresek mehettek két helyre is, mert annyira emberhiány volt. Uh-huh. Annyira emberhiány volt, hogy cimbalmos bőgöst nem lehetett találni. Arról nem beszélve, hogy esetleg én lebetegszem, és be kellene küldeni egy helyettest, nem lehet találni, mert nincs. Uh-huh. Nincs. Egyszerűen a 4 hónap alatt nem lehetett találni, mert igen, hát megcsapant. És hogyha nem látják az emberek, a szülők, most úgy mondom, a szülők nem látják a javulást, akkor nem lesz cigányzene, mert egyszerűen hát miért adná a fiát a gyermekét egy olyan szakmára, ami tudja, hogy utána kijön az iskolából, és nem tud belőle megélni. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nehéz probléma.
5: Fiat Pityuka már 32 éves, ha jól tudom, de már nálam is, tulajdonképpen a 80-as években is úgy gondolkodtak apujék a szüleim, hogy hát azért nem feltétlenül a cigány zene felé szeretnének terelgetni, hanem inkább a klasszikus zene felé, hogyha esetleg alkalmas rá az adott
4: így van.
5: Fiatal, vagy esetleg a jazz is szóba jött számos családnál.
4: Hát persze, a cigány gyerekek tehetségesek. Tehetségesek. Most nálunk a zenekarban most már tánzenét is tanítanak, meg mindenféle stílus tanítanak, na de ennek ellenére nagyon meggondolják, hogy egyáltalán zenéznek, mert ahogy mondtam, nem csak a cigány zene hal ki, mint élő zene, hanem a tánzene is, meg mit tudom én, hát régen énekeltek a Cserhátiék, meg ezek éttermekben, az sincs már. Szóval, hát ez nem tudom, hogy ezzel mi lesz, ez a jövő kérdése, nem tudom megfejteni.
5: Egy picit térjünk vissza a gyökerekhez. Cigányzenés családból származol természetesen. Igen. Hát
4: származunk. Mint ahogy
5: én is, így van. Így van. Nyilván fontos volt akkor a gyermekkorodban, amit hallottál a családban, hogy nagyon sokan játszanak hegedűn, cimbalmon, hiszen többek között az én nagypapám is cimbalmos volt. Így egyébként van. Nekem mind a kettő cimbalmos volt.
4: Igen.
5: Tehát akkor az meghatározó volt, hogy nyilván akkor te is zenész leszel.
4: Hát az az igazság, hogy mondjam neked, te is tudod, hogy nagyon nagy dilemmát nem okozott a szülőknek, hogy minek adják a gyerekeket, akkor még. Hát én úgy kezdtem, ugye Törökszentmiklóson születtem, és az édesapámnak a testvére hát kezdett el engem hegedűre tanítani, hát ő se volt egy hegedű művész, de ő adta tulajdonképpen, ő kezdett el engem hegedűre oktatni, nem sokáig, egy évig, mert azután fölkerültünk Pestre, fölköltöztünk Budapestre, egy évet tanultam körülbelül nála, aztán itt már beiratkoztam a zeneiskolába, a 8. kerületbe, ott is talán egy évet jártam, akkor már voltam 7 éves, utána rögtön felvételiztem, akkor kerestek apukádék, a édesapád, akkor már prímás volt az együttesben, akkor kerestek gyerekprímást, és akkor ide bejöttem meghallgatásra ide a Rajkó zenekarba, és akkor oda fölvettek, és annak kezdve 8 éves korom óta már tulajdonképpen onnan datálom én a zenei tanulmányaimat 8 éves koromtól. És ott lettem ugye gyerekprímás.
5: Mit jelentett számodra a magyar ezüst, majd később arany érdemkereszt, valamint a Dankó Pista életműdíj, amit megkaptál?
4: Hát nehéz kérdés, mert nagyon büszke voltam rá, amikor megkaptam. Ugye tudtam a felterjesztésről, de hogy az ember megkapja, vagy nem kapja, ezt az utolsó pillanatokban derül ki, sokat izgultam érte, főleg az elsőnél, az ezüstnél, mert hát ugye az embernek egy ilyen, akikkel együtt átvettem ezt a díjat, hát akkor csak néztem. Addig, most tudom már, addig nem tudtam, amikor fölterjesztettek, mondta az igazgatom, hogy fölterjesztett a magyar akkor arra terjesztett, de ezüstöt kaptam akkor még, és akkor mondta, hogy fölterjesztett. Hát mondom, jó, hát kereszt, mit tudom. Nem igazán fogtam föl, hogy mit jelent ez. Akkor fogtam föl, amikor elmentem a átadásra, és láttam, hogy milyen micsoda emberek kapják meg, doktorok, ügyvédek, meg ilyen hasonló, és akkor elgondolom,

0: akkor az egy nagy dolog. Az életműdíj, meg hát ugye az még egy olyan dolog, hogy az ember eltöltött egy pár évet most már a szakmába, az is nagyon megtisztelő, mert ugye azt kapja meg mindenki.
1: Így van.
0: Az is nagyon megtisztelő, de azért valahogy közelebb áll a szakmánkhoz, közelebb áll a szakmánkhoz, mint ez a aranykereszt, meg ezüstkereszt, és azért mondom, nagyon megtisztelő, mert tényleg olyan emberek társaságába kerül az ember, akik hát életüket letanulták, ledolgozták, tudósok, meg mit tudom én, és akkor az ember csak néz, hát én meg csak egy prímás vagyok, az nem olyan nagy dolog. Szóval nagyon megtisztelő volt.
1: Azért egy prímás élet hosszig tanul.
0: Hát igen, igen, csak gyerek az ember nem gondolja után magáról, tudod.
1: Igen.
0: Úgy, azért, hogy mondjam, nekem nincs 4 diplomám, meg mit tudom én, és akkor az ember kicsit, van egy kisebbségi érzése ott azok között, a 4 diplomás történészek, meg egyetemi tanárok között. És akkor...
1: Én azt szoktam mondani egyébként az OSK vizsgára, erre a kategória vizsgára, hogy az volt tulajdonképpen a kornak a diplomája.
0: Igen.
1: Hiszen ott olyan mennyiségű anyagot kellett valóban tudniuk a zenészeknek, ami néha tényleg nagyon nagy megpróbáltatást igényel. Hát, mint egy diplomakoncert.
0: Az biztos. Hát figyelj, hát annyi minden van benne, hát és nem véletlen volt az, hogy szállodába csak A kategóriával lehetett menni. Mert ugye oda jöttek a külföldi vendégek, és ott olyan szinten kellett hegedülni, mint egy hegedűművész. Csak mi mondjuk, hogy a cigányprímás. A cigányprimásnak is egy szarazátét úgy kell elhegedülni, mint egy hegedűművész. Ha nem úgy hegedüli el, nem tartja be azokat az instrukciókat, amik kottában vannak, az ne fogjon bele, ne akarja elhegedülni, mert az nem. Nem, ott úgy kell lejátszani, vagy úgy játssz el, mint egy hegedűművész, vagy ne játssz el.
1: Tehát több ilyen legenda is van egyébként, amikor nagy hegedűművészek, nemzetközi hírű hegedűművészek, akár a Ruggero Ricsire, vagy a Yehudi Menuhinra gondolunk, hogy fiatal hegedűművészeket elküldték cigányprímásokhoz, hogy hallgassák meg őket, akár
0: igen,
1: a Lakatos Sándor.
0: Igen, Lakatos Sándorhoz, Boros Lajoshoz. Igen, ő általában az ilyen hegedűművészeknek a cigányprímásokba a hangszín, ami megfogja őket. Uh-huh. A hangszín az, ami megfogja őket, meg az érzésvilág. Mert ugye technika, hát ott is van, meg hát érzésvilág is, meg hangszín is van, persze, a hegedűművészeknél is, de ez az, ami tetszik nekik a cigányprímásokba, a technikai megoldásaik, és a hangszín, hogy egy nóta nem olyan nehéz ugye elhegedülni, de azzal a hangszínnel, meg azzal az érzéssel, ez zenész tudja, hogy mi kell, milyen érzés kell. Egy átlag ember ugye persze meghallgat egy Paganinit, meg meghallgat egy nótát, persze a Paganinire teszi rá a voksát, mert az nehezebb, meg mit tudom én, de egy zenész, egy művész, aki tudja, hogy milyen érzés kell abból kicsalni önmagából, hogy azt a hangot úgy vibrálja meg úgy adja elő, az nagyon nagy dolog, és igen, eljártak egy-két igazán jó prímás után a hegedű művészek, a Boros Lajoshoz is mentek, nagyon sokan hallgatták, meg hát ugye kell egy érzésvilágot interpretálni, ami nem lenézendő, mert ugye a magyar nóta az gyönyörű. És hogyha Gyula bácsi azt mondta, hogy egy hegedű művész is el tud játszani egy nótát, mert ugye le van kottázva, és akkor eljátsza. De viszont úgy soha nem fogja tudni eljátszani, mint egy cigány. Mert nincs benne valahogy, nem tudja, vagy az a lélek a cigányokban van meg, hogy azt a nem cigány nótáról beszélek, magyar nótáról, amit magyar zeneszerzők írtak, nem cigány zeneszerzők, a régi nagy magyar nóta szerzők írtak, azt ugye a cigányprímások tudják interpretálni. Viszont azt mondta, hogy egy cigányprímás viszont meg tud tanulni egy akár egy Paganini etűdöt, vagy egy Szarazátét, vagy valami, mert hát ugye az is ugyanazokból a hangokból áll, hogyha van elég tehetsége hozzá, akkor ő el tudja játszani. Szóval ez a különbség a klasszikus hegedű művészek között, meg a cigányzenészek között. És ez egy nagy dolog, mert hát, csak a lélek az, ami a különbség. Mert hogyha jó képzett egy cigányzenész, akkor el tudja játszani a klasszikus műveket is, ha jól képzett a klasszikus zenész, ő is el tudja, de mégse tudja úgy előadni. Például egy operai énekes,

0: egy operai énekes soha nem fogja úgy el énekelni a magyar nótát, mint egy olyan magyar nóta énekes, aki ezt tudja jól csinálni, mert valami hiányzik, és nem, persze elénekli tisztán a hangokat, kiénekli a legmagasabb C-t is, de mégse adja úgy elő, mint mondjuk egy jó magyar nóta énekes, mondjuk egy Bangó Margit, hogy elénekel egy nótát. Ő nem opera énekel, de mégis úgy énekli azt a magyar nótát, hogy könnyet csal az ember szemébe.
1: Mit jelent számodra a család?
0: Hát a család a számomra az minden. De azt hiszem, ezzel minden ember így van, és ezzel nem mondtam sokat, de tényleg a minden is, amit hangsúlyoztam az elején, hogy az embernek menni kell, minden fellépési lehetőséget meg kell ragadni ahhoz, hogy a családját normális keretek közé tudja terelni, és normálisan tudjunk élni. Ugye mi együtt lakunk, van egy csodálatos unokám, aki most 5 emberről lesz, Majának hívják, novemberben lesz 5 éves, együtt lakunk vele, a lányom 26 éves, fiam 32 éves, a lányomnak sajnos a élete úgy alakult, hogy velünk kell laknia, de hát ez már csak így van, de nagyon büszke vagyok rájuk, mert mindegyik tanult, szakmája van, főiskolát végzett a fiam, úgyhogy nagyon büszke vagyok rájuk, és ez az, amiért mindent meg kell tennem, hogy megadjon nekik azonban mindent, amit lehet.
1: Habár a fiad, Pityuka, ő azért hegedűvel kezdett, és ő is volt a Rajkóban.
0: Igen.
1: Tehát akkor végül is fontos volt számára az, hogy tanuljon egy kis
0: persze, hegedülést. És ráadásul ő is úgy járt, mint én, és majdnem ugyanolyan korban, ő is olyan 8-9 éves lehetett, mert akkor is gyerekprímás hiányba szenvedett a Rajkó zenekart, és szólt az igazgató, hogy hát akkor már hegedülkedhetett a fiam, és mondta, hogy hát most Pistikém, lesz egy nagy fellépés, kéne gyerekprímás, a fiad nem tudna beugrani. Hát mondom, te jó Isten, hát mondom, olyan szinten még nincsen. Volt rá két hetünk, hogy föltrenírozok arra szintre, hogy azért megfeleljen, és képzeld el, hát nem is tudom, hol léptünk föl, talán a MÜPÁ-ba, azt hiszem, vagy a MÜPÁ-ba, vagy a Kongresszus Központban, már nem tudom, és hát mondom, népdallal már ne álljon ki, valami komolyabb kellene, és akkor van egy, az a cím, hogy Ámul csárdás, variációs, mondom, ezt akkor benyomjuk neki 2 hét alatt, megcsináljuk. Meg is csinálta, szegénykém, elment ugye a téma, kiállt, levariációzott, befordult, és utána azt láttam, hogy folyik a könnye szeméből, annyira izgult. Aztán ugye teltek, múltak az évek, ott volt a Rajkó zenekarnál, járt gyerekprímás, egy pár évi gyerekprímáskodott velünk. Aztán az az igazság, hogy próbáltam én is a klasszikus zene irányába tolni. Az a vonal nem jött, mert ugye a konziba akartunk menni, ott nem sikerült a felvétel, és ő meg egy olyan gyerek, hogyha valami elsőre nem sikerül, utána nem csinálja. És szerintem ez egy rossz élmény volt neki, hogy elmentünk a konziba, nem sikerült neki a felvétel, utána láttam, hogy nem igazán kedvel csinálja. Cigányzenészből nagyon jó lett volna, csak azt meg én nem akartam. Uh-huh. Azt meg én nem akartam, úgyhogy így aztán a végén abban maradt, elment, elvégezte idegenforgalmi főiskolát, és akkor most dolgozik.
1: Viki még fagyiárus lány akart lenni, ha jól emlékszem.
0: Igen, volt. Igen, volt egyszer egy családi, nem is a Barabás Marcsival, azt hiszem ő csinált egy ilyen családmeséket, ő még akkor fagyiárus akart lenni. Hát nem fagyiárus lett, hanem kutyakozmetikus. Imádja az állatokat, és kutyakozmetikus lett.
1: Nagyon szép.
0: Hát igen.
1: Ha elvinnének egy lakatlan szigetre, mi lenne az az 5 CD zenemű album, amit elvinnél magaddal?
0: Hát ez nagyon nehéz kérdés. Hát először is elvinném azt az első Rajkós CD-t, és nem CD volt az, hanem még Bakelit.
1: Bakelit, igen.
0: Elvinném azt a Bakelit lemezt, aztán elvinném...
1: A fiatal Rajkósok, ugye? Igen, ez 50 éves.
0: Igen. Hát még ők a Csócsi, Lendvai Csócsi. Uh-huh. De talán már édesapád is.
1: Igen, apu is rajta van.
0: Talán már ő is, de ő még fiatal volt akkor, azt hiszem. Ő is rajta van, azt mindenképpen, abból készült többi, szóval az elsőt azt mindenképpen, többit is, de hát ez is az elsőről beszélünk. Aztán elvinném azt, amin mi játszunk,
1: Igen.
0: Az már CD. Elvinném Boros Lajosnak a lemezét, elvinném a nagy nóta énekeseknek a lemezét, és elvinném azoknak a lemezét, akik mondjuk Perlman hegedű művésznek, vagy Stern, ezeknek a hegedű művészeknek a lemezét is, mert ugye azok is kincsek.
1: Azok is kincsek.
0: Természetesen imádom a klasszikus zenét is, meg hát Isaac Perlman meg ezek, tehát nem utolérhetetlenek. Szóval ezeket mindig magammal.
1: Köszönöm szépen, hogy bejöttél, és számomra egy nagy élmény volt, hogy ilyenekről is beszélgethettünk.
0: Én köszönöm.
1: Hiszen azért most nem csak családi körülmények között találkozhattunk, hanem egy ilyen hivatalosabb helyen, mint a rádió. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál.
0: Köszönöm a meghívást.
2: Mai vendégem Suki István volt, magyar ezüst és arany érdem keresztel, valamint Dankó Pista életmű díjjal kitüntetett tánckari prímás. Aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a Rajkó zenekarról, Farkas Gyuláról és a szakmai életéről. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
3: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
4: Ez a Roma Szalon.
3: A 100.3 Rádió Digben. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Minden, ami rólunk szól. Ez a Rádió Dick. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Rabokat szállító autó és kísérőautója is balesetbe keveredett Kiskunhalason pénteken délután, közölte a büntetés végrehajtás országos parancsnoksága. A Kiskunhalasi Országos Büntetés Végrehajtási Intézet kis rabszállítója Kiskunhalas belterületén közlekedett, amikor hirtelen fékezni kényszerült, ezért a szállítást biztosító kísérőautó hátulról nekiütközött. A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a baleset következtében a rabszállítóban utazó büntetés végrehajtási személyzet közül ketten, illetve egy fogvatartott könnyebben megsérült, sérülésük enyhe volt, ezért helyszínen ellátást nem igényeltek. A kísérőautóban utazó egyik egyenruhást azonban kórházba szállították a mentőszolgálat munkatársai. Visszahívták a forgalomból a Habhof márkájú Wasabi Mayo Flavor Popcorn egyik tételét, miután az Európai Unió élelmiszer és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén keresztül érkezett bejelentés szerint a termék címkéjén nem tüntették fel megfelelően a tejallergént. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közlése szerint a problémát egy holland importőrön keresztül azonosították. A Dél-Koreából származó termékből Magyarországra is érkezett, ezért a hazai fogyasztókat is figyelmeztették. A hatóság hangsúlyozta, hogy a termék elsősorban a tejallergiában szenvedők számára jelenthet egészségügyi kockázatot, mivel a címkén nem szerepel megfelelően az allergén jelenléte, az érintett fogyasztóknál a termék elfogyasztása allergiás reakciót válthat ki. A kortárs irodalom és a különleges szabadtéri programok kedvelőit várja június 2-án kedden az Írók a fák alatt sorozat. A Városliget árnyas fái alatt kötetlen beszélgetésen és könyvbemutatón lehet találkozni Regő Dániellel és mentorával Báni Jánossal, a Hunyadi könyvek szerzőjével, akik a Viking vér vazolfiai című történelmi regényről mesélnek. A piknik hangulatú est remek lehetőséget ad közelebb kerülni az alkotókhoz, érdemes plédet is vinni a kényelmes kikapcsolódáshoz. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dicklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 13-a hétfő van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Fehér Gyula, a Rajkó zenekar magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett főprímása a mai vendégem, akivel a beszélgetésünk első részében mesél nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó zenekarról. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: Köszönöm szépen, Gyuszi, hogy elvállaltad a beszélgetést.
5: Én is köszöntöm a rádió hallgatókat, sok szeretettel, nekem is megtiszteltetés, hogy itt lehetek.
4: Több koncertre is készültök most a Rajkó zenekarral. Milyen fellépés lesz a legközelebbi? Mesélj nekünk egy picit.
5: A legközelebbi fellépésünk október 19-én lesz Kemencén. Megemlékezés a múlt században kivégzett roma emberek részére, akiket megvádoltak igaztalanul kannibalizmussal, és őket ezért koholt vádak alapján kivégezték őket. És ez nem annyira nagyon régen derült ki, szóval a falu történetének ez egy szomorú aspektusa, hogy ilyen létezhetett. És az ő emlékükre állítottak tavaly azt hiszem egy emléktáblát, és most egy ilyen megemlékező kegyhelyet, vagy valamit, hogy az áldozatok ne legyenek elfeledve. Hogy ez ne ismétlődjön meg. Tehát ez a fajta úgymond boszorkányüldözés, ami velük megesett.
4: Ez nyilván akkor fontos a Rajkó zenekar számára is, hogy ezeket a csúfos történelmi tényeket ne engedjék feledésbe merülni. Hiszen az emlékezés, hogyha ezekre a történetekre emlékezünk, és esetleg megtanítjuk a gyermekeinknek, akkor ez lehetőséget ad számunkra, hogy elkerüljük a jövőben ezeket a csúfos, szégyenteljes viselkedési formákat.
5: Igen, szóval ez a fajta diszkrimináció, ami a romákat éri, nem csak nap mint nap, hanem elmúlt évszázadok óta, ami bennünket ér, ez mind el lehetne kerülni azzal, hogyha a gyerekeket a megértésre nevelnénk, arra, hogy a másikat megismerje, tehát ne abból induljon ki, hogy mert ő roma, azért ő csak egy rossz ember lehet.
4: Vagy éppen kanibál.
5: Vagy éppen kanibál, ami szörnyű, meg még kimondani is, tehát igen. hogy ilyen létezhet. De az elfogadásra kéne nevelni a gyerekeket. Arra, hogy együtt élünk, ez a mi hazánk is, ugyanúgy, mint az övéké. Tehát nincs olyan, hogy mi romák nem ide tartozunk, idegenek lennénk, tehát a saját országunkban úgy kezeljenek, mint egy idegent. Ez nem lehet. Ezt a fiataloknak meg kellene tanítani az oktatási szinten is, hogy az elfogadás nagyon fontos. A egymással való együttélésnek a formáit. Mert persze minden ember különbözik a másiktól, de azért csak itt élünk Magyarországon, magyarok vagyunk, mi is ugyanúgy. Tehát ezt meg kellene már érteni egyszer mindenkorra.
4: Hát a Rajkó zenekar egy kiváló példa arra, hogy először is a magyar kultúrát gazdagítja. Azzal, hogy tulajdonképpen magyar zenét játszotok.
5: Igen. Azt játszunk, és büszkék is vagyunk rá.
4: Így van, pontosan. És a Rajkó zenekarnak a tagjai kiemelkedő zenészek egytől egyig. Nagyon sokan díjazottak, tehát hogy különböző díjakkal rendelkeznek, köztársasági érdemrend, és akkor még sorolhatnák, mint ahogy egyébként te is. Igen. Tehát az ilyen emberekre büszkék lehetünk, és nem csak természetesen a romák, a cigányok, hanem az egész ország.
5: Így van, én is.
4: Beszéljünk például arról is, hogy milyen sikereitek volt most nyáron, hiszen sok felé jártatok.
5: Nyáron templomi koncertjeink voltak, nagy sikerrel. Ezek ilyen kisebb volumenű koncertek voltak, ilyen egyórás koncertek, de ebbe igyekeztünk megmutatni mindent, amit a Rajkó zenekar mindig is félmjelzett, hogy sokoldalúak vagyunk, sokszínűek vagyunk. Ebben volt komoly zene is, volt népdal, klasszikus művek, és persze egyházi jellegű művek is voltak, és ez egy ilyen egyórás koncert volt, amit nagyon nagy élvezettel hallgattak ott bennünket, akár Ócsán, vagy itt a Rákoshegyi Szent Imre plébánián ott tartott koncertjeinknél, tehát teltházas, úgymond, hát tehát ilyen 100x fős közönség előtt ugyan, de könnyekig meghatódott emberek ültek, és teljesen odáig voltak azért, hogy ők most egy ilyen koncerten részt vehettek egyáltalán, és hogy ekkora élményt kaptak. Tehát ez nekik nekünk is felemelő volt, pláne. Tehát mi szeretünk játszani azért, tehát meg kell hagyni, ha lehetőségünk van rá. És nekünk is jó volt ez, hogy felüdültünk ezeken a koncerteken tényleg, tehát ilyen felemelő érzés volt nekünk is. Úgyhogy nagyon-nagyon szerettük ezeket a koncerteket, már tavaly is csináltunk ilyet, nem is egyet. Úgy látszik, hogy ez most így évek óta egy ilyen karácsonykor voltak koncertjeink, tavaly például mentünk a gyerekeknek játszani, örültek nagyon, tehát ilyen karácsonyi koncertek is voltak, persze ugye nem karácsonykor, hanem karácsony előtt, de nagyon örültek a gyerekeknek.
4: Szóval akkor ezek a templomi koncertek akkor most már sorozattá nőtték
5: ki magukat. Igen, lassan sorozattá növik ki magukat, igen. Igen, lassan sorozattá növik ki magukat. Úgyhogy...
4: De hát a Rajkó zenekarnak mindig nagy sikerei voltak, és erről természetesen majd még beszélgetünk is. Igen. Egy picit kanyarodjunk vissza a kezdetekhez, a gyerekkorhoz, hogy te honnan indultál, hiszen elsősorban most téged szeretnénk bemutatni, és utána még beszélgetünk sokat a Rajkó zenekarról, hiszen én azt gondolom, hogy a Rajkó zenekar a meghatározó a te életedben, de erről is mindjárt beszélgetünk. Szóval zenész család, ha jól sejtem.
5: Igen, zenész család. Édesapám részéről zenész, az édesanyám részéről nem. Édesapám nagybőgős volt egyébként. Ő nagyon későn kezdett el tanulni, Nagy Bőgőt, ilyen 20 éves korában kezdte.
4: Ó, ez meglepő, ez nem tudja akkor.
5: 20 éves korában kezdte, mert addig nem jutott, ők nagyon szegények voltak, és nem jutott igazándiból ahhoz, hogy mindig zenész akart lenni. A nagypapája is az volt, anyai ágon is, meg apai ágon is. Tehát prímások voltak, zenészek voltak, az egész család. És apu, mint öten voltak testvérek, ő egyedül, aki érzett valami zenei kvalitást magában, hogy szeretne valamit játszani, mert a többi testvére az nem. A nagyobbik testvére ugyan a legidősebb bátyja zongorázott, ilyen amatőr szinten, de azon kívül semmi. Meg gitáron tudott játszani. De ezen kívül az öt gyerek közül apukámnak volt ilyen ambíciója, hogy ő meg is tanuljon nagybőgőzni, és meg is tanult nagybőgőzni. Tehát 36 vagy 37 éves korában letette a zeneiskolát, tehát elvégezte a bőgő tanszakon az iskolát, a zeneiskolát, és ő igenis bőgözött is, de az mellett dolgozott is. Mert ugye el kellett tartani a négy gyereket. Négyen vagyunk testvérek. Most a négy gyerekből én és az édes öcsém, az öcsémet nagyon sokan ismerik, Fehér Istvánt, ő kiváló cimbalomművész, és csak ketten tanultunk igazándiból zenét, a két húgom pedig ők más-más úton indultak az élethez, de én is elég későn kezdtem el a hegedűt tanulni. Én 9 éves koromban kezdtem. A zenei tanulmányaimat a Vasutasok Szakszervezeti Zenei Iskolájában, akkor még így hívták, most nem tudom, hogy hívják, mindegy, ott kezdtem.
4: Ez volt a hivatalos zenei tanulmányaidnak a te kezdete. De gondolom, édesapád esetleg foglalkozott veled
5: előtte. Foglalkozott előtte velem, úgy persze, tehát én nekem volt valami kis, de nem sok, mert igazándiból hangszerem sem volt. De ő azért odafigyelt arra, hogy a zenébe azért otthon legyünk, és azért hegedülgetett nekem, tehát magyarán mondva az első hegedű tanárom az édesapám volt.
4: Hát ez az. Ez így szokott lenni, igaz?
5: Édesapám volt az első hegedű tanárom, aki így amatőr szinten valamit mutogatott, aztán így bekerültem a zeneiskolába, ahova igazándiból nem akartak fölvenni, mert mondván, hogy 9 éves vagyok, és túlkoros vagyok.
4: Ó, aha.
5: Túl későn kezdem a hegedűt, és egy nagyon fiatal hegedű tanárnő, 20 éves volt a hölgy, már nevére nem emlékszem, de ő hozzá kerültem, és ez a Rózsa utcában volt ez a zeneiskola. Tehát nem messze a Rajkótól. És a tanszék vezető tanárja az a Banyák Nándor volt, Nándi bácsi.
4: Aha.
5: Ő volt a tanszék vezető tanár. Édesapámnak jó barátja, meg pláne, hogy a Nándi bácsinak a felesége, az családunk rokon. Tehát rokon. Apukám oda vitt, és mondta, hogy azt mondja, hogy jó, majd minden rendben lesz, akkor a kisgyerek majd oké. És ott odaadott ennek a fiatal tanárnőnek, aki kezdetektől fogva fenntartásokkal viseltetett irántam, olyan szinten, hogy nem azért, mert hogy roma vagyok, hanem az, hogy már ő kezdőkkel nem szívesen foglalkozik.
4: Ja. Igen. És ezért nem mindenki alkalmas.
5: Nem mindenki alkalmas erre a dologra, és nem is tanított annyira nagyon sokáig, mert az egyik növendékehez férhez ment. Konkrétan, tehát férhez ment az egyik növendékéhez, és így engem a Nándi bácsi vett kezelésbe. És akkor a Nándi bácsinál tanultam egy jó darabig, egy évig, egy másfél évig, aztán utolsó fél évben átkerültem a Marosi tanár úrhoz, aki hangképzést tanított, meg egyéb dolgok, kemény volt az is, és utána bekerültem Rajkóba. Ezzel az alappal, tehát én 2 év alatt elvégeztem 4 osztályt. És olyan jól haladtam, hogy én már be tudtam kerülni a Rajkó zenekarba 12 éves voltam, hogy bekerültem, és akkor már játszottam a Brahmsot, Monti Csárdás, Repülyfecskét, 12 éves voltam.
4: Tehát annak ellenére, hogy esetleg egy-egy gyerek később kezdi a tanulmányait, a hangszeres tanulmányait, mondjuk 9 évesen, ami azért még mindig nem túl késő, de valóban nem ez az átlagos.
6: Igen.
4: De azért innen is fel lehet jönni. És hogyha a diák az kitartó, szorgalmas, akkor be tudja hozni azt a néhány évet. Nekem legalábbis ez a tapasztalatom.
6: Igen.
4: Zongorából. Igen. Nyilván a hegedű egy picit más.
6: Nem, de azért kicsit komplexebb.
4: Igen, igen, igen. Tehát azért ott is megoldható ez a kérdés valójában.
6: Megoldható. De én azt mondom, hogy ez persze szorgalom és kitartás.
4: Uh-huh. Igen.
6: Ennélkül nem megy.
4: Igen. Tehát a tehetség az valójában nagyon-nagyon fontos.
6: Nagyon
4: de
6: fontos.
4: De meg kell, hogy mondjam, nekem az a tapasztalatom, hogy azért az nem mindig elég.
6: Nem mindig elég, igen.
4: Igaz?
6: Nem mindig.
4: Milyen volt a Gyula bácsival? Gondolom, akkor hozzá kerültél. Farkas Gyula bácsihoz.
6: Igen. Igen, kezdetekben az ő keze alá kerültünk. Nem voltunk annyira nagyon alulképzettek sem, de hogy mondjam, tehát gyerekek voltunk, 12-13 évesek, 9 évesek. És azt tudom mondani, hogy ő is egy kicsit fenntartással volt felém. Át akart rakni egy másik hangszerre, brácsára konkrétan. És én mondtam, hogy hát én nem szeretnék brácsás lenni. És mondja nekem, hogy öcsi, állj föld, és azt csináljál valami, mit tudsz te a műsorból egyáltalán? Tudsz valamit? Mondom, igen, hát mondom, tudom a Monty Csárdást. Igen, öcsi, és mit tudsz? Mondom, Brahms 5. magyar táncot. Igen, és mi van? Repülj fecskét. Na, arra felkapta a fejét az öreg. Na, akkor játszd el, öcsi. Eljátszottam a zenekar előtt a Repülj fecskét, úgy, ahogy a nagybátyám Zsiga Alojos megtanította, és ő is nála tanult, tehát utána derültek ki a dolgok, hogy milyen oknál fogva tudom én a Repülj fecskét, és én eljátszottam a zenekar előtt, és akkor azt mondta, öcsi, kellemes csalódás vagy nekem, ő illet, nem leszel te brácsás. És akkor utána derült ki, hogy én az Alajos, a nagybátyám, és ő nála végzett. Tehát ő készítette fel a vizsgára, mert a Zsiga Alajos nagybátyámnak az apukája, aki kiváló zenész volt úgy szintén Zalaegerszegen, a katonazenek, a zenész osztagnak, a zenész századnak ő volt a parancsnoka, ők nagyon-nagyon jó barátok voltak Gyula bácsival. És hát így innen derült ki, hogy az öcsi, miért nem mondtad, hogy neked itt... Hát mert ugye de gondolhatta volna, mivel fehér az egész, tehát a nagybátyáim Rajkóban végeztek. A Zsiga Tibi, a Zsiga Lali, aki csellós volt. Tehát a család ott végzett. Tehát nagyon sokan. Tehát innen tudtam már, hogy merre van aztán, amikor apukámat is meglátta, akkor meg már tudta, jó van, most már tudom, hogy ki vagy. Mert addig nem tudta, hogy ki vagyok.
4: Szóval nincsenek véletlenek.
6: Nincsenek véletlenek, szóval
4: igen.
6: Ő mondta, hogy hát örül neki, hogy én vagyok. Meg minden, de igazándiból problémát jelentettem az ő számára nagyon sokáig. Mert ő primást akart belőlem csinálni. És ezt onnan tudom, hogy ha nem is állandóan, de jó sokszor téma voltam otthon a családi asztalnál, hogy nem tud velem mit kezdeni, és azt mondja, tehetséges fiú, és egyszerűen nem akar primás lenni, és ez ő idegesítette ebből a szemszögből, hogy nem tud velem mit kezdeni, mert nem voltak ilyen ambíciói. Uh-huh. Tehát én nem voltam egy ambiciózus gyerek. Uh-huh. Tehát az, hogy vezető akarjak lenni, vagy zenekarvezető, úgy voltam vele, én nagyon szépen elücsörgök itt a sarokba, vagy az izében, nekem teljesen mindegy, hogy mi van. Én szeretek muzsikálni, uh-huh. de úgy. Úgyhogy kiálljak, és akkor azt mondjam, hogy én vagyok a totum factum, már bocsánat, hogy így mondom.
4: Így van?
6: Ne. Ilyen ambíciókat én nem dédelgettem magamban. Uh-huh. És nekem meg is voltak ezzel kapcsolatosan előnyeim, mert én hogy megtanultam mindent, tehát igyekeztem a műsort megtanulni, és jól. Így aztán mindig benne voltam az utazó csapatban. Tehát amikor mi kis rajkók, úgymond az akkoriak, én, a Váradi Kálmán, a Bakos Kálmán, meg a többiek, tehát, meg ott a Csanya Jancsi, fölnőttünk, meg minden, amikor már nagyobb, akkor igenis a nagy zenekarban már be kellett ülni. És voltak olyan emberek, volt olyan ember, aki azt mondta, hogy ő, és ő nélkül nem is indulunk el. Tehát nem megyünk sehova.
4: Persze kell ennek a stabil emberek.
6: Kellenek a stabil emberek, de ez egy néha jól esett, hogy azt mondják, ó, igen, mert számítanak rám. Ez így egy kicsit motivált engem, de amúgy az, hogy prímás legyek, az nem. Nem akartam az lenni.
4: És de végül mégis főprímás lettem.
6: Végül mégis főprímás lettem, hát ennek is van egy szomorú apropója, de hogy visszatérjek, én amikor a Rajkó zenekarban végeztem, 95-ben, mert 85-ben kerültem be, 95-ben végeztem, akkoriban még 10 éves szerződést írtak alá a fiatalokkal, és hogy visszakaranyarodjak oda, hogy a Gyula bácsi szegény, amikor meghalt 90-ben, az nekünk egy szörnyű tragédia volt. Az egy olyan letargikus élmény volt, amit nem tudok leírni, tehát igazándiból olyan csönd szállt a zenekarra szó szerint, hogy mindenki csöndben, halkan beszélgettünk, mintha egy temetésen lennénk folyamatosan, tehát és nem, egyszerűen nem tudtunk mit mondani egymásnak. Semmit, tehát megkukultunk. Ez egy sok volt, ami a zenekart érte, hogy elment, és most mi lesz velünk. Pedig ott volt a Tibi bácsi, aki egy nagyszerű, egy zseniális ember volt, és ő átvette ezt az egészet, ami nagyon kemény időszakon mentünk keresztül, ő át tudta ezt venni, és amikor elment a Gyula bácsi, én megfogadtam, hogy na jó, van, ha ezt akarod, hogy én zenekarvezető legyek, amit nem szerettem volna, akkor majd leszek. Én 96-ban kiléptem a Rajkó zenekarból. Önkényesen. Ugyan, kényszerből is. És egy rövid időszakra, egy másfél évre elmentem. Felbontották velem a szerződést is, mindent, tehát én próbáltam visszamenni, de az akkori igazgató nem engedte, azt mondta, hogy Gyula, én nagyon csalódtam benned, nem ilyennek gondoltalak, nem ilyen embernek ismertelek meg minden, mondtam, hogy jó, rendben van, megértem az ő fenntartását ezzel kapcsolatosan, hogy nem akar engem visszavenni, de ettől függetlenül megköszöntem, hogy ott lehettem, és hogy ott voltam.
4: Ha jól emlékszem, Veréb Zoltán volt ebben.
6: Veréb Zoltánnak hívták, így van, a Zoli bácsi, ő nem akart engem visszavenni, és hát jártam el jobbra-balra a vendéglátóba, elég sokat zenéltem, akkor kezdődött egy olyan az életemben, hogy nagyon sokat játszottam a vendéglátóba, kaszinó étterembe, akkor fent a Budai Várba, az Ezüst Hordóba, vagy az Arany Hordóba, akkor Fekete Holló étterembe, ilyen helyeken. És hát kisebb haknéjaim is voltak itt-ottam ott.
4: Szóval, hát a Rajkó zenekarban ezt is megtanulták a diákok, hogy meg szórakoztató zene az,
6: meg kellett tanulni ezt is, mert jártunk a Hotel Ifjúságba föl, ahol a Lajos bácsi is játszott, a Margit kert előtt kellett nekünk mindig elmenni, és hát mi beletanultunk a vendéglátóba is. De az megint más volt, mert az nem tette ki szervesen úgy az életünk részét, mint a koncertekre való járás. Tehát a koncert az sok-sok volt, rengeteget járt.
4: Hány koncertetek volt egy évben hozzávetőlegesen?
6: 140.
4: 140?
6: 140 koncert.
4: Rengeteg.
6: 140, igen. És ez még...
4: Ez csak a 10 zenekarotok.
6: Ez csak a miénk.
4: Mert hogy ugyebár 3 zenekar ment párhuzamosan legalább.
6: Igen. Uh-huh. Igen. És az a Rajkónak vagy 140, vagy 150. Nem volt ritka 150 sem. Tehát,
4: ez a nagy zenekar volt?
6: A nagy zenekar.
4: Aha.
6: Nagy zenekar. Igen. És ebben persze benne voltak a külföldi fellépések is, meg mindent. Tehát mindennel együtt 140-150 éves fellépési kótánk volt. Ez elég komoly.
4: Hát abból... Ez egy gyereknek azért elég fárasztó, ha bár akkor már a nagy zenekarban, akik játszottak, nem feltétlenül a legkisebbek voltak, de azért...
6: Igen, gyereknek egészen fárasztó. Igen, hát 16 éves korom óta csináltam. Tehát én ahogy bekerültem, rá 4 évre, én mentem mindenhova fiúkkal. Tehát,
4: merefele jártatok?
6: Franciaországba, Németországba, Franciaországot azt nem is tudom hányszor utaztuk körbe. Én nem is tudom hányszor voltam Párizsba, csak Párizsba. De nagyon rengeteg helyen, a nagyvárosokba, Franciaországba, Lyon, Bordeaux, éjszakán egészen délig mentünk a Rivierára. Németország, ott is nagyon sokat játszottunk. Rengeteg fellépésünk volt Svájcban például. Rengeteg.
4: Ez még a 90-es évek?
6: Ez még a 90-es évek, igen. 90-es évek. Aha. Utána mentünk már egy kicsit messzebbre is. Jordánia, akkor Kína, Japán, Amerika, USA, mármint Egyesült Államok, Kanadába is voltunk. Uh-huh. Úgyhogy elég sok.
4: Tehát a Rajkó zenekarnak óriási sikerei voltak mindig. Ha a bekerülésed előtti időszakot nézem, az a rengeteg világi ifjúsági találkozó, amit a rajkósok nyertek Berlinben, és még sorolhatnánk természetesen a helyeket, és egyéb versenyek, és amerikai körutak, ez mind hihetetlen egyébként.
6: Igen.
4: Tehát, hogy óriási sikere volt a Rajkó zenekarnak a megalakulásától kezdve egészen 1952-től, amikor Farkas Gyula Szigeti Pállal kézen fogva alapították a Rajkó zenekart.
6: Igen. Ezt lehet mondani. Igen.
4: És tulajdonképpen azért a Rajkó zenekarban játszani és oda bekerülni, tanulni, az egy presztízs volt.
6: Az.
4: Én azt gondolom.
6: Igen.
4: Tehát abszolút még a te idődben gondolom napokig tartott a felvételi.
6: Igen, 3 napig tartott a felvételi. 150 gyerekből kellett kiválasztani azt a 9-et vagy 8-at, akit felvettek. Uh-huh. 150 gyerek.
4: Az igen.
6: És az akkori Rajkó zenekar 117 fős volt.
4: A teljes zenekar, amit utána persze felosztottak részekre.
6: Igen, 3 részekre. Uh-huh. Osztani, mert ugye voltak a kezdők, voltak a haladók, és volt a nagy zenekar. 117-en voltak.
4: Hát azért az nem kevés. Ez igen. Gyerekként hogyan éltétek meg ezeket az élményeket? Tehát hogyan éltétek meg az utazást? Ennek nyilván van egy buli része is. Van egy olyan része is, ami viszont rettenetesen fárasztó.
6: Igen.
4: És hát a sikerek.
6: A sikerek. Én amikor először beléptem a próbaterembe, és akkor általában abban az időben az volt a szokás, hogy a Rajkó zenekarnál nem szeptemberben kezdődtek el a próbák, hanem augusztusban. Most én ugye fölvételiztem oda, és ugye ahogy fölvettek nyáron, vagy augusztus 2-án vagy 3-án én már mentem be próbára. Aha. És én amikor először gyerekként bementünk, 9-en voltunk, akkor fiatalok, újak, ez valami megdöbbentő volt, hogy szól a Rajkó zenekar. Uh-huh. Tehát én még ilyen élményben az életemben nem vettem részt. Uh-huh. Soha. Uh-huh. Tehát azt nem lehet leírni. Tehát az mai napig, ha rágondolok, föláll az szőr a hátamon. Szóval uh-huh. olyan hangzás volt, és olyan műveket adtak elő, hogy le voltam döbbenve. Tehát ezeket a nagy nyitányokat Költő és Paraszt, Szuppétól például, vagy a Tell Vilmos nyitányt, úgy szintén, szóval meg akkor halt a Hubaitól a Helyre Katit, a Hullámzó Balatont, ezeket módszeresen mindig minden alkalommal átvette a Gyula bácsi a zenekarra, azért, hogy ez mindig, ha ahogy ő mondta, ha az álmotokból is felkeltenek, akkor is tudni kell szarazátét minden egyes alkalommal. És ezek akkora élmények voltak nekem, 14. rapszódiát. Hát ez úgy szólalt meg, hogy én szavakkal nem tudom leírni.
4: És ezek mind a Gyula bácsi átiratai voltak.
6: Igen, egytől egyik. Uh-huh. Egytől egyik.
4: Tehát ő hangszerelte meg a Rajkó zenekar számára ezeket a Igen. darabokat, hiszen ezek eredetileg zenekari művek, de nem olyan felállásban. Tehát egyikben sincsen cimbalom például.
6: Nincs uh-huh. persze. És hát nem csak az, tehát ő a tánckar számára is nagyon sok táncszámot ő hangszerelt, ő csinált meg. És azok mai napig olyan szépen szólnak. Tehát uh-huh. ezek megállnák egy koncertterembe is a helyét. Simán. Uh-huh. Ahhoz képest, hogy a táncosok számára készült. És nem egy van köztük, ami elég nehéz eljátszani, tehát nem könnyű. Tehát az valami leírhatatlan élmény volt. Ő szeretett bennünket nagyon, minket kicsiket, a kis zenekart. Már akkor mi középhaladóak voltunk, és velünk először ő kezdett el foglalkozni, aztán úgy átkerültünk a Tibi bácsihoz, Mészáros Tibi bácsihoz, és akkor egy idő után azt mondta a Gyula bácsi a Tibi bácsinak, hogy most Tibikém, te átmész a nagyokhoz, a nagy zenekarba, őket fogod tanítani, majd én meg fogom mondani neked, hogy mit tanultok, de ne vérnyitán tanultok, persze. És a gyerekekkel én fogok foglalkozni. Hát, kicsit fura volt ez a helyzet, mert a Tibi bácsi se értette, hogy miről van szó. Aztán később megtudtuk, hogy miről van szó igazándiból. Hát, akkor már 2,5-3 éve már csak minket tanított az öreg. És a nagyok megkeresték a Gyula bácsit, és mondták neki, hogy Gyula bácsi már nem szeret maga bennünket, vagy valami baja van velünk, vagy nem akar már bennünket tanítani. És akkor mondta, hogy ide figyeljetek, nektek már megmutattam mindent. Ti már tudtok mindent, ti már sinem vagytok. Ti már egyenesbe vagytok, nektek már túl sok mindent nem kell. De őket még el kell indítanom. Azaz minket. És nagyon sokat kaptunk tőle. Sokat. Persze, a fenyítés az majdnem mindennapos volt. Nem a fizikális, a verbális. A kulcssal is fenyegetett, igen, de...
7: Ugyebár az a körte alakú.
6: Igen, az a körte alakú kulcs, az a bizonyos forte körte alakú kulcs, amivel néha kaptunk egy-egy kokit.
7: Tehát még mindig az a kulcstartóval gyűlik egyébként a zenekari.
6: Van még belőle egy példány, de az már igazándiból nem jellemző már ott bent az együttesben, vagy ilyen körte alakú kulcstartók lennének. De ő nem riadt vissza a verbális bántalmazástól sem. Szóval azért elég kemény lelki terrorba tudta tartani az embert. Hogy mert muszáj volt ránk hatni a lelkileg is, meg minden, hogy ha nem volt, tehát ő nem akart fizikálisan bántalmazni bennünket, hanem inkább el akart bennünket indítani a helyes irányba.
7: Hát ez volt az ő nevelési pedagógiája, igen, módszere. De az az igazság, hogy ez a múlt században, mondjuk így, azért ez nem volt annyira ritka. Nem. Tehát lehet, hogy ez ebben a században már nem jellemző, mert különben a gyerekek feljelentik a pedagógusokat. Ez csak mostanában divat.
6: Hát persze, hát az ő ide, tehát amikor ő önálló is volt egy-két alkalom, hogy a szülők bejöttek, és akkor tehát nem tetszett nekik, ahogy az ő nevelési módszerei, és de az nagyon ritka volt. Uh-huh. Tehát nagyon ritka.
7: Viszont hatékony volt.
6: Hatékony.
7: Nagyon-nagyon hatékony volt.
6: Hatékony volt, igen. Igen.
7: Hát tulajdonképpen ez a lényeg.
6: Ez a lényege a történetnek, hogy ő elég keményen rá tudott hatni az emberre, és hát amikor ő elment, akkor én próbáltam ugye visszakerülni, de hát én már ugye a vendéglátóban, hogy megcsináltam a dolgaimat, én így egy kicsit önálló lettem.
7: És akkor ez 96 körül.
6: Ez 96. Uh-huh. És már akkor formálódott az a dolog, hogy hallottam, hogy majd a Veréb Zoltán nyugdíjba fog menni. Uh-huh. És a Gerendási István, az igazgatónk, a mostani igazgatónk, akkor ő még iskolai igazgató volt, ha jól tudom, de már mondta, hogy hát ő volt addig is egy professzionális rajkózenekar. Tehát ez a végzett diákokból, növendékekből alakult belül egy zenekar, aki profiknak hívták őket, de lemorzsolódtak egy idő után. És maradtak olyan 12-en talán. Tehát és mondta mondták a fiúk, hogy hát nem tudnak nagy fellépéseket vállalni, mert kevesen vannak. És ahogy a Veréb Zoltán elment, Gerendási átvette az egészet, és azt mondta, hogy na akkor én most akkor újraépítem a professzionális rajkózenekart, és tessék javaslatokat tenni, hogy ki legyen benne. És szegény Zsiga barátom őt kérte föl erre azért, hogy keresd meg a potenciális kollégákat, hogy akikben van potenciál, hogy őket kutass föl, beszéljél velük, és hogy mit szólnak ehhez a dologhoz. és engem keresett meg elsőnek.
3: Mai vendégem Fehér Gyula, a Rajkó Zenekar Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett főprímása volt, aki a beszélgetésünk első részében mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó Zenekarról. A történetünk folytatásának érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra!
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Művészet, kultúra, hagyomány.
8: Ez a Roma Szalon.
0: A 100.3 Rádió Díjban. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Romákról
0: nem csak romáknak.
1: Makagyuszi alsókertjében Völgyi Zsuzsi Ludai végre árnyékot vetnek. 100.3 Rádiódik. Süss fel nap.
0: Minden hétköznap 9-től délig. A műsor termék megjelenítés tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Ismét járnak a vonatok szombat hajnaltól Veszprém és Ajka között. A felújított pályaszakasz nem csak a Bakonyon átívelő személyforgalomban fontos, hanem a nemzetközi teherforgalomban is meghatározó szerepet tölt be, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója Facebook oldalán szombaton. Hegyi Zsolt azt írta, hogy a helyreállításnak köszönhetően ismét közvetlenül elérhető Veszprémen keresztül Zalaegerszeg, Szombathely és Budapest is. A pályasebesség emelése fokozatosan történt. Júliustól azonban már sebességkorlátozás nélkül közlekedhetnek itt a vonatok. Az MCC közleményben reagált Magyar Péter kijelentésére, amely szerint nyár végéig megszűnhet a Fidesz közelének tartott tehetséggondozó intézményt fenntartó alapítványi forma. A szervezet szerint a működésük nem kerül veszélybe, és más formában folytathatják tovább tevékenységüket. A Matthias Corvinus kollégium szerint félrevezető az a kijelentés, amely arról szólt, hogy a szervezet megszűnhet a közeljövőben. A Matthias Corvinus kollégium Facebook posztjában azt írta, amennyiben az országgyűlés úgy dönt, hogy a KEKVA mint forma megszűnik, az intézmény alapítványként folytatja tovább tehetséggondozási és oktatási tevékenységét. Felülvizsgálják a jégkármérséklőrendszer működését és szakmai felügyeletét, közölte Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter pénteken a Facebook oldalán. Kiemelte, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarával folytatott egyeztetésen azt a tájékoztatást kapták, hogy vannak régiók, ahol kimondottan kérik a rendszer leállítását, és vannak, ahol annak működtetését szorgalmazzák. Az országos jégkármérséklő rendszert 2018 májusában indították el. A rendszer a zivatar felhők kialakulásának korai szakaszában ezüst jodid hatóanyagot juttat a légkörbe, ezáltal kisebb méretű jégszemek képződnek, így csökken a nagy méretű jég által okozott károk kialakulásának esélye. Ugyanakkor egyes vélekedések szerint a rendszer működtetése összefüggésbe hozható az egyre hosszabb aszállyal.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádiódik.
0: Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon. Rádiódik.
0: Rólunk, neked.
1: Roma Szalon.
4: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádiódik FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 14-e kedd van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Fehér Gyula, a Rajkó zenekar magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett főprímása a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesél nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó zenekar történetéről. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
5: Felhívó telefonon, éppen egy muzsikálásból mentem haza, édesapám azzal fogadott, hogy azt mondja, keresett engem a Zsigmond. És mondom, mit mondott? Hát azt mondja, valami zenekarról beszélt meg, figyelj, hív föl, beszélj vele. És felhívtam, és mondta, hogy erről is erről lenne szó, Gyuszikám, hogy tudod-e vállalni. Mondtam, hogy másfél órás vívódásom volt, hogy felhívjam-e egyáltalán, tehát ezt hozzá kell tenni, hogy akarok-e én betagozódni valahova, tehát azon vívottam, hogy akarok-e én úgy mond föladni a szabadság, a zenei szabadságomat, a mozgásteremet, hogy én oda megyek, ahova akarok játszani, hogy ezt feladom-e azért, hogy a Rajkó zenekarba belépjek. És hát másfél órás vívódásra, én mondom, jó, beszéljük meg. És mondtam a Zsigának, hogy rendben van, de mondom, én csak úgy megyek vissza, úgy vagyok hajlandó visszamenni, így mondtam pontosabban, hogyha én prímás leszek. Én már nem akarok ülőhegedűsként lenni. Jó, Gyuszikám, rendben van, oké, túl van tárgyalva, figyelj, én ezt továbbítani fogom a gerendási úrnak, és akkor és talán másnap, hogy harmadnap be is hívta. És akkor elmondta az igazgató, hogy jó, rendben van, én prímás leszek, de ez sem volt egyszerű. mert utána jöttek a többiek, a vissza a Radics Feri, Danyi Lőrinc és a többiek sorba, és akkor kialakult egy hierarchikus rend, hogy kinek hova kell állnia. És így csúnya szóval élve lecsúsztam egy kicsit a ranglétráról, és nem primás voltam ugyan, de nem akkora felelősséggel, mint a többi három. És hát ezt így néha így tudatta is velem a főnököm, hogy hát rendben van, Gyuszikám, de neked nincs akkora felelősséged, mint annak a másik háromnak. Jó. Ez megmutatkozott anyakiakban is, hogyha ezt így elmondhatom, de mindegy, én tudomásul vettem ezt a dolgot, és azt is tudomásul vettem, hogy ezért meg kell küzdeni. Ez engem nem lombozott le úgy, hogy azt mondtam, hogy hát igen, na jó van, akkor adjuk fel itt, és akkor ez engem inkább csak motivált. Ez engem inkább csak épített előre, hogy én igenis, akkor be kell bizonyítanom, hogy érek annyit, mint az a másik három. És én ezért nagyon sokat dolgoztam, nagyon sokat mentem, muzsikáltam, rengeteg, és tapasztalatot gyűjtöttem elsősorban. Tehát amilyen esetlen voltam kezdetekben a színpadon, meg nem úgy tudtam magamat adni, ahogy kellett volna. Erre figyelmeztettek kollégák is. Figyelj, Gyula, Gyuszikám, ezt így kéne csinálni, úgy kéne, figyelj erre, figyelj ránk is. Tehát a kollégák, hogy motiváltak arra, hogy figyelj, ezt primásként neked ez a kötelességed, mit kell megcsinálnod, mi az, amire ügyeljél, mi az, amire ne. A Zsiga nem szólt bele a munkámba soha. Tehát igazából hagyta, hogy én kibontakozzak, hogy én csináljam magamét, ami nagyon helyes dolog volt tőle. Mi nagyon jó barátok voltunk nagyon. Szóval mi a Zsigával nagyon jól megértettük egymást. Voltak persze nézeteletéréseink néha, de a tömkelegével mindig megértettük egymást. És én így ebből építettem fel magamnak később azt, hogy olyan pozícióba kerültem a három primás kollégámmal szemben, hogy én mindent meg tudtam egyedül csinálni. Egyedül mindent. Nem kellett mellém segéd, primás, vagy akármi, hogy elvezesse mondjuk a tánckart, tehát én egy személyben meg tudtam nagyon sok fellépést egyedül csinálni. Úgyhogy váltó primása nélkül. És ez jó is volt egy időszakban, mert amikor csak hárman tudtunk egymásra építkezni, akkor sem tudta, akkor is megvolt az esély, hogy párhuzamos előadásokat lehet tartani. Mert jó, a Gyuszi elmegy, mit tudom én, hova, Pécsre, elmegy a csapattal, megcsinálják ott az előadást, addig a Zsigáék megcsinálnak mondjuk Pesten egy másik fellépést. Ennyi. Tehát nem kellett annyira túl sokat agyalni azon, hogy én nem tudom, operett műsort is megcsináltam egyedül.
6: Tehát az ember tulajdonképpen folyamatosan fejlődik, igen, és fejleszti magát, és hogyha van egy ilyen úgymond kihívás, aminek próbál eleget tenni, akkor, igen, az nagyon-nagyon tudja motiválni a zenésznek a munkáját, a fejlődését, az ő kiteljesedését. Tehát akkor ez volt.
5: Ez volt. Persze ez sok olyan dologgal jár, hogy ugye rengeteg stressz, amit az ember nem nagyon tud feldolgozni, de igyekeztem azért normálisan, de az, hogy én mindig megyek valahova, ezt így az édesapám is megjegyezte, hogy kisfiam, miért kell? Miért kell neked mindenhova elmenni? Mert mondtam neki, mert ezt muszáj megtenni. Én jártam nótaklubba is zenélni. Uh-huh. És mondtam, hogy én fejlődni akarok. Én akarom, hogy megismerjenek, hogy tudják, hogy ki vagyok, és be kell nekem bizonyítani azt, hogy én is érek annyit, mint a másik. Aki már egy kicsit nevesebb volt. Akár miatt a zenekaron belül is, akire úgy tekintettek a zenésztársak, hogy volt tekintélye. Uh-huh. Nekem én a tekintélyet megküzdöttem. Azért, hogy azt mondják a kollégák, hogy igen, amit te csinálsz, az korrekt, az ott van, megbízunk benned. Uh-huh. És akkor már volt egy presztízsem a zenekaron belül.
6: Ha jól értem, akkor viszont visszatérve egy picit erre a 96-os évre, amikor tulajdonképpen Gerendási István jött, és átvette úgymond a Rajkó zenekarnak az irányítását, akkor ő valahogy egyfajta megmentőként is lépett föl a zenekar előtt? Hiszen, hogyha ő nincs, akkor tulajdonképpen megszűnik a zenekar?
5: Hát, gyakorlatilag szerintem felfoghatjuk így is, igen. Igen, igen, igen. Ő volt az, aki talpra állította igazándiból a zenekart. 97-ben. És ő 97, azt hiszem, 97 márciusában vette át a történetet, és ő volt az, aki talpra állította ezt az egészet.
6: És te hogy emlékszel rá, hogy kerülhetett ilyen szituációba a zenekar?
5: Azért kerültek szerintem olyan szituációba, hogy lemorzsolódtak az emberek, mert igen, ennek anyagi okai is voltak, anyagi. A másik meg az, hogy abban az időben még a vendéglátónak még volt pörgése. Nem úgy, mint most, annyira nagyon nincs. És nagyon sokan elmentek vendéglátóba, kimentek, kiutaztak külföldre zenélni, és ott hagyták a zenekart. És így lemorzsolódott a zenekar, és egy ilyen 12 főre, tehát 11-12 fő talán, még lehet még kevesebben is voltak. Szóval irdatlan kevés volt az izé, és szerintem a Verjéb Zoltán nem törődött azzal, hogy a fizetésüket megtolja, vagy jobb legyen.
6: Tehát elsősorban anyagi motiválták a zenészeket arra, hogy inkább más helyen keressenek megélhetési
5: szemszögből. Én így gondolom legalábbis, de lehet, hogy nem így volt.
6: De egy nagyon érdekes időszak volt ez a 90-es évek a cigányzene történetében, mondjuk így, hiszen a rendszerváltás után járunk néhány évvel, amikor azért elkezdtek már megszűnni vendéglátóhelyek, illetve azok a zenés szórakozó helyek, ahol cigányzenészeket alkalmaztak. Tehát akkoriban ezt még nem lehetett annyira tapasztalni?
5: De érezhető volt már. Már érezhető volt. Tehát ott, amikor például megszűnt az emke.
6: Hát egy emke szálloda, hogy szűnhet meg? Persze. Tehát ez elképzelhetetlen volt előtte.
5: Én a Lakatos Mikivel, aki vendéglátó zenére tanított engem, őnála tanultam nagyon sok évig, 6 évig voltam vele az MK-be, mint tanuló zenész. 6 évig. És egyik pillanatról másikra megszűnt. Tehát a 90-es években már érezhető volt, hogy van egy valami, ami nem is tudom megfogalmazni igazándiból, hogy mi vitte lefelé a vendéglátó szakmát, de egyre több étterem bezárt, nem volt itt sem étterem, ott sem étterem, eladták a tulajdonjogokat az étterem tulajdonosok, mit tudom én, banknak például, vagy akármi másnak, sörfőzdének, vagy bármi más, de szóval, és megszűntek az éttermek. És ezzel megszűnt a cigányzenének is a tere. Teret vesztettünk szerintem rengeteget.
6: És akik felvásárolták ezeket a helyeket, ezeket az éttermeket, szórakoztató helyeket, ők hogyan viszonyultak a cigányzenéhez?
5: Nem jól, szerintem.
6: Tehát tulajdonképpen itt volt a probléma?
5: De volt itt probléma, mert ráálltak arra, hogy ugye persze, hogy a zenészeket meg kell fizetni.
6: Így van.
5: Na most ugye egy némely helyen úgy gondolták, hogy na most akkor fizetnek ennyit, vagy annyit a zenésznek, és akkor ott játszon. Vagy azt mondta, hogy ő igazándiból, mint új tulajdonos, ő sosem szerette ezt a műfajt. Nem is igazándiból fült hozzá foga, minden is azt mondta, hogy ő betesz egy zenegépet, vagy akármit, és ő neki nem kell. Ez nem. Tehát a zenészeket menesztette, ahogy tudta, és ezzel kikerülte azt a fajta dolgot, hogy még pluszban fizessen 5 vagy 6 zenészt. Nem kell, csak beteszek egy zenegépet, és akkor szól a zene, és akkor a vendégeknek az jó. Teljesen mindegy. Tehát de mindig a zenészekkel kezdték ezt a történetet, szerintem. Fokozatosan.
6: Mint ahogy általában gazdasági problémák esetén is a kultúránál vonják meg elsőként a forrásokat.
5: Igen, a kultúrát azt
6: nagyban nézzük.
5: Az nagyban.
6: Igen.
5: És a cigányzenével is valahol ez történt. Aztán szerintem az is, hogy nem tekintették igazándiból szakmának a szórakoztató zenei szakmát. Tehát azt, hogy mi lediplomáztunk idézőjelben, elvégeztünk egy iskolát, egy szakképesítést kaptunk róla, ezt egyik pillanatról a másikra elvették tőlünk.
6: Ez egy már a 2000-es évek eleje.
5: Hát körülbelül igen. Elvették tőlünk ezt.
6: Amikor a kóka miniszter, ha jól tudom, akkor megszüntette.
5: Megszüntette a ránk vonatkoztatott dolgot, hogy ezt mondván ez nem szakma.
6: Ez volt az utolsó szeg a cigányzene koporsójában?
5: Nem csak ez.
6: Csúnyán megfogalmazva?
5: Nem csak ez. Szóval igazániból nem mondhatjuk azt, hogy utolsó szeg volt, hanem kezdett kimenni a köztudatból ez a zene. Kezdett lassan kiszivárogni, menni a köztudatból ez a fajta. A rádióban is megszűnt a déli muzsika. Nem hallották az emberek. Tehát kivették, akkor egyre inkább elszigetelték kulturálisan az embereket ettől a zenétől. Ami persze vidéken megmaradt, mai napig érezhető, hogy megvan, tehát a minél távolabb kerülünk Pesttől, annál jobban érezhető, hogy ott még mindig van igény erre a dologra. És persze ugye a nyugati kultúrának a beszivárgása, a nyugati zenei hatások, azok, amik a fiatalokat már nem motiválták arra, hogy na, ez is érték. Tehát igazából a felnövekvő apukák, anyukák már nem tanították, vagy nem nevelték a gyerekeket úgy, hogy hát ez is a kultúránk része, és ezt is hallgatni kell, és ezt is, mert ők már ezen nem nőttek föl. Tehát a rendszerváltás után fölnőtt 2-3 olyan generáció szerintem, akik ebben nem voltak benne már. Abszolút. És kiment. Szóval kimosódott, inkább fogalmazzunk így, a kulturális közegből ez a zene.
6: De azért igény még valahol még mindig van rá. Van. Nem csak vidéken, hanem Budapesten is.
5: Budapesten.
6: Ha megnézzük a mai helyzetet.
5: A mai helyzetet.
6: Tehát azért nem tudott teljesen
5: eltűnni. Hála Istennek, minket nem tudnak úgy annyira nagyon elnyomni. Igazándiból azt kell megérteni, bár ezért sok neves kollégával egy párral összevitatkoztam, de igazándiból azt hiszem talán mindannyian egyetértünk abból, hogy a magyar nóta az nem cigányzene. Az a magyaroké. Többek között a miénk is. Tehát az, hogy mi műveljük, vagy mi adjuk elő, attól nem lesz az cigányzene, az magyar nóta.
6: Na jó, de viszont nem véletlenül hívták ezt régen is cigányzenének, illetve nem véletlenül nevezte ezt Liszt cigányzenének, hiszen elsősorban, sőt, csak a cigányok előadásában hallhatta ezeket a magyar nótákat. Igen. Amiknek igaz, hogy az eredete lehet, hogy magyar szerzőktől származik, de onnantól kezdve egyébként már, hogy az előadás stílusa az tulajdonképpen a romáknak az előadására jellemző, a cigány zenészeknek az előadására, díszítésére, hangszerelésére jellemző. Onnantól kezdve valahol mégiscsak cigányzene lesz.
5: Igen, attól, hogy néha fogalmazok úgy, hogy attól, hogy egy cigány játsza, attól még az nem lesz igazándiból cigányzene. Csak,
6: persze.
5: De mert ilyen alapon bármit ide vehetünk, tehát akár a jazz műfajban, vagy akármiben, tehát bármit, amihez hozzányúlunk, az cigányzenévé válik. Nem feltétlenül, de nem mondom azt, hogy nem az. De elsődlegesen ez magyar. Tehát ez a
6: magyar. A forrása az igen.
5: Magyar. Tehát a legnevesebb nótaszerzőket is megnézzük, van közte roma ember persze, de nem mindegyik. Tehát én megkérdeztem jó pár kollégámat, hogy neked mi a legkedvesebb nótát, és elmondta, hogy melyik, mondom, és roma írta? Aztán nem. Hát akkor mondom, cigány zene? Nem.
6: Viszont a legfontosabb, hogy ez a magyar kultúra része.
5: Így van, ezt akartam.
6: És tulajdonképpen ez a kulcs.
5: Ez a kulcs ennek az egész dolognak, hogy ennek ezért nem szabad eltűnnie. Tehát ne azon az alapon ítéljük meg a mi létünket, a cigány zenészek létét, hogy mert mi cigány zenét játszunk. Ne, elsődlegesen a kulturális szemszögéből az, hogy ez a magyar zenei kultúrának szerves része, elválaszthatatlan része.
6: Ha viszont azt nézzük, hogy a cigány zenészek azért világszerte híresek.
5: Igen.
6: Ami nem feltétlenül csak a magyar nótáknak köszönhető, hanem az ő képzettségüknek, az ő sokszínűségüknek. Igen. Tehát az, hogyha mondjuk, nem tudom, Németországban muzsikál egy cigányzenekar, és jön egy japán csoport, és olyan zenéket fognak nekik játszani, vagy egy görög csoport, amiket igen, imádnak, szeretnek, akkor biztos vagyok benne, hogy most mindegy, hogy éppen Németországban hallják azt a cigányzenekart, vagy Magyarországot, az a cigányzenekar az valami olyan élményt fog számukra nyújtani, amit mondjuk más zenekaroktól nem szoktak meg.
5: Na most ez az, amit igazándiból fel kellene karolni olyan szinten, hogy a magyar cigányzenészek egyedülállóak a világon. Nincs így van. Még egy.
6: Így van.
5: Tehát az, hogy minden műfajban otthon vagyunk, fogalmazhatunk így is, a klasszikustól egészen a legkönnyebb műfajig, olyat nem tudsz Németországban mutatni, vagy bárhol máshol, ahol az ottani régióban levő roma zenészek például ezt csinálnák. Nem, ők is játszanak egy kiváló zenét, tehát amit ők játszanak, de ők nem így szocializálódtak.
6: Így van. Na most ennek a képzésnek az alapja azért főként a Rajkóban volt.
5: A Rajkóban van, igen.
6: Farkas Gyula idejétől kezdve.
5: Így van, így van.
6: Tehát ő adta meg ennek az alapjait.
5: Igen, ő.
6: És természetesen miután ezek a gyerekek, akik a Rajkó zenekarban végeztek, mint ahogy te is,
5: igen,
6: utána letették a kategóriavizsgát, ABC kategóriavizsgát, igen, nyilván az A volt a legmagasabb, amivel azért már lehetett nemzetközi hírű étterembe is hát játszani.
5: Hotelban lehetett.
6: Hotelban, igen.
5: Hotelban lehetett.
6: Ahova jöttek viszont a külföldi vendégek, és tulajdonképpen vitték a magyar cigányzenészeknek a hírét.
5: Hát persze.
6: És ez a kategóriavizsga, ez annyira színes volt, és annyira összetett volt ennek a műsora, hogy tulajdonképpen valóban, aki itt végzett, én egyébként ezt úgy is szoktam mondani, hogy a cigányzenészeknek a diplomája, tehát aki ezt a diplomát mondjuk így, vagyis ezt a kategóriavizsgát ezt megcsinálta, az a legjobbak között, a legprofesszionálisabban képzett zenészek között szerepelt.
5: Igen, igen, ezt lehet mondani. Szóval már önmagában is, hogy valaki egy ilyen szakmai vizsgát tett, adott számára egy presztist, egyfajta olyan státuszt az embernek, egy tartást, hogy tudtam nagyon jól, hogy ez engem motivál valamire, ez engem tehát én valakinek éreztem magam. Uh-huh. Szóval az, hogy elvették, azt egy kicsit tragédiának éltük meg szakmán belül, nagyon sokat szoktunk beszélgetni róla, uh-huh, hogy hát ezt nekünk jó lenne, hogyha visszakapnánk, mert elvették tőlünk a úgymond azt a kis önbecsülést. Uh-huh. Szerintem.
6: Természetesen az elmúlt években, vagy hát mondjuk úgy, hogy évtizedekben, igen, azért voltak próbálkozások arra, hogy ezt visszahozzák. Én azt hiszem, hogy most látom az első olyan jelet arra, többek között azzal, hogy Farkas Gábor zongoraművész lett egyébként a Zeneakadémiának a rektora, igen, és ő beemelte ezt az ő programjába, hogy szeretné a cigányzenét Zeneakadémia keretek közé bevinni, méghozzá a népzene tanszak
5: alá. Van,
6: ha minden igaz, aztán nyilván nem lesz egyszerű dolga, hiszen azért érezhető, erősen érezhető, hogy sokan vannak ellene ennek a programnak. Hiszen, hogyha például a szenátusi szavazásra gondolunk, ott is azért voltak nem egyszerű kérdések ezzel kapcsolatban.
5: Gondolom.
6: Úgyhogy remélhetőleg, hogyha viszont sikerrel jár Farkas Gábor, akkor viszont hamarosan beindul a cigányzeneképzés a Zeneakadémián is.
5: Hát ez egy örvendetes dolog.
6: Kétségtelen. Én azt gondolom, hogy teljesen megvan ennek a létjogosultsága, hiszen hogyha népzenét lehet oktatni a zeneakadémiai szinten, akkor az úgynevezett cigányzenét, amit tudjuk, hogy azért a sokkal színesebb ez a dolog annál, mint hogy egy szóval elintézzük, hogy ez cigányzene, de minden esetre ugyanazon a szinten van legalább.
5: Hát így van, a magyar nóta műfajt ezt be kell vezetni. Tehát, tehát a magyar népies műdal, ahogy fogalmaztunk régen. Tehát ez egy egyedi stílust kíván, egy egyedi játékmódot kíván, egy egyedi nézőpontot kíván, és ezen kívül nagyon sokszínű. Rengeteg. Tehát rengeteg olyan dolog van, amit persze én szeretem a népzenét, a magyar autentikus népzenét. Szeretem. Lehet ezen vitatkozni, hogy ki nem szereti, vagy ki szereti, vagy
6: ez nem szeretett kérdése.
5: Ez is a magyar kultúra része. Én szeretem amúgy. És Hát legyünk őszinték, ebből építkezett a én műfajom, tehát amiben én játszom.
6: Így van.
5: Tehát ebből építkezett.
6: Egy picit térjünk vissza a Rajkó zenekarra és az ő programjukra, hiszen miután Gerendási István átvette a Rajkó zenekarnak a megmentésével, mondjuk így, igen, a zenekarnak az irányítását a 90-es évek végétől, egyre több koncerten, illetve turnén vett részt a zenekar.
5: Igen.
6: Milyen nagy sikereket említenél esetleg ebből az időszakból? Én azt gondolom, hogy ennek az egyik csúcsa volt természetesen az, amikor 16. Benedek pápának a Vatikánban játszottunk.
5: A Vatikánban játszottunk a Szent Péter Bazilika előtt 70 ezer embernek.
6: Ez egy, a helyszínen. És akkor nem beszélve arról, hogy a közvetítéseken keresztül.
5: És ez egy nagyon nagy sikerű a zenekar életében egy meghatározó pillanat volt. Mert hát révén mindannyian keresztények vagyunk, én is római katolikus vagyok. És ez nekem egy akkori élmény volt, hogy én oda eljuthatok, és ott lehetek. És a többieknek is, és az, hogy pár hónappal később visszahívtak bennünket, tehát visszamentünk. Akkor meg a nagy terembe játszottunk, úgy szintén nem is tudom, hány ezer ember volt bent. De akkor is. Tehát olyan nem volt jellemző, soha igazából nem tudok róla, hogy egymás után kétszer is meghívtak volna egy zenekar a Vatikánba. Olyanról nem tudunk. Nem volt olyan. Mi volt? A Rajkó zenekar volt az egyedüli, akit kétszer egymás után hívtak meg a Vatikánba.
6: Mi volt a műsor?
5: Hozzávetőlegesen. Tell Vilmos nyitány, akkor játszottunk Mozartot is, mert nekünk volt koncertünk is a Vatikánban, egy templomban. Santa Maria. És ott Mozartot játszottunk, játszottunk klasszikus, Lisztet, Brahmsot.
6: Tehát ez tulajdonképpen a Rajkó zenekarnak a hagyományos repertoárja.
5: Igen, a hagyományos repertoár, kibővítve egy-két nagyobb nyitánnyal, és persze Ave Mariával, meg egyéb dolgokkal, Bach Ave Mariáját játszottuk, és nagyon-nagyon felemelő koncert volt, tehát rengetegen voltak, tehát teltházas koncert volt. Tehát nekünk akkora sikerünk volt a Vatikánban, hogy amikor a téren játszottunk, amikor először voltunk, akkor nem is hitték el. Aztán elvittek bennünket már akkor, hogy menjünk a rádióba, és a rádióba is adtunk egy kis koncertet. Úgyhogy ez csodájára jártak egyébként a zenekarnak. Szóval úgy muzsikáltunk, hogy hát a mögöttünk lévőket elnyomtuk, akik voltak teljes mértékben, mert voltak ott más zenekarok is, meg minden, de akkora ovációval még zenekart nem fogadtak, mint minket. És ez nem kis dolog ám ez. Mi átéltünk olyan sikereket, ilyen felemelő sikereket, nagyon sokat. A 90-es évektől, amikor játszottunk régen a zsidó fesztiválokon is.
6: És nekünk, zsinagógában.
5: Zsinagógában is. Az is egy nagyon 6000 embernek játszottunk. És játszottunk a zsidó fesztiválokon, nekünk volt egy koncertünk a Budapest Kongresszus Központban. És ott a Budapest Klezmer Bandnek volt koncertje. De mi összedolgoztunk a Budapest Klezmer Bandben, és lett ebből született egy Klezmer Rapszódia, amit a Klezmer zenekarral adtunk elő együtt. Ez volt a koncertnak a fénypontja amúgy, de mondták, hogy hát nekünk is lehet egy óránk, tehát játszik a Klezmer zenekar a Klezmer Band egy órát, és akkor nekünk is legyen egy óránk, hogy mi is adjunk egy kis koncertet. Persze, hát úgy voltunk, most bemegyünk, most mit, hagyományos, tehát hogy visszautaljak a hagyományos repertoárunkra, hogy a hagyományos repertoárunkat előadjuk, aztán lesz, ami lesz. Hát most mi? Tényleg? Monticsárdás, Brahmsot fogunk játszani? Igen. Jó, csináljuk. Nem volt olyan sok. Tehát igazán nem is volt egy óránk, talán csak egy fél óránk volt. És ezeket eljátszottunk. akkora örjöngés lett a nézőtéren, hogy ez leírhatatlan. Tehát a Klezmer Bandnek is volt sikered, megtapsolták persze, azt mondták, hogy nagyon jó, nagyszerű, tetszett nekik, de a Klezmer Bandnek a vezetője elvörösödött, hogy lehet az, hogy ők másfél órán keresztül kitették a lelküket azért, hogy ez megszólaljon, vagy egy szép, és tényleg nagyon szépen muzsikáltak. Én szeretem legalábbis azt a zenét is. És mi a hagyományos kis monticsárdásunkkal, a kis izével, a kis rapszódiával, a kis ezzel, azzal, mi minden kiálltunk, elmuzsikáltuk, megcsináltuk, és csoda történt. Monticsárdást meg kellett ismételni. Középre. A pacsirtát el kellett muzsikálni, vagy négy ráadás kellett a pacsirtából adni. És akkor már utána már annyira ciki volt, hogy akkor már bejöttek, ugye, és akkor elmuzsikáltuk a Klezmer rapszódiát, és akkor robbant az egész. És van róla felvétel, tehát meg lehet nézni, hogy a zenekarnak az arcát, hogy hát ez egy tényleg örömzenélés volt, egy hatalmas nagy örömzenélés. Ugyanilyen volt a Vatikáné is. Tehát amikor a zenekarból előjön ez az elementális erő, hogy nem is tudja az igazgató úr, mai napig azt mondja, hogy ő nem tudja, hogy honnan van ez az erő bennünk. Hogy mai napig is azt mondja, úgy tudtok muzsikálni, hogy azt mondja, könnyekig meghatódva hallgatja végig, ahogy játszunk. És ez valami csoda. Azt mondja, ez az, amit tőletek nem lehet elvenni.
6: Hadd hasonlítsam egy picit a száztagú cigányzenekarhoz, hiszen ez nem véletlen. Valójában a száztagú cigányzenekarnak is egy nagyon nagy része, nagyon nagy szelete, mint Rajkós volt.
5: Igen.
6: És a program is nagyon hasonló természetesen. Hasonló, és a száztagúnak is óriási sikerei vannak. Igen. Nem csak itthon, hanem külföldön is. Azt is személyesen tapasztaltam, hogy minden koncerten állva tapsolnak.
5: Így van. Ez nem véletlen. Tehát az, aki onnan jött, tőlünk jött, azok ugye tömkeregével, akik a száztagúba ülnek, barátaim, kollégáim, együtt nőttem fel velük. Tehát ugyanazt a fajta tudás anyagot vitték, csak átvitték. Az érték ugyanaz, csak másik zászló alatt. Uh-huh. Tehát harcolnak, vagy küzdenek azért, hogy a fennmaradásért. De a Rajkó az kinevelte a felnövekvő zenekaroknak is az anyagot. Tehát az, hogy tudjanak építkezni. Nagyon sokan Budapest együttesbe, itt-ottam ott, tehát mindegyik együttesbe a Rajkóból kerültek ki a főbb emberek. És ezek ugye, hogy megszűntek, ezek a kis együttesek, meg minden, csak maradt a száztagú, meg maradt a Rajkó.
6: Igen.
5: Nincs több. Hát még ott van mondjuk még az állami, de hát az állami is elenyésző dolog.
6: Meg tudnád fogalmazni, hogy mi a titka a cigányzenészeknek, illetve a Rajkóban végzett zenészeknek, hogy valóban ilyen hihetetlen sikert tudnak elérni? Gondolom, nem csak a repertoár meg a képzés.
5: Nem csak a repertoár meg a képzés. Szerintem a szemlélet, ahogy mi hozzáállunk egy-egy zenemű megszólaltatásához. Másképp nézzük, másképp hallgatjuk az adott műveket nagyon sok esetben. Szóval mi próbáljuk az egésznek a lelkét megfogni, ami nem egyszerű. És amikor ráérzünk valamire, egy zeneműben ráérzünk valamire, arra úgy rákap a zenekar, úgy rá tud kapaszkodni, akkor az úgy megvan. Tehát akkor már érezzük, hogy ez a miénk. Ezt nem veheti el tőlünk senki. Teljesen más szemszögből nézzük, mi ezt meghallgatjuk. Úgyhogy szerintem ez az egyik titka ennek.
7: Fehér Gyula, a Rajkó zenekar Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett főprímása volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk második részében mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről és a Rajkó zenekar történetéről. A beszélgetésünk befejező részének érdekében tartsanak velünk holnap este is 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Suki András volt. a viszonthallásra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
0: A Rádió D kulturális műsora.
1: Tarts velünk minden hétköznap.
0: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Romákról, nem csak romáknak. 100.3 Rádiódi. Rádiódi. Rádiódi. Rólunk, neked. Itt a 100.3 Rádiódik süsfelnap. Mindig napra kész. Hétköznaponta 9-től délig. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon, a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délelőtt. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a kis teherautóban két ember ült. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez, a vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínen, és így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. 2026 utolsó negyedévében megindulhat az uniós pénzek konkrét kifizetése, közölte Kármán András pénzügyminiszter szombaton a Facebook oldalán. Azt írta, a helyreállítási és ellenálló képességi eszköz forrásainak esetében vannak a legsürgetőbb teendők, a programban vállalt mérföldköveket augusztus végéig kell teljesíteni. Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke pénteken Brüsszelben jelentett be megállapodást 16,4 milliárd eurónyi korábban visszatartott uniós forrás felszabadításáról. Kármán András szerint ez az elmúlt évtized legjelentősebb pénzügyi megállapodása, ami erős bizalmat jelez Magyarország iránt. Jelentős átrendeződés figyelhető meg a belföldi turizmusban a szezonváltással. Míg a tavaszi hónapokban a kulturális és városi kikapcsolódás dominált, a nyári előfoglalások alapján már a vízpartok és a fürdővárosok vették át a vezetést. Az előfoglalási trendek alapján Siófok tört az élre, a dobogó második és harmadik fokát pedig Hajdúszoboszló és Gyula foglalja el. Az élmezőnyben található még Balatonfüred, Eger, Szeged, Balatonlelle, Budapest, Nyíregyháza és Pécs is. A nyári szabadságok alatt a tartózkodási idő is érezhetően meghosszabbodik, a foglalások közel negyede már 5-6 vagy ennél is több éjszakás, klasszikus nyaralásra szól. A hosszabb időtartam a költéseken is megmutatkozik, a nyári foglalások negyede legfeljebb 70 ezer forintba kerül, míg a többség a 70 és 170 ezer forint közötti sávba esik.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádiódik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió DIK FM 100,3 MHz-es frekvencián. 2025. október 15-e szerda van, és a pontos idő 22 óra 5 perc. Fehér Gyula, a Rajkó Zenekar magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett főprímása ismét a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesél nekünk a szakmai kiteljesedéséről, a Rajkó Zenekarról és a cigányzenéről is. Tartsanak velünk ma este is!
4: De akkor viszont visszakanyarodva a cigányzenére, illetve a cigányzenészekre. Tehát akkor a cigányzenészeknek valahol ez a titkuk, és hogyha magyar nótát így adják elő, az ő sajátos egyedi stílusukban, akkor az onnantól kezdve valóban egy teljesen új műfaj lesz, amit hívhatunk nyugodtan cigányzenének.
5: Így van. Abból a szemszögből?
4: A Rajkónak számtalan sikere volt a Vatikánon kívül is. Ki tudnál emelni esetleg néhány olyan helyet, ahol nagyon szívesen játszottál, ami különleges élmény volt számodra?
5: Hát... volt ilyen sok ilyen kisebb dolog. Igazából a vatikáni fellépésünk volt, szerintem az egy óriási volumenű dolog volt, de játszottunk mi Japánban is. Az is egy érdekes dolog volt. Az is egy nagy koncert, meg persze Kínában, Pekingben, ott a nagy koncertünk volt, nem is egy.
4: És hogy fogadta az ázsiai közönség?
5: Ázsiai közönség egy kicsit furcsa. Tetszett nekik ugyan, de ők másképp nyilvánítják ki a tetszésüket, tehát ők kicsit visszahúzódóbbak szerintem ebből a szemszögből. mert utána lehozta ugyanaz újság, hogy, hogy hát hatalmas sikere volt a Rajkó művészetgyüttesnek. Tehát mi abból tudjuk, hogy nekünk sikerünk volt, meg éreztük is, hogy van, tehát jó pár ezer ember előtt léptünk föl. De, de másképp, másképp vannak ők egy kicsit úgy a tetszés nyilvánítás terén, tehát az, hogy tehát ez nem, nem, nem olyan hangos, vagy annyira dús, mint mondjuk itt Európában, hogy, hogy, hogy az emberek fölállnak, és akkor felpattannak, és akkor ováció van, ott Kínában megtapsolják, ugye, meg minden, és azért, de ennyi. Úgyhogy
4: egészen más.
5: Más.
4: Rendszeresen játszottatok a Dunapalotában.
5: Igen. Igen. Ez is egy olyan, olyan fájó pontja a zenekarnak, hogy, hogy nekünk ez adott egy rendszerességet. Egy hatalmas rendszerességet adott az, hogy nekünk, nekünk volt egy állandó helyünk. Úgymond. Kezdetekben a budapesti Bábszínházban volt az állandó helyünk, aztán sőt, még korábban az, az FMH-ban volt a helyünk, ott kezdtük ezt az egészet. Az volt a, az akkor áttevődött utána a Bábszínházba, és úgy kerültünk a Dunapalotába, és az nekünk nagyon, nagyon, nagyon jó volt, hogy minden héten legalább kétszer-háromszor voltak ott fellépéseink, ilyen folklórestjeink. Az, hogy az megszűnt, az a zenekarnak mai napig fájó pont. Mai napig. Tehát ez egy ilyen hat éves história már. Szóval Covid következménye, és az, hogy a Dunapalotát mint épületet eladták, másik tulajdonosa lett. Ez a, ez a, ezáltal mindenkinek, aki ott volt a Duna Művész Együttes, mindenkinek ki kellett költözni az épületből, így megszűnt a helyünk, és próbáltunk egy utcával arrébb az Arany 10-be, Arany 10-be átkerülni, de ott, ott már nem tudtuk ezt az egész dolgot feltámasztani. Nem volt akkora érdeklődés iránta. Úgyhogy mi megtanultuk, hogy öt embernek is úgy kell koncertet adni, mint hogyha százan ülnének bent. Ezt a Gyula bácsi elmagyarázta nekünk, elmondta, ezt tudjuk nagyon jól. Ezt úgy is csináljuk. Mi komolyan veszünk öt embert is, meg hetvenet is, meg százat is, ugyanolyan szinten. De ez, ez sajnos, sajnos megszűnt.
4: Igen, hogyha üzleti szempontból nézzük, akkor meg kell, hogy mondjuk, igen, hogy tulajdonképpen az a rentábilis, fenntartható, hogyha valóban több százan hallgatják a zenekarnak az előadásait. Igen. Igen. Viszont sokat voltatok régebben is hajókon. Rendszeresen jártak a rajkósok, igen, különböző dunai hajókra.
5: Igen, igen, igen. Kezdetekben nagy hajókra mentünk, ilyen nagy szállodahajókon játszottunk, adtunk kisebb folklór esteket, kis létszámú zenekarral, aztán ugye ez lemorzsolódott, aztán átkerültünk ki, még kisebb hajókra, és azóta, amióta van a Gróf Széchenyi rendezvényhajó, azóta a zenekarnak az lett a rendszeres bázisa, úgymond. Minden este van, az év 365 napjából 365-ször a zenészeink ott vannak a hajón.
4: Tehát ott még mai napig lehet hallani a rajkósokat, azonban nem teljes felállásban, ha jól
5: sejtem. Nem, sajnos. Nem. Ez azért, mert mivel mi a helyszüke miatt ugye nem, igen, tudunk ott lenni mindannyian, de váltjuk egymást, tehát így ilyen meg ott több szinten van lehetőség. Tehát én az alsó szinten játszom, a többiek a felső. Tehát ott több zenekar van, négy zenekar van a hajón.
4: Viszont nagyon fontos, hogy itt azért olyan folklór műsort is előadtok, ami valójában a magyar kultúrát szintén így reprezentálja. Így van, így van. Táncosokkal együtt.
5: Így van. A miénkkel. Úgyhogy van ott palotás, van ott kalocsai táncot, kapnak üveges táncot. Tehát azért erre is oda van figyelve. Tehát ez is mutatja, hogy nekünk azért sokrétű volt az a művészegyüttes, ahonnan mi jöttünk.
4: Tehát a Rajkó zenekarnak a képzésében ez is benne volt erőteljesen.
5: Táncosok, persze, tehát a műsor legyen. Uh-huh. Persze, akár önálló, tehát nekünk önálló koncertjeink is rengeteg volt, rengeteg önálló koncertünk volt. sőt az idén ugye a templomi koncertek ugye tömkelegével ezek voltak, önálló koncertek, de rengeteg táncos műsorunk volt. Úgy operett, úgy folklór estek, és rengeteget jártunk Lengyelországba, akár operettel, folklórral is. Az is sajnos a Covid idején szűnt meg nekünk. Az is egy nagy fájdalom volt nekünk, hogy oda már nem járunk.
4: Beszéljünk egy picit szomorúbb részéről ennek a dolognak, hiszen azért az a helyzet már a kialakult sajnos, hogy a Rajkó zenekar nem feltétlenül tud olyan megélhetést biztosítani a zenészeinek, amiből egzisztenciálisan fel tudnak tartani egy családot. És időnként előfordulhat az is, hogy a zenészek egy része másfajta munkát is vállal. És mivel akár a Muzsikáló Magyarország program sem biztosít teljes évben mondjuk lehetőséget arra, hogy a zenészek muzsikáljanak, ezért esetleg másfajta irányba kell gondolkodniuk.
5: Igen, igen.
4: Tehát ez jellemző sajnos mostanában, hogy akár biztonsági őrök, vagy más foglalkozást választanak
5: a cigány zenészek. Ez sajnos minket is elért ez a dolog. Szóval én magamról is elmondhatom, szóval én az iskolában vagyok portásként. Uh-huh. Portás szolgálatot adok. Muszáj volt, hogy valami mellékjövedelem legyen, mert a zenélésből sajnos nem, tényleg valóban nem. Szóval nagyon sok kollégám valaki elment taxisofőrnek, vagy akár recepciósnak, vagy ilyen olyan futárnak, ételfutárnak. Sokan újra, de és a mai napig csinálják, szóval zenélés mellett muszáj, hogy egy másik lábon is álljanak, mert valóban ez a jó dolog, ez a Muzsikáló Magyarország amúgy. Tényleg. Pártalandó dolog. De jobb lenne ez, hogyha egész évben tudna megélhetést nyújtani a zenészeknek. És ezáltal motiválva lennének az éttermek is, hogy igenis alkalmazzák a zenészeket, és hogy legyen, mert ahol van jelen pillanat, tehát ez a program, ez azért is jó, mert elindított egy olyan folyamatot, hogy talán visszajön ez arra szint, ha még a 80-as évek, vagy a 70-es évekbeli szintre nem is, de visszatér a köztudatba az, hogy van. És tapasztalatból úgy mondom, hogy ahol van, ott örülnek az emberek, hogy van. Tehát azt mondják, hogy hát ez egy olyan jó kis üdes színfolt, meg úgy fogalmaznak, hogy hú de jó, hogy itt vannak, mert egy kicsit feldobták az esténket a kellemes játékokkal, meg azzal, hogy megkérdezték, hogy mit szeretnénk hallani. És hát bizony jönnek fiatal, és magam korosztálybeli emberek is, meg fiatalabbak is, hogy hát igen, igényt tartanak. Szóval visszakerül ez a köztudatba, és én úgy vagyok vele, hogy ezt valahol pártolni kellene. Szóval az, hogy egy évben csak 4 hónapig van pártolva, ez nem feltétlenül azt mondom, hogy rossz, hanem ez kevés. Kevésnek érzem. Uh-huh. Szóval többnek kellene lenni ahhoz, hogy legalább az őszi-téli szezont végig csinálni, mert összejönnek például a rengeteg turista összejön. Uh-huh. Az őszi szezon például a hajón nálunk az nagyon kemény. Ott mindig rengeteg ember van, rengeteg turista van. És akkor érezhető, hogy a forgalom egy kicsit megnől, megnövekedik az igény arra, hogy ne csak 2 zenekar játszon a hajón, hanem legyen 4. Szóval ez abból is érezhető. Szóval, hogyha ez még arra az időszakra is ki lenne tolva, akkor ez nem veszteség lenne, hanem ez nyereség lenne a magyar államnak.
4: A probléma gondolom ott is tetten érhető, hogy akik esetleg dolgoznak közben, vagy más szakmát választottak, vagy igen, kényszerültek rá, hogy váltsanak, akkor azok nem biztos, hogy a 3-4 hónap kedvéért feladják a biztos megélhetésüket. És innentől kezdve például alig lehet cimbalmos találni.
5: Így van.
4: Ha csak erre gondolok.
5: Igen, igen. És más hangszercsoportokra is ez hát, a jellemző. Nem találni. Igazándiból nagyon nehéz. Amikor a program elindul például, nagyon nehéz helyettesítő embert találni. Egy adott pozit, egy adott fellépésre. Uh-huh. nagyon nehéz találni például a fiúk a hajón, amikor meg kellett nekünk csinálni, megcsináltuk a templomi koncerteket, ő nekik helyettes kellett beküldeni a hajóra, de ezt ők nagyon nehezen tudták megoldani. Szóval ez egy nagyon kemény dolog. Mert pontosan azért, mert ugye olyankor mindenki muzsikál, tehát minden zenész foglalt, na most nagyon kevesen vagy, sajnos. Itt Pesten. És nagyon kevés, nagyon nehéz olyan ember találni, hogy aki azt mondja, hogy tényleg sok olyan kollega volt, hogy azt mondta, jó, én itt letettem a lantot, és akkor majd szaladok át a másik helyre játszani. Mert azt mondta, hogy ezért délbe végzek itt, és akkor jó, akkor be tudok este menni helyetted. Még dupla, váltott műszakban dolgoztak a kollégák sok esetben, vagy az egyik helyről jöttek, a másik helyre mentek. Tehát mi is például a Pálinka házban, a Suki István kollégámmal együtt játszunk a Pálinka házban péntekenként, meg vasárnap. És nagyon nehéz volt olyan ember találni, aki oda, igaz, hogy csak hárman vagyunk, tehát hárman, egy igen kis egyszerű kis folklor estet adunk két pár táncossal, három zenész, nem fér be több, és nagyon nehéz volt helyettes találni, amikor nekünk kellett elmenni a templomi koncertekre, vagy akármi, és nagyon nehéz volt. És tényleg volt olyan, hogy három ember nem is tudtunk keríteni három embert, csak egy bőgős volt, meg egy hegedűs. Viszlát.
4: Na jó, de hát annak a hangzása meg nyilván nem
5: persze, olyan. Nem olyan.
4: Tehát
5: nem
4: olyan, azért az.
5: Nem. Na, nehéz. De ha egy állandó megélhetés lenne, egy állandó, stabil megélhetést nyújtana a szakma a részünkről, akkor sok, és olyat, hogy ebből a családot fel lehessen tudni tartani. Tehát nem egy olyan anyagi hátteret, ami arra motiválja az embert, hogy akár egy másik műszakot, vagy egy másik állásba elmenjen dolgozni, akkor visszakerülhetne minden. Tehát minden zenészeknek a jó része azt mondaná, hogy na jó, akkor ezt hagyjuk, most akkor már nem taxizok, befejezem a taxizást, és akkor a művészetre koncentrál, mert ebből ugyanúgy el tudom tartani a családomat, meg tudom csinálni azt, amit akarok, és akkor feladnák.
4: Valaki ebben nő fel, hogy 5, 6, 7, 8, a te esetben 9 éves korától folyamatosan muzsikál, folyamatosan tanul, még most is tanul természetesen. És tényleg napi több órát szánt arra, hogy gyakoroljon, képezze magát, és tulajdonképpen kitanulja ennek a szakmának a csinyát, binyát. Ezek után váltani egy másik szakmára az nyilván egy nagy törés lehet lelkileg. Igen. Tehát biztos vagyok benne, hogy visszatérni a zenész hivatáshoz, hiszen mondjuk ezt hivatásnak, nem is szakmának.
5: Igen.
4: Biztos vagyok benne, hogy ez egy óriási öröm lehet annak, aki visszatérhet. Csak nyilván ehhez valamiféle nagyobb támogatás kell. A kultúra az nem az a terület, ami ellentétben mondjuk a versenyszférával. A kultúra az teljesen másként működik. Azt támogatni kell, mint ahogy a 90-es évek előtt is óriási szerepe volt a támogatásoknak. Ha csak arra gondolok, hogy a Rajkó zenekar például a KISZ irányítása alatt működött, vagyis a kommunista ifjúsági szervezet, ami természetesen állami pénzből működött.
5: Igen.
4: Ők szervezték a Rajkónak a koncerteket, ők tartották fönt az épületet, és akkor még sorolhatnám. Tehát ez nem verseny alapon működött ez régebben. Igen. És ez most sem működik valójában verseny alapon, hiszen a kultúra az nem így működik.
5: Nem.
4: Tehát akkor nagyobb állami támogatásra, illetve szerepvállalásra lenne szükség?
5: Hát a Rajkó zenekarnak kellene egy nagyon komoly állami támogatás mindenféleképpen ahhoz, hogy így is, szóval mi így is rengeteget küzdünk azért, hogy talpon maradjunk. Rengeteget pályázik a zenekar ilyen-olyan fellépésekre, kisebb, nagyobb sikerrel ugyan, de azért van. De ha lenne egy állandó állami támogatás, lenne egy állandó támogatottság a zenekarnak, akkor sokkal könnyebben lennénk mi is, és akkor szerintem el tudnánk indulni egy olyan irányba, hogy vissza tudnánk kerülni a közéletbe valahova. Tehát az, hogy a Rajkó zenekar így is, persze benne vagyunk valamilyen szinten, de kezdünk mi is már kiívódni ebből az egész dologból, hogy visszakerüljünk, és lenne egy állandó helyünk, ahol tudjunk koncerteket lebonyolítani, rendszeresen, rendszerességgel, mert csak akkor tudunk visszakerülni a kulturális véráramba, hogyha ez megvan. De így, hogy nincs állandó állami támogatásunk, nem tudunk próbákat tartani. A zenész kollégáknak el kell menni dolgozni ahhoz, hogy megéljenek. Így alkalmi esetenként tudom őket összehívni, hogy próbáljunk, tehát akkor is csak egy hét végén egy-két napot, hogy nézzük meg, hogy mit fogunk a koncerten játszani, ha egy olyan dologról van szó, ami egy nagyobb volumenű dolog, akkor így tudom őket, de csak a hét végén, mert a hétköznapok azok eltelnek a munkával. És ez a szomorú, hogy rendszeres zenekari munka nincsen, csak munka van, és akkor van egy hétvégi valami, amikor beülünk, jó, nézzük meg, de akkor is ennyi és ennyi idő alatt, és nem egy rendszeres munka, mint amihoz régen hozzá voltunk szokva, hétfőtől péntekig próba van. Most nincs. Nincs. Már évek óta nincs.
4: Hogy látod a Rajkó zenekar jövőjét?
5: Hát most per pillanat, őszintén megvalva, egy ilyen nagyon stagnáló. Igazándiból nincs kialakult jövőkép bennem, tehát az, hogy merre tartunk, mert egy helyben állnak a dolgok. Én inkább úgy fogalmaznék, hogy vannak ilyen vágyálmok, hogy hát ha esetleg kapunk egy nagyobb állami támogatást, és akkor elindíthatunk valamit. Van egy ilyen folyamat, ami egy kicsit megborult valahol, gondolom, de az igazgatom az beadott egy kérelmet, egy 100 millió forintos éves támogatásra.
4: Gerendási István.
5: Gerendási István, így van. És reménykedünk, hogy hát, ha esetleg valami lesz. Én annak örülök, hogy a 100 tagú cigányzenekar megkapta az állami támogatást. Ők megkapták, és ennek nagyon örülök, mert egyrészt, mivel én is tagja vagyok, tehát a zenekarnak. Másik dolog meg az, hogy rengeteg kollégám ott van. És ez egy nagyon nagy segítség. Az, hogy a 100 érdem szerint persze megérdemli, mert nincs még egy olyan zenekar, mint a 100 tagú. Nincs még. Nincs még egy. Tehát nem tudom, egész Európában nem tudnak mutatni még egyet. És kell, hogy ők kapják ezt a dolgot, és azt szeretném, reménykedek, hogy egyszer majd mi is elérünk abba a szituációba, abba a pozícióba pontosabban, hogy a Rajkó zenekar, mint ennek az egésznek az atya, az anya intézménye, csak mondjunk ilyet, aki kinevelte a 100 tagú cigány zenekar tagjait, és itt a legnagyobbokról van szó, akik ott játszanak, hogy végre oda helyezzük, ahova való. Tehát hogy mi vagyunk az alap, és erre jön föl a többi, amiből aztán kinőtt ez az egész 100 tagú cigányzenekar is, meg sok más zenekar is, meg sok más kisebb együttes is, ebből nőtt ki. Itt kapták a képzést, itt kapták a minden olyan dolgot, ami ahhoz szükségeltetik, hogy ők zenekar legyenek. A tudásanyagot, mindent is szedtek fel. És hogyha ezt egyszer majd elismerik, és azt mondják, hogy igenis, ez oda kell, hogy tartozzon, a Rajkó zenekarnak is meg kell adni azt a fajta presztízst, ami a 100 tagút megilleti alapjogon, akkor szerintem elindulhat egy olyan folyamat, hogy akkor újból érezhetjük azt, hogy vagyunk, létezünk. Bár így is tudjuk, hogy nélkülünk ez nem működik. Én nem is adom fel, tehát soha nem is fogom feladni a Rajkó zenekart. Úgyhogy nekem ez mindig is a szívem csücske fog lenni, a legbelső énem, mindenem, zsigerem, minden ehhez ragaszkodik. És hát a mellékállásom is mutatja, hogy nem tudok elszakadni az intézménytől. Tehát
4: igen,
5: ott dolgozom, igen, mint portás, figyelem a gyerekeket, beszélgetek a gyerekekkel, sokan megkérdeznek, hogy Gyuszi bácsi, hogyha ilyen-olyan problémákkal jönnek kis zenész kollégák, aranyosak nagyon, hogyha mondják a tanítómesterék, hogy valamit nem értetek, menjetek oda Gyuszi bácsit, kérdezzétek meg.
4: Kérdezzétek meg a portást.
5: Igen, a Gyuszi bácsit megkérdezik, és akkor jönnek, és akkor feltesznek kérdéseket, hogy ha így csinálom, akkor az jó, vagy ha nem így csinálom, akkor nem jó, vagy szóval érdekes dolog. De nekem a Lőrinc mondta egyszer azt, hogy amikor kiderült, hogy én portásként dolgozom az iskolába, és azt mondja, te dolgozol valami? Mondom, persze, hát mondom, na, portás vagyok, úristen, azt mondja, és hol? És ott mondtam neki, hát mondom, hát a zenekar, az iskolába. Jaj, de jó, hát az, akkor te végül is hazamentél.
6: Hát, igen.
5: Igen, végül is hazamentem, igen. Én mindenki az édesanyámmal közöltem ezt a történetet, ő is örült neki, abból a szemszögből, hogy nem kell ismeretlen helyre mennem.
6: Igen, így van.
5: Meg hogy ez ad egy olyan anyagi forrást, amiből tudom a kicsit finanszírozni az életemet.
6: Egy biztos megélhetés.
5: Egy biztos.
6: Viszont, hogyha visszatekintünk azért mégiscsak az elismerésekre, nézzük akár a nemzetközi elismeréseket. Gondoljunk csak arra, hogy 2016-ban a Rajkó módszer, tehát a Rajkó iskolában folytatott oktatási metódus, amit egyébként Farkas Gyula alapozott meg természetesen, ez UNESCO szellemi kulturális örökség listájára is felkerült. Tehát a nemzetközi elismerés, siker, az tulajdonképpen már rég megvan, adott. Most már csak egyfajta anyagi támogatás hiányzik ehhez, hogy biztos lábakon tudjon működni a Rajkó zenekar. És mi a meglátásod egyébként, egy picit magasabbról tekintve, madártávlatból mondjuk így, a cigányzene helyzetére? Talán ez egy még nehezebb kérdés. Mi a cigányzene jövője? Hol látod 5-10 év múlva, vagy akár 20 év múlva a cigányzenét?
5: Én azt mondom, hogy szerintem érezhető egyfajta, én azt mondom, hogy valami megmozdult itt. Jó irányba, szerintem.
6: És ez a programnak köszönhető?
5: Ez a programnak is köszönhető, így van. Annak is köszönhető, hogy jó irányba mozdult, hogy kezd ez a műfaj, ez a zene visszaszivárogni a közéletbe. Nagyon-nagyon nehéz ez, mert most egyre több fiatal van, akik szeretik ezt a világzenét játszani. És sok fiatal felismerte például azt, hogy ebben a műfajban, a cigányzenében, ebben nagyon sok virtuózitási lehetőség van.
6: Aha.
5: Kibontakozási lehetőség van. Tetszik nekik ez a játék. Sok fiatalnak. És kezdenek erre úgymond rákapni. És meg akarják ezt tanulni. De hogy ahhoz, hogy kitől tanulják meg, ahhoz el kell jönniük hozzánk.
6: A Rajkó Talentumtáncés zeneművészeti szakgimnáziumban.
5: És ott kell kezdeni, mert sokan például a népzenei vonalról jönnek át. Kérdeztem tőlük, miért? Hát azért, mert ott nem hagyták őket kibontakozni. Érdekes dolog volt, hogy aztán nem hagyta bennünket gyakorlizni, próbálni, vagy annyit. Itt több a zenélési lehetőség, több teret kapnak. Mondom, ez érdekes, mert mondom, én más gondoltam volna, de és hát az a fajta virtuózitás, ami ebben a zenében van, azt ott nem tanítják. És azt mondták, hogy ezért jöttek át ide, kifejezetten a stílust megtanulni, hogy ők úgy akarnak muzsikálni, mint a nagy roma muzsikusok, hogy mint a Puka Károly, mint ahogy a többiek, hogy nekik ez kell, ez tetszik nekik, és ők ezt szeretnék megtanulni. Ezt a játékmódot, ezt a fajta a stílust, mert ezt kettőték, ők már ötvözik, vagy összerakják, és persze ez ad nekik elég teret. Művészileg. És erre ráismertek a fiatalok, akik ezt a műfajt kezdik el tanulni. És egyre másra látható, hogy alakulnak olyan zenekarok, akár nem roma fiatalokból is, akik ezt a műfajú zenét játszák, ötvözik a balkáni zenével, a magyar folklort, keverik a cigány zenével, és ugyanabban a stílusban játszanak. Azzal a fajta virtuózitással, azzal a fajta érzésvilággal, amit ez takar. Úgyhogy igazándiból lesz egy felfejlődés szerintem, hogyha engem kérdezel. Szóval lesz egy fajta mozgalom, ami elindul majd egy jó irányba, és ez a zene, ez volt, és mindig is lesz szerintem. kell az embereknek. Ráismertek arra, hogy igazából egy jó kulturális rendezvényt vidéken enélkül nem lehet megcsinálni. Csak az, hogy lehívnak XY előadót, aki a szintetizátorral valamilyen hangulatot kelt, meg mit tudom én, egy falu, ahol megtehetik, hogy nagyobb költségvetéssel dolgoznak, meg minden, akkor azt mondják, hogy hú, jöjjön ide a XY zenekar is. Mert kell nekünk ez, mert az emberek szeretnék. És akkor igenis, akkor adunk egy nóta délutánt, vagy egy olyan estet, ahol ki tudják magunkat szórakozni. És nagyon-nagyon várják. Tehát ki vannak az emberek éhezve valamilyen szinten erre a dologra, vidéken meg pláne. De Pesten is már kezd egy valami elmozdulni egy jó irányba. Még lassan döcög, mert Pest egy kicsit lomha ilyen szemszögből, de az, hogy ez a program ez nagyon sokat segít abban, hogy a pesti közönség is elérjen ehhez a műfajhoz. Hogy a Pesten játszó zenészekhez is bemenjenek, és ott vannak ott akár külföldiek, de a külföldiek tömkelege jobban ismeri, mint hazánknak a városi emberek, tehát akik Pesten élnek, de azok is kezdik megszokni ezt a dolgot, hogy ez van, hogy ez fellelhető, hogy bemegyek egy étterembe, és akkor ott van egy zenekar, akik szolidan a háttérben ugyan játszanak, vagy éppenséggel, hogyha bevetődik egy vendég, és azt mondja, hogy fiúk, játszátok már nekem ezt, vagy azt, vagy és akkor lehet kérni zenét. Ez is egy új dolog sokaknak, hogy jó, hogy lehet valamit kérni? Igen, lehet. Lehet kérni zenét.
4: Hiszen a cigányzenészeknek a repertoárja valóban olyan széles, ami világhírű.
5: Igen, és ez is meglepő dolog, hogy van ilyen is, hogy meglepődnek emberek azok, hogy lehet tőlünk zenét kérni? Lehet.
4: Igen.
5: Ettől híresek. Igen. És ez így, ha visszajön, szerintem na jó, hát nem egyik napról a másikra, de szerintem hosszú évek lesz, és fenn fog ez maradni, csak legyen, aki el fogja játszani. Uh-huh. Ez nagyon fontos.
4: Én is bizakodó és optimista vagyok, mindenféleképpen. Kíváncsi lennék, hogyha holnap el kellene menned egy lakatlan szigetre, akkor mi lenne az az 5 CD bakelit album, amit magaddal vinnél, amik úgy tulajdonképpen nagy hatással voltak rád életedben, felvételek, és kijátszana rajta?
5: Hát ez igazándiból sok mindent akar. Szóval én nagyon sok zenét hallgattam. Rengeteg műfajban, rengeteg műfajú zenét, bár mondjuk az elektronikus zenét annyira nagyon nem kedvelem, bár nem a szívem csücske, de ebben benne van a könnyű zenétől, persze ugye hát ami az enyém, az ugye hát a gémes kutas lemezt mindenféleképpen magammal vinném, az járókos anyu bácsinak a lemezét, azt mindenféleképpen. Azt persze ugye Lakatos Sándornak a lemezét is nagyon szívesen magammal vinném, az egy másik, nagyon sok szép dolgot játszik rajta.
4: Jöhet Sándor. Bármelyik?
5: Lehet bármelyik, tehát igen. Hát persze, ugye van a komoly zene, amit én nagyon-nagyon-nagyon sok mindent, hát az egy nagyon tág dolog. De ha már itt tartunk, akkor magammal vinném Csajkovszkijnak a 6. szimfóniáját. Ez egy kicsit, hogy tudjak magammal egy kicsit kilépni. Persze vinnék magammal egy Duke Ellington lemezt is, mert az embernek kell egy valami kis lelki felüdülés néha, nem csak a szomorkodás. Nagyon. Meg egyéb dolgok, persze ugye, és hát mindig magammal egy könnyű zenei albumot is, ez pedig George Michaelnek az egyik albuma lenne, amit magammal vinnék, mert az nekem mindig adott egy valami olyan kis relaxációt, vagy akár. De ezen kívül nagyon sok minden. Tehát, hogyha lehetne a fél világot elvinném magammal. Nagyon sok mindent hallgattam, mint Debussy-től, Ravel-től, Mussorgszkijn keresztül, Rachmaninovot nagyon szeretem.
4: Köszönöm, hogy ezt említed. Mint zongoristennek mindig nagyon örülök.
5: Nagyon-nagyon szeretem. És hát persze Beethoven nem utolsó sorban. Uh-huh. De nagyon sok minden van, amit kicsit így az ember így azt mondja, hogy na jó, van, akkor pajka, és akkor lényegében ruhát már nem is vinnék magamban.
4: De egy hegedűt mindenféleképpen. Azt ne hagyd itthon, légy szíves.
5: Igen, azt mindenféleképpen.
4: Nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést, számomra egy óriási élmény volt, jó volt veled beszélgetni. Én természetesen szépen. Bármikor várunk itt vissza a stúdióban egy újabb beszélgetésre.
5: Bármikor.
7: Fehér Gyula, a Rajkó Zenekar Magyar Ezüst Érdemkereszttel kitüntetett főprimmása volt a mai vendégem, aki a beszélgetésünk harmadik részében mesélt nekünk a szakmai kiteljesedéséről, a Rajkó Zenekarról és a cigányzenéről egyaránt. A mai szerkesztő műsorvezető Dr. Suki András volt. A viszonthallásra.
0: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dík. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Ez a Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánságshow. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódikben.
1: Magyar Péter miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke megállapodást kötött 16,4 milliárd euró, azaz mintegy 6000 milliárd forint befagyasztott uniós forrás felszabadításáról. Ezt pénteken jelentették be Brüsszelben. A mostani megállapodás egy feltételes menetrendet jelent. Magyarország csak akkor hívhatja le a forrásokat, ha az Európai Bizottság számára ellenőrizhető módon teljesíti az átláthatósági vállalásait. Ennek érdekében a kormány egy átfogó törvénycsomagot készít elő. A tervek szerint hazánk hivatalosan is csatlakozik az Európai Ügyészséghez, és megerősítik az integritás hatóság jogköreit. Ezen felül jelentősen szigorítják a politikusok vagyonnyilatkozati rendszerét. A jövőben akár 2 év börtönnel is büntethető lesz az a személy, aki valótlan adatokat közöl a bevallásában. További fontos feltétel a felsőoktatást és az egyes kórházakat felügyelő közérdekű vagyonkezelő alapítványok, a KEKVÁK kivezetése augusztus végéig. Ezzel a lépéssel az érintett intézmények irányítását visszaveszi az állam. Újbuda május 31-én ünnepli 21. születésnapját egésznapos programokkal a Bikás Parkban. A rendezvény a kerület sokszínűségét helyezi középpontba. A programok között koncertek, családi jóga, bábszínház, arcfestés, óriás buborékshow, fizikai kísérletek, kézműves foglalkozások és helytörténeti beszélgetések is szerepelnek. A fesztiválon fellép többek között a Hahó együttes, az Eszterlánc mesezenekar, a Budapest Jazz Orchestra és a Los Orangutanes. A tartós csapadék hiány és a nagy meleg miatt országos tűzgyújtási tilalmat rendelt el péntektől a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság egyetértésével. A tilalom értelmében tilos tüzet gyújtani a belterületi és külterületi erdőkben, valamint a 200 méteres körzetükben fekvő külterületi ingatlanokon, a kijelölt tűzrakóhelyeken, a parlag és gazégetés szintén nem engedélyezett. Grillezni lehet a belterületi kertekben, de ahhoz is inkább gázégő fej vagy elektromos grill használatát javasolják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
2: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: Ez volt a Roma Folk.
1: Holnap reggel 6 órától ismét felcsendülnek az ikonikus folklorzenék.
0: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
1: Aki a kívánságokat teljesíti,
0: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dickben.
2: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érték. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Napirenden volt javaslat a közgyűlésen, amit a főváros vezetése szerint félreértett a taxisok egy része. Ők azt ígérték, hogy amennyiben ez az előterjesztés átmegy, akkor a most hétvégi BL döntő hétvégéjén kezdenének tüntetésbe, ezzel megbénítva a várost. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a BKK javaslat csomagját, amiben elméleti lehetőségként szerepelt a fix tarifa kivezetése. Kis Ambrus a 24.hu-nak azt mondta, két javaslat szerepel a csomagban, az egyik szerint 27%-kal emelnék a tarifákat, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységgel, jobban lehessen őket szankcionálni. Tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését. Derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én, a Magyar Szabadság napján tartják.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
0: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
3: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
1: Romákról, nem csak romáknak.
0: Rádió Dick.

0: Rádiódi. Rólunk neked. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: A Wieser vezérigazgatója Váradi József több mint szerencsétlennek tartja a Hungarokontrol vezérigazgatójának azon nyilatkozatát, miszerint minden légitársaság tart a kerozin hiánytól és mindenki elkezdett önvédelmi lépéseket tenni. A Wieser közleményében reagált a Hungarokontrol vezérigazgatójának nyilatkozatára. Váradi József a 24.hu-nak adott interjújában pedig azt mondta, a Hungarokontrol nem gyárt kerozint, nem szállít kerozint és nem éget kerozint, tehát egyáltalán nincs benne a szállítás. Láncban. A fizetés jelentős részét viszi el az albérlet ára a fővárosban. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások bérleti díja jelenleg a nettóbér 41%-át viszi el. Budapesten belül az 5. kerületben a 310.000 forintos átlagbérleti díja budapesti becsült nettóbér 49%-ának felel meg. A skála másik végén a 20. és 23. kerület áll, ahol a medián bérleti díja budapesti nettóbér 33%-át teszi ki. A megyeszékhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Mindkét városban 44%-os a bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek. A vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. Rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Rádiódik. Rólunk neked.
1: Lányok, táncoljatok! Fiú, adjatok neki!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot, a rendezvényt tudomásul vették. Terdék Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délután. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. A Váncról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kis teherautóval között. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a teherautóban ketten ültek. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Megszökött a kórházból, egy rollerbalesetet szenvedett angol szurkoló, hogy odaérjen a BL döntőre. A rendőrség hosszú ideig kereste. A BRFK bejegyzése szerint szombaton délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére távozott a kórházból, mert mindenképpen meg akarta nézni a meccset, írták. A férfit azonban családtagjain keresztül már megtalálták a rendőrök, és a szurkoló vissza is ment a kórházba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Roma Folk a 100.3 Rádió Dickben. Rádió Dickben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dick
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dick.

0: 100.3 Rádiódi. Vorbinas.
1: 100.3 Rádiódi. Romákról nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni felétek. És ma gyermeknap van, úgyhogy áldott, boldog gyermeknapot kívánok minden drága gyermeknek, tiétek a jövő. Nagyon-nagyon szeretünk benneteket. Ezt mondhatom minden rádiódikkes kollégám nevében. Nézzük is meg akkor, hogy miről szól a gyereknap, hogy jött létre, mit írnak róla nekünk az interneten. A gyermeknap a világ sok országában ünnepnap. A nemzetközi gyermeknap általában június 1-e. Megünneplése Törökországból ered, és ezen a napon különösen a volt kommunista országokba vált népszerűvé. Ehhez hasonló az ENSZ által létesített egyetemes gyermeknap, ami egy intézmény. Nemzetközi gyermeknap. A nemzetközi gyermeknapot a világ számos országában megünneplik. Az év legkülönlegesebb napja. Az ünnepet először Törökországban tartották meg 1920-ban, április 23-án. Majd később a Genfi gyermekjóléti konferencián 1925-ben. Egyetemes gyermeknap. Az ENSZ közgyűlés 1954-ben javasolta, hogy minden országban tartsák meg az egyetemes gyermeknapot. Az ünnep célja, hogy megemlékezzenek a világ gyermekeinek testvériségéről és egymás közötti megértésről, valamint a gyermekek jólléte érdekében kifejtett küzdelemről. Javasolták a kormányoknak, hogy mindenhol olyan napot jelöljenek ki erre a célra, amit megfelelőnek gondolnak. Nézzük, mi a helyzet Magyarországon. Magyarországon az Országos Gyermekvédő Liga kezdeményezésére már a 20. század első évtizedében is rendeztek gyermeknapot. Ha nem is minden évben, Edelszhim Gyula Lipót, egyesület elnök, egy 1909 évi beszédében elmondta, hogy 1906-ban 46 és 1907-ben 612, 1908-ban pedig 2262 vidéki város és közösség vett részt a gyermeknap megünneplésében. A 20-as években vált rendszeressé, hogy május vagy június valamelyik napját gyermeknappá nevezték ki. 1931-től már egy egész hetet szenteltek a gyermekeknek. Többnyire május első felében, mégpedig 1943-ig Nemzeti Gyermekhét neven. Ez 1944-ben nem került megrendezésre. 1945-ben, júniusban, 1946-ban, februárban, 1947-ben, május 4-től tartották a gyermekhetet. 1948-ban már a kommunista párt befolyása alatt álló MNDS, Magyar Nők Demokratikus Szövetsége rendezett országos gyermekhetet június 20 és 27 között. 1948 novemberében a Nemzetközi Demokratikus Női Szövetség moszkvai tanács ülésen úgy határozott, hogy a jövőben júniusi hóban a világ minden olyan államában, ahol nemzetközi nőszövetségnek szervezete van, gyermeknapot rendeznek, amely minden országban a politikai és gazdasági viszonyoknak megfelelően a gyermekek érdekeit fogja szolgálni. Az imperialisták befolyása alatt álló országokban a gyermeknap fő tárgya a gyermekek kizsákmányolása elleni harc lesz. Továbbá a gyermekek egészségvédelme és a tanulási lehetőségek megjavítása. A Szovjetunió asszonyai példát mutatnak az igazi hazaszeretetre, a békés építő munkára, szeretetére való nevelésben. A fenti határozatnak megfelelően Magyarországon 1950-től 1953-ig, június első vasárnapján, azt követően pedig minden év május utolsó vasárnapján rendezték, illetve rendezik meg a nemzetközi gyermek.

0: Folk.
1: Magyarország ikonikus folklorzenéi minden reggel a Rádió Dickben.
2: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dolgokkal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor tárcsázzátok a 0630 30 30 100-as telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót. Ma gyermeknap van. Ünnep a jövőnknek. Ma gyermeknap van, egy olyan nap, amikor a figyelem a gyermekeké. Elsőre talán egyszerű ünnepnek tűnik, lufik, fagylalt, játékok, családi programok, de valójában sokkal többről szól. A gyermeknap története több mint 100 évre nyúlik vissza. Az első gyermekeknek szentelt rendezvények a 20. század elején tartották, és az volt a célja, hogy felhívják a figyelmet arra, a gyerekek nem csupán a felnőttek kicsinyített másai, hanem különleges védelemre, szeretetre és odafigyelésre van szükségük. 1925-ben a genfi gyermekjólléti világkonferencián több ország is kezdeményezte egy nemzetközi gyermeknap létrehozását. Később az UNICEF és az Egyesült Nemzetek szervezetei is fontos szerepet vállalt abban, hogy a gyermekek jogi világszerte hangsúlyt kapjanak. Magyarországon a gyermeknap hagyománya egészen 1931-ig visszavezethető. Ma, május utolsó vasárnapján ünnepeljük, és ilyenkor egy kicsit emlékeztetjük magunkat arra, hogy a gyermekek nem csak a jövőt jelentik, hanem a jelent is. Sokszor mondjuk, hogy a gyermekek őszinték, és valóban. Ők azok, akik gondolkodás nélkül kimondják azt, amit mi felnőttek néha órákig fogalmazgatunk magunkban. Nem azért, mert tapintatlanok, hanem mert még nem tanulták meg elrejteni az érzéseiket. A gyermekek kíváncsiak, talán jobban, mint bárki más. Egy 4-5 éves gyermek egyetlen délután alatt annyi miért kérdést tud feltenni, amennyit egy felnőtt egy egész hónap alatt sem. Miért kék az ég? Miért repül a madár? Miért alszunk? Miért szeretjük egymást? És ezek a kérdések néha fárasztóak lehetnek, de valójában a fejlődés motorjai. A világ összes tudományos felfedezése, találmánya és nagy gondolata egy kíváncsisággal kezdődött. Valaki egyszer megkérdezte, miért?

Gyerekek emellett különleges képességgel rendelkeznek a csodálkozásra. Mi felnőttek gyakran elsétálunk egy virág mellett, anélkül, hogy észrevennénk. Egy kisgyerek azonban képes percekig nézni egy bogarat, egy felhőt vagy egy pocsolyát. Olyan dolgokban talál örömet, amelyeket mi már természetesnek veszünk. Talán azért is szeretünk a gyermekek közelében lenni. Mert emlékeztetnek arra, hogy a világ még mindig tele van felfedezésre való csodákkal. A gyermeknap azonban nem csak az örömről szól, arról is, hogy felelősségünk van. Minden gyermek megérdemli a biztonságot, az oktatást, az egészséges fejlődést és azt, hogy szeretettel vegyék körül. Sajnos a világban még ma is sok millió gyermek él nehéz körülmények között. Vannak, akiknek a tanulás nem magától érthetődő lehetőség, másoknak biztonság vagy akár a napi étkezés sem. A gyermeknap arra is emlékeztet, hogy a gyermeki mosoly nem lehet kiváltság, hanem alapvető jog kellene legyen mindenhol. És van még valami, amit a gyerekektől tanulhatunk. Ők nem a múlt hibáiba ragadók, és nem a jövő miatt aggódnak egész nap. Többnyire a jelenben élnek. Tudnak teljes szívvel játszani, nevetni, lelkesedni. Ha elesnek, gyakran felállnak és mennek tovább. Ha összevesznek, 5 perc múlva már újra együtt játszanak. Ez nem azt jelenti, hogy a gyermeki élet gondolatlan, inkább azt, hogy összesen birtokolnak valamit, amit mi felnőttek időnként elveszítünk. Pillanat megélésének képességét. Most pedig szóljanak nektek a jó kis folklorzenék. Tavinszaszte bachtá leoszuntod érte zsutítumé. Legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.

0: Rádió Dikben. Ez a Roma Folk.
1: 100.3 Rádió Dik, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra. És mivel ma gyermeknap van, ezért a gyermeknapról beszéltünk ebben az órában, és zenei téren pedig a folkloré, tehát az autentikus cigányzenéjé a főszerep. Aztán a következő órában már populárisabb slágerekkel foglak várni benneteket. Na de beszéltünk sokat, illetve olvastam nektek sokat a gyermeknapról, és ezt szeretném még folytatni nektek. Tehát a gyermeknap nem csak a gyerekek ünnepe. Kicsit a bennünk élő gyermeké is. Annak a részünknek, amely még tud kérdezni, álmodni, nevetni és rácsodálkozni a világra. Ha ma találkozunk egy gyerekkel, szálljunk rá egy kis időt, hallgassuk meg, válaszoljunk a kérdéseire, játszunk vele. Mert lehet, hogy mi tanítjuk őt az életre, de közben ő is tanít valamit nekünk. Talán éppen azt, hogy a boldogság sokszor egyszerűbb, mint gondolnánk. Boldog gyereknapot minden gyermeknek. És egy kicsit minden felnőttnek is, aki még őriz magában a gyermeki kíváncsiságból örömöt és reményt. Hát ez egy nagyon csodálatos kis összefoglaló volt egyébként a gyermeknapról. Én kívánom minden gyermeknek, hogy tényleg érezze nagyon-nagyon jól magát a mai nap folyamán. Kedves szülők, tegyünk meg mindent. És hát valóban vannak gyermekek, akik anyagilag nem úgy állnak, sajnos, vagy nincsen lehetőségük arra, hogy különböző hintákra felüljenek, fagylaltozzanak, nem is tudom, rengeteg program van ma. Gondoljunk őrájuk is, és hogyha meg tudjuk tenni, akkor ha csak egy gyereknek tudunk örömet okozni, akkor tegyük azt meg. Most pedig szóljanak nektek még a jó kis folklorzenék, aztán a következő órában már populárisabb slágerekkel várlak benneteket, és természetesen, ha érdekel a téma, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenétek valakinek egy dalt, akkor tárcsázzátok a 06303030 százas telefonszámot, írjatok nekem SMS-t, vagy telefonáljatok be, és beszélgessünk egy jót.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érték. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Napirenden volt javaslat a közgyűlésen, amit a főváros vezetése szerint félreértett a taxisok egy része. Ők azt ígérték, hogy amennyiben ez az előterjesztés átmegy, akkor a most hétvégi BL döntő hétvégéjén kezdenének tüntetésbe, ezzel megbénítva a várost. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a BKK javaslat csomagját, amiben elméleti lehetőségként szerepelt a fix tarifa kivezetése. Kis Ambrus a 24.hu-nak azt mondta, két javaslat szerepel a csomagban, az egyik szerint 27%-kal emelnék a tarifákat, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységgel, jobban lehessen őket szankcionálni. Tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését, derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Gyere, fiúk, most a rádióban. Egyre kellik szól nektek a DIK-nóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió DIK. Közlekedési hírek.
5: A Dózsa-György úton, a Tönköly út közelében, a Zabonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartás miatt. Ma lezárják a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát és a Városház utca, a Kis István utca között, valamint a Makkói utcát rendezvény miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templom tér és a Sztárai Mihály tér megállót. Hétfőtől ismét útszűkületre kell számítani ezen a szakaszon. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak a mai nap egészen 15 óráig, mert a kertészek dolgoznak. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
0: Időjárás.
5: Mozgalmas napok következnek. Ma sok napsütéssel indul a nap, majd napközben több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon alakulhatnak ki. Emellett északkeleten eshet némi csapadék. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei.

0: hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík, romákról nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádió Dík, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen digligén kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni felétek, és most eljutottunk odáig, hogy most már a folklor zenét elengedtük, és populárisabb slágerek szólnak, és a témám pedig az, hogy lefekvés előtt még falatozik. Ez történik a szervezetben, ha későn eszik. Ezt fogjuk megnézni. De természetesen, ha érdekel a téma, van hozzáfűznivalód, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 0630 30 30 100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Egy hosszú nap után nagy lehet a kísértés, hogy lehet lefekvés előtt még együnk valamit. Különösen akkor, ha a vacsora korán volt, vagy csak este jut idő egy nyugodt étkezésre. A szakemberek szerint azonban nem mindegy, hogy mikor és mit eszünk elalvás előtti órákban. A késő esti étkezés befolyásolhatja az emésztést, az alvás minőségét és a testsúlyt. Főleg a fogyasztott étel mennyisége és típusa szerint. Lefekvés előtt különösen nem ajánlott nagy mennyiségű vagy zsíros, fűszeres ételt enni, mert ezek növelik a reflux és a gyomorégés kockázatát. Este a szervezet inzulinérzékenysége csökken, így a gyorsan felszívódó szénhidrátok jelentős vércukorszint ingadozást okozhatnak, ami megzavarhatja az alvást. Az egészséges vacsora nem időhöz kötött, hanem mértékletes, könnyen emészthető, például joghurt, banán vagy zapkása lehet a legjobb választás. A szakemberek szerint figyelni kell a szervezet egyéni reakciójára. Ha az esti étkezés után rosszabb az alvás, érdemes korábban vagy könnyebb fogásokat választani. A késő esti étkezés befolyásolhatja az emésztést, az alvás minőségét, sőt, bizonyos esetekben a testsúly alakulását is. Az, hogy pontosan mi történik a szervezetben, nagyban függ az elfogyasztott étel mennyiségétől és összetételétől. Az emésztőrendszer még dolgozik, amikor már aludna. Amikor lefekszünk, a szervezet fokozatosan pihenő üzemmódba kapcsol. Az emésztés azonban nem áll le egyik pillanatról a másikra. Ha közvetlenül lefekvés előtt nagyobb mennyiségű ételt fogyasztunk, a gyomor és a belek még órákon át dolgoznak az étel feldolgozásán. Emiatt előfordulhat, hogy a szervezet nehezebben tud teljesen ellazulni, ami egyeseknél nyugtalannabb alvást eredményezhet. Nőhet a reflux kockázata is, de ezt a következő szegmensben fogjuk megnézni. Most szóljanak nektek a dalok, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian!

0: rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és olyanokkal, amik fontosak lehetnek számotokra. Ha lefekvés előtt eszünk, nőhet a reflux kockázata. A késő esti étkezés egyik legismertebb következménye a gyomorégés és a reflux. Fekvő helyzetben a gyomorsav könnyebben visszaáramolhat a nyelőcsőbe. Különösen akkor, ha valaki zsíros, fűszeres vagy nagy mennyiségű ételt fogyasztott. A reflux nem csak kellemetlen, égő érzést okozhat, hanem éjszakai pihenést is megzavarhat. Azoknak, akik hajlamosak a refluxra, a szakemberek általában azt javasolják, hogy legalább 2-3 órával lefekvés előtt fejezzék be az étkezést. A vércukor szint is másképp alakulhat. Az esti órákban a szervezet inzulinérzékenysége általában alacsonyabb, mint napközben. Ez azt jelenti, hogy a nagy mennyiségű, gyorsan felszívódó szénhidrát, például édességek, sütemények vagy cukros italok nagyobb vércukorszint ingadozást okozhat. A vércukorszint hirtelen emelkedése, majd csökkenése egyes embereknél éjszakai felébredéshez vagy nyugtalan alváshoz vezethet. Nem minden esti étkezés rossz ötlet. Sokan úgy gondolják, hogy este 6 után tilos enni, de a táplálkozási szakemberek szerint ez tévhit. A szervezet számára nem egy konkrét óra számít, hanem az, hogy milyen ételeket és mekkora mennyiségben fogyasztunk. Egy könnyű vacsora vagy kisebb esti étkezés teljesen beleférhet az egészséges étrendbe. Különösen igaz ez azoknál, akik későn fekszenek le, sportolnak az esti órákban, vagy hosszú idő telik el a vacsora és az alvás között. Az alvás minőségét is befolyásolhatja. A túl nehéz, zsíros vagy nagy adag vacsora miatt a szervezet több energiát fordíthat az emésztésre, ami egyes kutatások szerint ronthatja a mély alvás minőségét. Ugyanakkor az éhség sem kedvez az alvásnak. Ha valaki korgó gyomorral fekszik le, szintén nehezebben alhat el, vagy gyakrabban felébredhet az éjszaka során. Ezért a szakemberek általában az egyensúlyt javasolják, nem túl sokat, de nem is túl keveset. Most pedig szóljanak nektek a dalok, és természetesen, ha érdekel a téma, van hozzáfűzni valód, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor ne havozz. Tárcsázd a 06303030 100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Szóljon a dal, Tavim Bachtáli!

0: A mi zenéink változatosan. Rádió Dick.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztolk Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és olyanokkal, amik hasznosak lehetnek nektek, drága hallgatók. És most belekezdtünk egy olyan cikkbe, hogy milyen következménye lehet annak, hogyha este eszünk lefekvés előtt, ezt elég sokan csináljuk szerintem, és hát nem tesz túl jót. A testsúlyra is hatással lehet. A szervezet emésztése és energiafelhasználása a nap második felétől fokozatosan lassul. Ezért a késő esti, bőséges étkezésből származó energiát nehezebben használjuk fel. Ráadásul este általában már kevesebbet mozgunk. A felesleges kalóriák könnyebben raktározhatnak el. Ezért a rendszeres lefekvés előtti nagy vacsorák hosszú távon hozzájárulhatnak a súlygyarapodáshoz. Különösen akkor, ha sok cukrot, finomított szénhidrátot vagy zsíros ételeket tartalmaznak. Mit érdemes választani este? Lefekvés előtt a könnyebben emészthető ételek általában jobb választásnak számítanak. Natúr joghurt vagy kefír. Egy kisebb adag túró, zapkása, egy marék olajos mag. Ezek kevésbé terhelik meg az emésztőrendszert, ugyanakkor segíthetnek elkerülni a farkaséséget. Nem csak az időpont számít. A szakemberek szerint a késő esti étkezés hatása nem mindenkinél egyforma. Befolyásolja az életkor, az anyagcsere, az egészségi állapot és az is, hogy az illető milyen rendszerességgel mozog. A legfontosabb, hogy figyeljünk a szervezet jelzéseire. Ha egy késői vacsora után rendszeresen rosszabb az alvás, gyomorégés jelentkezik, vagy kellemetlen teltségérzet alakul ki, érdemes korábban időzíteni az étkezést, vagy könnyebb fogásokat választani. Most pedig szóljanak nektek a dalok, hiszen hatalmas slágerekkel kísérlek végig benneteket egészen délig, és természetesen, ha érdekel a téma, van hozzáfűzni valód, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnél velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor ne habozz, tárcsázd a 06 30 30 30 100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Egyébként pedig a következő órában is nagy-nagy szeretettel várlak benneteket, ebben az órában most még pár dallal búcsúzom, és természetesen, mivel gyermeknap van, ezért minden gyermeknek nagyon-nagyon boldog gyermeknapot kívánok, és a felnőtteknek is, hiszen valahol még mindig gyerekek vagyunk.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: A Wieser vezérigazgatója Váradi József több mint szerencsétlennek tartja a Hungarokontrol vezérigazgatójának azon nyilatkozatát, miszerint minden légitársaság tart a kerozinhiánytól, és mindenki elkezdett önvédelmi lépéseket tenni. A Wieser közleményében reagált a Hungarokontrol vezérigazgatójának nyilatkozatára. Váradi József a 24.hu-nak adott interjújában pedig azt mondta, a Hungarokontrol nem gyárt kerozint, nem szállít kerozint és nem éget kerozint, tehát egyáltalán nincs benne a szállít. Láncban. A fizetés jelentős részét viszi el az albérletára a fővárosban. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások bérleti díja jelenleg a nettóbér 41%-át viszi el. Budapesten belül az 5. kerületben a 310.000 forintos átlagbérleti díja budapesti becsült nettóbér 49%-ának felel meg. A skála másik végén a 20. és 23. kerület áll, ahol a medián bérleti díja budapesti nettóbér 33%-át teszi ki. A megyeszékhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Mindkét városban 44%-os a bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű program kínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betét járatok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek. A vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonat szimulátor is várja őket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik. Közlekedési hírek.
4: A Dózsa-György úton, a Tönköly út közelében, a Zabonyi utcánál irányonként egy sáv járható, csatorna karbantartás miatt. Ma lezárják a Margó-Tivadar utcát, a Kele utca és a Cifra-György utca között, a Szélmalom utcát és a Városház utca, a Kis István utca között, valamint a Makkói utcát rendezvény miatt. A forgalmat rendőrök irányítják. Lezárják a Pestújhelyi utat az Apolló utcánál felújítás miatt. A 124-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Templom tér és a Sztárai Mihály tér megállót. Hétfőtől ismét útszűkületre kell számítani ezen a szakaszon. A Belgrád rakparton szakaszos útszűkületre számítsanak a mai nap egészen 15 óráig, mert a kertészek dolgoznak. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek.
0: Időjárás.
4: Mozgalmas napok következnek. Ma sok napsütéssel indul a nap, majd napközben több helyen erőteljesebben megnövekedhet a gomoly felhőzet. Záporok, zivatarok elsősorban a Dunántúlon alakulhatnak ki. Emellett északkeleten eshet némi csapadék. Nyugaton néhol viharos széllökésekkel, jégesővel kísért hevesebb zivatarok előfordulhatnak. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz. Délután 30 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei.

0: mindig fora vég.
1: Zenék, amelyeket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
2: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni. És mivel ma gyermeknap van, olvasunk el egy ilyen cikket, hogy régen tényleg jobb volt gyermeknek lenni. Ilyenek ma az új generáció mindennapjai. Néhány évtized alatt hatalmas változások történnek a gyermekek mindennapi életmódjában, ami a többi közös egészségünkre is jelentős kihatással lehet. A digitális korszak gyermekei teljesen másképp nőnek fel, mint szüleik vagy nagyszüleik generációja. Még néhány évtizeddel ezelőtt a szabadidő jelentős részét kültéri játékok, a mozgás és a közösségi tevékenységek töltötték ki. Addig ma a képernyők dominálják a mindennapokat. Telefonok, tablettek, videójátékok és streaming platformok. Ez a változás nem csak életmódot, hanem a gyermekek táplálkozását is, tápláltsági állapotát, sőt még az alvást is jelentősen átalakította. Mindez kettős problémához vezet. Paradox módon a túlsúly, a tápanyaghiány egyszerre jelen van a fiatal korosztályoknál. Figyelmeztet a Gyermeknap alkalmából kiadott közleményben a Magyar Dietetikus Országos Szövetsége. A szakértők szerint a modern technológia önmagában nem ellenség. Ugyanakkor a túlzott képernyőhasználat és az ülő életmód egyszerre szorosabban kapcsolódik a gyermekkori elhízás, a rendszertelen étkezés és a tápanyag hiányos állapotok növekvő előfordulásához. Régen jobb volt gyermeknek lenni. Az 1970-es, 80-as években egy átlagos magyar gyerek napi életmódja sokkal aktívabb volt. Több gyaloglás, több szabadtéri játék, kevesebb ülés és gyakorlatilag nulla képernyő időre jellemezte a hétköznapokat. Ma ezzel szemben a digitális eszközök használata már kisgyermekkorban is meghatározó, ami jelentősen befolyásolja a táplálkozási szokásokat és a tápláltsági állapotot. A különbség pedig nem csak életbeli, hanem egészségügyi szempontból is látványos. Az Egészségügyi Világszervezet, WHO, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerzeti Központ adatai szerint Magyarországon ma a 6 és 8 éves gyermekek több mint 20%-a túlsúlyos vagy elhízott. Egyes újabb mérések szerint már minden negyedik kisiskolás érintett lehet. Néhány évtizeddel ezelőtt ez jóval ritkább jelenség volt. Az 1980-as években Magyarországon még jellemzően 5-7% körül mozgott a túlsúlyos gyerekek aránya, ami a hazai és nemzetközi vizsgálatok szerint az elmúlt 35-40 évben nagyjából megháromszorozódott. Folytatni fogjuk még ezt a cikket, tartsatok velem mindenféleképpen, most pedig szóljanak nektek a dalok.

0: Rádió Dick. Rólunk, neked.
1: 100.3 Rádió Dick, romákról nem csak romáknak. Én Sztojka Armandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas slágerekkel, közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni, és mivel ma gyermeknap van, ezért a gyerekekről fogunk olvasni, ugyanis kihoztak egy olyan cikket, amiben azt fejtegetik, hogy jobb volt-e régen gyermeknek lenni, mint most. A kedvezőtlen trend mögött jelentős életmódbeli átalakulás áll. Ma sok gyermek napi több órát tölt telefon, tablet, számítógép vagy videójáték előtt. Emellett a táplálkozási szerkezete jelentősen megváltozott. Régebben a gyermekek étrendje egyszerű, kevésbé feldolgozott ételekből állt. Kevesebb cukros üdítő, gyors éttermi étel és ultra feldolgozott snack volt a mindennapjaikban. Bár az akkori étrend sem volt tökéletes. A napi kalóriabevitel általában alacsonyabb volt. Becslések szerint egy iskolás korú gyermek napi kalóriabevitele gyakran 200 és 400 kalóriával is meghaladja a néhány évtizeddel ezelőtti átlagot. Ráadásul azon túl, hogy régen a gyermekek kevesebb energiát vittek be, az energiafelhasználásuk is magasabb volt a mozgás miatt. Tehát sokkal könnyebben tudták megőrizni az energia egyensúlyukat. A játszóterek, utcai foci meccsek, biciklizés vagy egyszerűen az iskolába gyaloglás természetes része volt az életnek. Az étkezések ritmusa is kiszámítható volt. A családok gyakrabban ettek együtt. Kevesebb készétel és cukrozott ital állt rendelkezésre. A házi készítésű ételek domináltak. A gyors éttermek és az ultrafeldolgozott snackek pedig jóval ritkábban jelentek meg a gyermekek étrendjében. Folytatni fogjuk még ezt a cikket, most azonban megragadom az alkalmat, és áldott boldog gyermeknapot kívánok minden gyereknek, most pedig szóljanak nektek a dalok, és természetesen ne feledjétek, hogyha érdekel a téma, van hozzáfűzni valód, vagy más dologgal kapcsolatosan beszélgetnétek velem, esetleg küldenél valakinek egy dalt, akkor tárcsázd a 06303030 100-as telefonszámot, írj nekem SMS-t, vagy telefonálj be, és beszélgessünk egy jót. Most pedig hatalmas lágereket pörgetek nektek. Tavinszasztetel baktálé, legyetek áldottak és szerencsések mindannyian.

0: nem csak romáknak.
1: 100.3 rádió Dík romákról, nem csak romáknak. Én Sztolj Karmandó vagyok a mikrofon mögött, és egészen délig én kísérlek végig benneteket hatalmas lágerekkel. Közte pedig igyekszem minél érdekesebb témákkal jönni számotokra, és belementünk abba, mivel gyermeknap van, hogy jobb volt-e régen gyermeknek lenni, és mennyire befolyásolja a gyermekeknek az étkezését, az étrendjét, és a viselkedését a rengeteg képernyő idő. A képernyő előtt észrevétlenül csúsznak be a kalóriák. A képernyő előtt töltött idő nem csak mozgáshiányt idéz elő, hanem gyakran együtt jár az észrevétlen nassolással is. A digitális korszak gyerekei egyszerre több képernyőt is használnak. Az osztott

Figyelembe pedig az elfogyasztott kalóriák érzékelése már nem fér bele. A dietetikus szerint különösen problémás az is, hogy a gyerekek sokszor reklámok és influencerek hatására választanak ételeket, és kihagyják a családi étkezéseket, ami rendszertelenné teszi a táplálkozásukat. Fontos továbbá tudósítani, a digitális környezet nem csak az étkezésre, hanem az alvás minőségére is hatással van, ami közvetlen az étvágy és az anyagcserét is befolyásolja. Mindez pedig gyakran vezet a gyermekkori táplálkozás egyik legnagyobb jelenkori paradoxonához, hogy egy gyermek egyszerre lehet túlsúlyos és alultáplált. Az ultrafeldolgozott élelmiszerek ugyanis gyakran magas kalóriatartalmúak, ugyanakkor kevés rostos, valamint ásványi anyagot tartalmaznak. Emiatt emelkedik azok gyerekek száma, akinél D-vitamin hiány, vas hiány, rossz szegény étrend, túlzott cukorfogyasztás, illetve korai anyagcsere problémák jelentkeznek. Az MD-OSZ szerint a digitális korszak egyik legnagyobb kihívása nem csupán a kalóriabevitel, hanem az étrend és az alvás minősége is. A szakértők úgy vélik, a megoldás nem a technológia teljes kizárása, hanem az egészséges egyensúly megteremtése. Mindez egyaránt magában foglalja a napi rendszeres mozgást, a képernyőmentes étkezéseket, a tudatos szülői mintaadást, a megfelelő minőségű és mennyiségű alvás, valamint a változatos, természetes alapanyagokra épülő étrend a digitális eszközök használata mellett. Régen a gyerekek természetes módon mozogtak többet. Zömme házikosztot evett. Azt látom a legnagyobb különbségnek, hogy pár évtizede még mindez szervesebben épült be a hétköznapokba. Ma pedig tudatosan kell megszervezni az egészséges életmódot. Mondja ezt nekünk Sumáz Szűcs Zsuzsanna, az MDOS elnöke. Most pedig szóljanak nektek a dalok még ebben az órában, és ezzel a szegmenssel szeretnék búcsúzni tőletek ezekkel a dalokkal. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy velem tartottatok a mai nap folyamán is, és tartsatok velünk továbbra is, hallgassátok a Rádió Dikkert, jövő hét hétvégén találkoztok újra velem, Sztojka Armandóval, és hadd ragadjam meg az alkalmat ismét. Boldog gyermeknapot kívánok minden drága gyereknek, és kedves szülők, szeressétek a gyerekeiteket, ölejétek meg őket jól, és szóljon róluk a mai nap.

0: 100.3 Rádió. A műsor termékmegjelenítést tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot. A rendezvényt tudomásul vették. Terdék Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délután. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. A Váncról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kis teherautóval között. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a teherautóban ketten ültek. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Megszökött a kórházból, egy rollerbalesetet szenvedett angol szurkoló, hogy odaérjen a BL döntőre. A rendőrség hosszú ideig kereste. A BRFK bejegyzése szerint szombaton délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére távozott a kórházból, mert mindenképpen meg akarta nézni a meccset, írták. A férfit azonban családtagjain keresztül már megtalálták a rendőrök, és a szurkoló vissza is ment a kórházba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Indul a Húzdrá cigány a 100.3 Rádió DIK-ben.
3: Gyertek fiúk most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.

bajuszomat. Nincsen nekem se pénzem, se asztalom, se cégem, elhagyott a tárgat is feleség, igen. De nincsen nekem se pénzem, se asztalom, se cégem, elhagyott a tárgat is feleség.

0: lucky lucky dum. Meg úgy szeretlek, úgy szeretlek, patulják, meg úgy szeretlek. Lucky lucky na na na csuba. Hey!
1: Húzd rá cigányt! Kávéházi zenék csak a Rádió Digben.

hogy utánuk halok. Látod, itt vagyok. Csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci, csíci

Rózsi, Rózsi, eredj el a boltba, adjanak hitel, csak úgy becsület szóra, ha pénzem lesz,

Anya, asszony, ugyan mi a bajod? Már dolgoztam az egész napot, de ne búsulj, mert amit kerestem, még az éjjel mindet elverem. Jajajajaj, drida, drida, de nem megállj, drida, tundadottam. Rózsi, Rózsi, öltöz feketébe, mondd meg a boltba, hogy az uradnak vége. Meghaltam, de sajnálom, az adóságot mind rájuk hagyom. Jaj, drida, drida, de nem megállj, drida, la-la-la-la-la-la-la-la-la. Rózsi, öltöz fekete ruhába, mondd meg a boltba, hogy miattam vagy gyászba. Fogd be a lovat, hozd a szereped, levél aztán oldjunk kereket. Fogd be a lovat,

hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

adtam hajába, szégyenkoztam a családban, hogy járnak kutya cigány magadba. Belekaptam a hajába, szégyenkoztam a családban, hogy járnak kutya cigány magadba.

Ha még egyszer ezt megteszed, kiphozom a szemedet, hogy a rossz se vegye meg a testedet. Ha még egyszer ezt megteszed, kiphozom a szemedet,

0: alumnákat szerezi. Belekaptam a hajába, szégyet hoztál a családra, rohadjál meg, hogy a cigány magadban. Belekaptam a hajába, szégyet hoztál a családra, rohadjál meg, hogy a cigány magadban. Veri már a cigány asszony aludnyát, miért csábítod mindig el a más urát? Ha még egyszer ezt megteszed, kihívhózom a szemedet, hogy a rossz se vegye meg a testedet. Ha még egyszer ezt megteszed, kihívhózom a szemedet, hogy a rossz se vegye meg a testedet.
1: 100.3 Rádiódi. Vorbinas.
2: Ez volt a Húsdrát cigány. A következő szombaton délben ismét jelentkezünk.
1: Rádió Dick. Romákról, nem csak romáknak. A Rádió Dickben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem.
2: Aki a kívánságokat teljesíti,
1: Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dickben.
2: A műsor termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
3: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bónas Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből, közölte, amely a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érték. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Napi renden volt javaslat a közgyűlésen, amit a főváros vezetése szerint félreértett a taxisok egy része. Ők azt ígérték, hogy amennyiben ez az előterjesztés átmegy, akkor a most hétvégi BL döntő hétvégéjén kezdenének tüntetésbe, ezzel megbénítva a várost. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a BKK javaslat csomagját, amiben elméleti lehetőségként szerepelt a fix tarifa kivezetése. Kis Ambrus a 24.hu-nak azt mondta, két javaslat szerepel a csomagban, az egyik szerint 27%-kal emelnék a tarifákat, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységgel, jobban lehessen őket szankcionálni. Tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését. Derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvénnyé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják.
2: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. Időjárás.
4: Ma Budapesten alapvetően meleg, nyárias idő várható. Délután 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, többnyire felhős, napos időre számíthatunk, füllettebb lesz a levegő, mint tegnap, este és éjszaka pedig már számíthatunk majd zivatarra. Jelenleg sárga figyelmeztetés is érvényben van a térségre a zivatar veszély miatt. Villámlás, erős széllökés és kisebb jégeső sem kizárt. Szép napot mindenkinek! Ma Budapesten alapvetően meleg, nyárias idő várható. Délután 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, többnyire felhős, napos időre számíthatunk, füllettebb lesz a levegő, mint tegnap, este és éjszaka pedig már számíthatunk majd zivatarra. Jelenleg sárga figyelmeztetés is érvényben van a térségre a zivatar veszély miatt. Villámlás, erős széllökés és kisebb jégeső sem kizárt. Szép napot mindenkinek!
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
1: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
5: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
2: Romákról, nem csak romáknak.
1: Rádió Dick.
4: Halihó, ez itt a Rádió Dix 100.3. Nagyon szép vasárnapot kívánok nektek, drága Rádió Dix hallgatók. Remélem, hogy a mai napot is rengeteg pihenéssel töltitek, feltöltődéssel. Tényleg mindig azt mondom, hogy a hétvégét kizárólagosan pihenéssel szabad csak tölteni. Eleget pörgünk hétközben, eleget csináljuk a dolgunkat. Itt az idő arra, hogy kikapcsolódjunk, jól érezzük magunkat, és természetesen a legeslegjobb zenéket hallgassuk itt a 100.3 Rádió Dix.
6: Nekem az élet már megadott minden, mert a szemeid látom, más nem is kívánok, csak téged én. Fiam, az életem neked adom, hogyha akarod mától, minden.

Rádió Dick, ahol a jó kedv kezdődik.

0: a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok. Remélem készen álltok arra, hogy csekkoljuk az időjárást és a közlekedést.
1: Időjárás.
2: Ma Budapesten alapvetően meleg, nyárias idő várható. Délután 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, többnyire felhős, napos időre számíthatunk, füllettebb lesz a levegő, mint tegnap, este és éjszaka pedig már számíthatunk majd zivatarra. Jelenleg sárga figyelmeztetés is érvényben van a térségre az zivatarveszély miatt, villámlás, erős széllökés és kisebb jégeső sem kizárt. Szép napot mindenkinek! Ma Budapesten alapvetően meleg, nyárias idő várható. Délután 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, többnyire felhős, napos időre számíthatunk, füllettebb lesz a levegő, mint tegnap, este és éjszaka pedig már számíthatunk majd zivatarra. Jelenleg sárga figyelmeztetés is érvényben van a térségre az zivatarveszély miatt, villámlás, erős széllökés és kisebb jégeső sem kizárt. Szép napot mindenkinek!
1: Rádió Dix. Rólunk neked!

0: Ki itt van?
1: Dick Junior a Sheffield.
2: Ki vagyok idegileg a nőktől?
1: Jó van, nője már be idegileg. Gyere, ülj be!

ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.

0: Sziasztok! Ez itt a Rádiódik továbbra is, és nagyon fontos elmondanom, hogy le kell zárnom az órát, de kérlek benneteket, hogy a következő órában is tartsatok velem, és a következő órában megnézzük, hogy milyen névnapokat ünneplünk ma.
1: A mi hangunkon, rólunk, neked 100.3 Rádiódik.

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: A Wieser vezérigazgatója Váradi József több mint szerencsétlennek tartja a Hungarokontrol vezérigazgatójának azon nyilatkozatát, miszerint minden légitársaság tart a kerozin hiánytól és mindenki elkezdett önvédelmi lépéseket tenni. A Wieser közleményében reagált a Hungarokontrol vezérigazgatójának nyilatkozatára. Váradi József a 24.hu-nak adott interjújában pedig azt mondta, a Hungarokontrol nem gyárt kerozint, nem szállít kerozint és nem éget kerozint, tehát egyáltalán nincs benne a szállítás. Láncban. A fizetés jelentős részét viszi el az albérlet ára a fővárosban. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások bérleti díja jelenleg a nettóbér 41%-át viszi el. Budapesten belül az 5. kerületben a 310.000 forintos átlagbérleti díja budapesti becsült nettóbér 49%-ának felel meg. A skála másik végén a 20. és 23. kerület áll, ahol a medián bérleti díja budapesti nettóbér 33%-át teszi ki. A megyeszékhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Mindkét városban 44%-os a bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek. A vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Ma Budapesten alapvetően meleg, nyárias idő várható. Délután 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, többnyire felhős, napos időre számíthatunk, füllettebb lesz a levegő, mint tegnap, este és éjszaka pedig már számíthatunk majd zivatarra. Jelenleg sárga figyelmeztetés is érvényben van a térségre a zivatarveszély miatt, villámlás, erős széllökés és kisebb jégeső sem kizárt. Szép napot mindenkinek! Ma Budapesten alapvetően meleg, nyárias idő várható. Délután 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, többnyire felhős, napos időre számíthatunk, füllettebb lesz a levegő, mint tegnap, este és éjszaka pedig már számíthatunk majd zivatarra. Jelenleg sárga figyelmeztetés is érvényben van a térségre a zivatarveszély miatt, villámlás, erős széllökés és kisebb jégeső sem kizárt. Szép napot mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
5: Hello, hello, 100.3 Rádió DIK. Én a mikrofon mögött Patai Anna vagyok, és ígértem, hogy az órát névnaposokkal indítjuk. Ma ráadásul Angéla és Petronella névnap van, úgyhogy drága Angélák, Petronellák, ha hallgattok benneteket, vagy bennünket, akkor nagyon-nagyon boldog névnapot. Engedjétek meg, Rádió DIK hallgatók, hogy a következő dalokat a névnaposoknak küldjük, aztán pedig jövök is vissza.

0: amiket mi szeretünk. 100.3 Rádiódik. Romákról, nem csak romáknak.
1: 100.3 Rádiódik, romákról, nem csak romáknak. Nagyon szép napot, Patai Anna vagyok, és már is mondom, hogy mi újság az utakon. 06303030 a telefonszámunk, hogyha valamit látok az utakon.
0: Időjárás.
2: Ma Budapesten alapvetően meleg, nyárias idő várható. Délután 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, többnyire felhős, napos időre számíthatunk, füllettebb lesz a levegő, mint tegnap, este és éjszaka pedig már számíthatunk majd zivatarra. Jelenleg sárga figyelmeztetés is érvényben van a térségre a zivatar veszély miatt, villámlás, erős széllökés és kisebb jégeső sem kizárt. Szép napot mindenkinek! Ma Budapesten alapvetően meleg, nyárias idő várható. Délután 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, többnyire felhős, napos időre számíthatunk, füllettebb lesz a levegő, mint tegnap, este és éjszaka pedig már számíthatunk majd zivatarra. Jelenleg sárga figyelmeztetés is érvényben van a térségre a zivatar veszély miatt, villámlás, erős széllökés és kisebb jégeső sem kizárt. Szép napot mindenkinek!

Hogy valóban a mi hangunk szóljon, szólj hozzá te is! Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100. Rádió Dík. Romákról, nem csak romáknak.

0: Romákról, nem csak romáknak.
1: Sziasztok, Patai Anna vagyok, és gyorsan lezárom az órát, ugyanis tényleg szinte alig maradt időnk a jó kis zenék után. De nem szomorkodunk, mert ugye vár a következő órát is együtt töltjük, sőt nem csak a következő órát, hanem egészen 18 óráig veletek leszek a Rádió Diken.

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked. A 100.3 Rádió Dikben.
1: Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot. A rendezvényt tudomásul vették. Terdék Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délután. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. A Váncról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kis teherautóval között. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a teherautóban ketten ültek. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Megszökött a kórházból, egy rollerbalesetet szenvedett angol szurkoló, hogy odaérjen a BL döntőre. A rendőrség hosszú ideig kereste. A BRFK bejegyzése szerint szombaton délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére távozott a kórházból, mert mindenképpen meg akarta nézni a meccset, írták. A férfit azonban családtagjain keresztül már megtalálták a rendőrök, és a szurkoló vissza is ment a kórházba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Ma Budapesten alapvetően meleg, nyárias idő várható. Délután 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, többnyire felhős, napos időre számíthatunk, füllettebb lesz a levegő, mint tegnap, este és éjszaka pedig már számíthatunk majd zivatarra. Jelenleg sárga figyelmeztetés is érvényben van a térségre a zivatar veszély miatt, villámlás, erős széllökés és kisebb jégeső sem kizárt. Szép napot mindenkinek! Ma Budapesten alapvetően meleg, nyárias idő várható. Délután 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, többnyire felhős, napos időre számíthatunk, füllettebb lesz a levegő, mint tegnap, este és éjszaka pedig már számíthatunk majd zivatarra. Jelenleg sárga figyelmeztetés is érvényben van a térségre a zivatar veszély miatt, villámlás, erős széllökés és kisebb jégeső sem kizárt. Szép napot mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dikóban.
0: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dik.
5: Sziasztok, ez itt a Rádió Dik, én a mikrofon mögött Patai Anna vagyok, és nagyon nagy mosollyal vártalak benneteket. Szerintem a hétvége az igazán a pihenésről szól, a kikapcsolódásról. Arról, hogy a családunkkal legyünk, és tényleg jól érezzük magunkat, én pedig 100%-ig szeretnék ehhez hozzájárulni, a jó zenékkel és a jó hangulattal, úgyhogy nem is húzom tovább az időt, csapjunk bele!

0: Nem kell félni, csak újra lépni. Túl kell élni, nem elítélni azt, ki a szabályt felülírja, a munkája a sírja, még az Isten haza hívja. Aki naív, a sor végére állva hiszi azt, hogy ő majd tanít. Nem, célba érni, csak menni.
1: Rádió, rádió, dik.

0: Rádió Dix. Utazz a Dix Rádióval.
1: Ez itt a Rádió Dix 100.3, Patai Anna vagyok, és ezt az órát meg kell szakítsam, mert jönnek a hírek, időjárás, közlekedés, csupa-csupa hasznos információ. Szinte mondanom sem kell, de ha esetleg most indulsz útnak, akkor a következő pillanatokban jól figyelj.
2: Időjárás.
3: Ma Budapesten alapvetően meleg, nyárias idő várható. Délután 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, többnyire felhős, napos időre számíthatunk, füllettebb lesz a levegő, mint tegnap, este és éjszaka pedig már számíthatunk majd zivatarra. Jelenleg sárga figyelmeztetés is érvényben van a térségre a zivatar veszély miatt, villámlás, erős széllökés és kisebb jégeső sem kizárt. Szép napot mindenkinek! Ma Budapesten alapvetően meleg, nyárias idő várható. Délután 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, többnyire felhős, napos időre számíthatunk, füllettebb lesz a levegő, mint tegnap, este és éjszaka pedig már számíthatunk majd zivatarra. Jelenleg sárga figyelmeztetés is érvényben van a térségre a zivatar veszély miatt, villámlás, erős széllökés és kisebb jégeső sem kizárt. Szép napot mindenkinek!

0: folytatódik. 100.3 Rádiódik.
1: You like that?

továbbra is, és lezárom ezt az órát. Megyünk a következő óra felé, amiben egyébként kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd. Aki egyébként gyakran van velem, az pontosan tudja, hogy mindig 4 órakor tartom meg azt az órát, amikor igenis kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, hiszen ez egy csodálatos dolog. Budapest egyetlen roma rádiója vagyunk, úgyhogy ez a legesleg gyönyörűbb lehetőség ebben. Na menjünk is, aztán

0: műsor termék megjelenítés tartalmazott. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Mi a valóság a hírek és az információk világába? Mi igaz és mi nem? Ismerd meg a média befolyásolási technikáit, találd meg, mi áll a hírek hátterében. Használd tudatosan és kritikusan a médiát. Ha érdekel ez a téma, hallgasd a Média és Valóság című műsorunkat a DIK Rádióban minden csütörtökön és vasárnap 23 órakor. Keresd podcast formában is a dikmedia.hu weboldalon.
0: Reklámot hallottatok. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió DIK-ben.
2: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bónas Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érték. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Napi renden volt javaslat a közgyűlésen, amit a főváros vezetése szerint félreértett a taxisok egy része. Ők azt ígérték, hogy amennyiben ez az előterjesztés átmegy, akkor a most hétvégi BL döntő hétvégéjén kezdenének tüntetésbe, ezzel megbénítva a várost. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a BKK javaslat csomagját, amiben elméleti lehetőségként szerepelt a fix tarifa kivezetése. Kis Ambrus a 24.hu-nak azt mondta, két javaslat szerepel a csomagban, az egyik szerint 27%-kal emelnék a tarifákat, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységgel, jobban lehessen őket szankcionálni. Tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését. Derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvénnyé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió DIK hírei. Időjárás.
3: Ma Budapesten alapvetően meleg, nyárias idő várható. Délután 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, többnyire felhős, napos időre számíthatunk, füllettebb lesz a levegő, mint tegnap, este és éjszaka pedig már számíthatunk majd zivatarra. Jelenleg sárga figyelmeztetés is érvényben van a térségre a zivatar veszély miatt. Villámlás, erős széllökés és kisebb jégeső sem kizárt. Szép napot mindenkinek! Ma Budapesten alapvetően meleg, nyárias idő várható. Délután 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, többnyire felhős, napos időre számíthatunk, füllettebb lesz a levegő, mint tegnap, este és éjszaka pedig már számíthatunk majd zivatarra. Jelenleg sárga figyelmeztetés is érvényben van a térségre a zivatar veszély miatt. Villámlás, erős széllökés és kisebb jégeső sem kizárt. Szép napot mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió DIK, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió DIK-ben.
4: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a DIK-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió DIK.
5: Ez a 100.3 Rádió DIK romákról, nem csak romáknak. Én Patai Anna vagyok, és nagyon szép napot kívánok nektek, drága Rádió DIK hallgatóim. Hát ebben az órában érkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor is elsősorban legfontosabb, hogy elindítjuk az óránkat, és felvázolom azt, hogy mi fog történni. Most az fog történni, hogy kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk, jönnek a jó kis infók, nagyon fontos hírek, és ezt azért tartom nagyon fontosnak és kiemelkedőnek, mert Budapest egyetlen roma rádiója vagyunk, de nagyon fontos kiemelnem, hogy online is hallgathattok bennünket, az interneten megtaláltok minket mindenféle online rádió felületen, de kifejezetten a Rádió DIK weboldalán is tudtok minket hallgatni, hogyha máshova mennétek Budapesten kívülre, és szeretnétek esetleg továbbra is velünk tartani. Bízom benne, hogy egyébként ez így van. Most azonban zenéljünk egyet, és a következő megszólalásban folyt köv.

0: Ez itt a Rádió X100.3, Patai Anna vagyok, és megígértem nektek, hogy jövök is nektek a legfontosabb roma hírekkel. Ez egy nagyon nehéz dolog, ezt mindig kiemelem, mert szívem szerint tényleg összeszedném az összes roma hírt, ami egész héten elhangzott, hiszen nagyon nehéz választani egyet-egyet, de mégis úgy alakul az élet, hogy választanunk kell, úgyhogy a következő percekben kifejezetten roma hírekkel foglalkozunk majd, és aztán jövök is hozzátok vissza.
1: Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Új köztéri emlékművet állítottak a roma holokauszt áldozatainak tiszteletére a 3. kerületi Csíkszereda parkban. Az 1944-es deportálások egyik fővárosi tranzitállomásaként szolgáló egykori óbudai téglagyár területén. Olá Norbert képzőművész nyertes pályaművének felavatása fontos lépés az európai szinten, mint egy 500 000 áldozatot követelő, évtizedekig elhallgatott népirtás áldozatainak méltó társadalmi és térbeli emlékezetének megteremtésében. A kerületi képviselőtestület és Óbuda Békásmegyer cigány nemzetiségi önkormányzata által kedvezményezett 10 millió forintos keretösszegből megvalósult projekt egy 2024 tavaszán kiírt nyílt pályázat eredménye. A történészekből, romológusokból és művészeti szakemberekből álló zsűri által kiválasztott alkotó, Olá Norbert egy szimbolikus, dominószerűen egymásra dőlő elemekből álló kompozíciót hozott létre. A térplasztika dőlő elemei a generációkon átívelő traumát, az áldozatok, a túlélők és a mai nemzedékek egymásra utaltságát jelképezik. A műalkotást egy téglafal zárja le, amely közvetlenül utal a helyszín a korabeli bécsi úti téglagyárak sötét történelmi szerepére. Az emlékmű helyszín választása szintén szimbolikus. A II. Világháború utolsó éveiben a nyilas hatalom átvételt követően az óbudai téglagyár udvara a magyarországi zsidóság mellett a roma lakosság egyik legfőbb gyűjtőtáboraként funkcionált. A kutatások szerint 1944. november 10-én innen indították el a roma férfiakkal, nőkkel és gyermekekkel teli embertelen körülmények között zsúfolt szerelvényeket a koncentrációs táborokba, többek között Auschwitz-Birkenauba és különböző munkatáborokba. A roma holokauszt európai áldozatainak számát a nemzetközi történettudomány mintegy 500 000 főre becsüri, ám a pontos adatok a szisztematikus dokumentáció akkori hiányosságai miatt a mai napig feltáratlanok maradtak. Az avató ünnepségen a holokauszt emlékközpont kutatója Gulyás Klára, valamint Szabó Zsolt Iván a helyi roma nemzetiségi önkormányzat elnöke és Kis László polgármester is részt vett. A felszólalók hangsúlyozták, hogy a porajmosz nem csupán egy kisebbség magánügye, hanem a teljes magyar társadalom közös történelmi vesztesége és traumája. Az esemény rávilágít arra az emlékezett politikai törekvésre, amely a marginalizált áldozati csoportok, köztük a cigányság tragédiájának a nemzeti emlékezetbe emelését célozza. Az új óbudai emlékhely kialakítása immár fizikai teret biztosít a múlttal való tényszerű történelmi szembenézésnek, valamint a 20. századi diktatúrák tapasztalatainak, a jövő generációk számára történő átadásának.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Charlie Chaplin és a cigány gyökerek kérdése. A filmtörténet egyik legismertebb alakja, Charlie Chaplin, nem csupán a néma filmek korszakának zsenije volt, hanem egy olyan ember is, akinek egész életét végig kísérte a kívülállóság érzése. Művészetének középpontjában mindig a szegények, a kitaszítottak, az örök vándorok és a társadalom peremére sodródott emberek álltak. Éppen ezért különösen érdekes az a kérdés, amely évtizedek óta foglalkoztatja a kutatókat és a rajongókat. Vajon Charlie Chaplinnek valóban voltak cigány gyökerei? Chaplin maga is többször utalt arra, hogy a családjában lehetett roma származás. Önéletrajzában megemlíti, hogy édesanyja oldaláról olyan történeteket hallott, amelyek szerint rokonságuk kapcsolatban állt az angliai cigány közösségekkel. Bár erre nincsen teljes bizonyossággal bizonyítható történelmi dokumentum, sok kutató szerint nem puszta legenda lehetett. Angliában a 19. század végén számos roma család élt vándorló életmódot, és gyakran keveredtek a társadalom legszegényebb rétegeivel. Chaplin gyermekkora pontosan ebben a világban telt. A kis Charlie London nyomornegyedeiben nőtt fel. Szülei zenész színházi előadók voltak, de életük tele volt bizonytalansággal. A család gyakran éhezett, Chaplin pedig gyermekotthonokba és munkaházakba került. Ez a korai kiszolgáltatottság mélyen meghatározta a személyiségét. Már fiatalon megtapasztalta, milyen érzés kívülállónak lenni, és milyen érzés úgy élni, hogy az embereknek nincs valódi otthona. Ez a tapasztalat különös módon összekapcsolható a cigány identitás történelmi élményeivel. A roma közösségek Európa szerte évszázadokon át vándoroltak, gyakran éltek kirekesztve előítéletek között. Chaplin művészetében állandóan visszatér az örök vándor alakja, a kis csavargó, aki kopott ruhában, bottal a kezében járja a világot. Ez a figura egyszerre nevetséges és mélyen tragikus. Mindig úton van, sehová sem tartozik igazán, mégis mindenhol próbál emberséges maradni. A csavargó karaktere szinte szimbóluma lett annak az embernek, aki kívül áll a társadalom szabályain, de erkölcsileg gyakran tisztább azoknál, akik lenézték őt. Sok elemző szerint ebben a figurában felfedezhető a roma kultúrához kapcsolódó szabadságvágy és vándorló életérzés romantikája. Chaplin nem gazdag hősökről készített filmeket, hanem azokról, akiknek csak a méltóságuk maradt. Filmjeiben különösen fontos szerepet kap az együttérzés, Chaplin mindig a gyengék oldalán állt, az árvák, a munkások, az éhezők, az üldözöttek mellett. Ez a humanizmus részben saját gyermekkori szenvedéseiből fakadt, de sokan vélik úgy, hogy összefügghetett a kulturális örökséggel, amelyet talán roma felmenőitől hordozhatott magában. A cigány kultúrában ugyanis rendkívül fontos a család, az érzelmi kötődés, a zene és az emberi kapcsolatok ereje, ezek pedig Chaplin művészetének is alapvető elemei voltak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 rádió dikroma hírei.
2: Rompodrom
1: 100.3 rádiódi.
2: Utazz a Dik rádióval.
3: Csóró, gyere, gyere, gyere, csóró, gyere.

de nincsen semmi baj, mert a következő órában is jövök hozzátok vissza. Egy kicsit beszélgetésebb órácskánk jön. Tényleg igyekszem mindig olyan témát találni, ami érdekel benneteket. Szívesen hallgatnátok róla pár percet, úgyhogy érdemes lesz a következő órában is itt maradni, figyelni, fülelni.

0: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A Wieser vezérigazgatója Váradi József több mint szerencsétlennek tartja a Hungarokontrol vezérigazgatójának azon nyilatkozatát, miszerint minden légitársaság tart a kerozin hiánytól és mindenki elkezdett önvédelmi lépéseket tenni. A Wieser közleményében reagált a Hungarokontrol vezérigazgatójának nyilatkozatára. Váradi József a 24.hu-nak adott interjújában pedig azt mondta, a Hungarokontrol nem gyárt kerozint, nem szállít kerozint és nem éget kerozint, tehát egyáltalán nincs benne a szállítás. Láncban. A fizetés jelentős részét viszi el az albérlet ára a fővárosban. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások bérleti díja jelenleg a nettóbér 41%-át viszi el. Budapesten belül az 5. kerületben a 310.000 forintos átlagbérleti díja budapesti becsült nettóbér 49%-ának felel meg. A skála másik végén a 20. és 23. kerület áll, ahol a medián bérleti díja budapesti nettóbér 33%-át teszi ki. A megyeszékhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Mindkét városban 44%-os a bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek. A vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. Időjárás.
2: Ma Budapesten alapvetően meleg, nyárias idő várható. Délután 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, többnyire felhős, napos időre számíthatunk, füllettebb lesz a levegő, mint tegnap, este és éjszaka pedig már számíthatunk majd zivatarra. Jelenleg sárga figyelmeztetés is érvényben van a térségre a zivatarveszély miatt. Villámlás, erős széllökés és kisebb jégeső sem kizárt. Szép napot mindenkinek! Ma Budapesten alapvetően meleg, nyárias idő várható. Délután 29 fok körül alakul a csúcshőmérséklet, többnyire felhős, napos időre számíthatunk, füllettebb lesz a levegő, mint tegnap, este és éjszaka pedig már számíthatunk majd zivatarra. Jelenleg sárga figyelmeztetés is érvényben van a térségre a zivatarveszély miatt. Villámlás, erős széllökés és kisebb jégeső sem kizárt. Szép napot mindenkinek!
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Diknóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik.
2: Rádió Dik 100.3, sziasztok, én Patai Anna vagyok, és arra gondoltam, hogy az utolsó óránkban folytathatnánk az előző órát, ami azt jelenti, hogy roma hírekkel folytatjuk ezt az órát is. Azonban előtte meg fogunk hallgatni jó kis zenéket, és akkor a következő megszólalásnál készülhettek, azonban most a múlt heti roma hírekre, úgyhogy remélem, hogy készen álltok erre is, és jó szórakozást mindenkinek a következő szuperzenékkel.

0: Rádiódix 100.3, Patai Anna vagyok, és már is hozom a roma híreket, pontosan úgy, ahogy megígértem.
1: Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádiódixben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódix nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A kirekesztettségből az egyház szívébe a pápaság és a cigányság történelmi kapcsolata. A római katolikus egyház fejek a cigányság kapcsolata az évszázadok során a kölcsönös távolságtartásról és a társadalmi peremlétből fakadó pasztorációs nehézségekből egy mély, személyes és intézményes szintű megbékélési folyamatig jutott el. Még a történelmi korokban a vándorló életmód miatt a hagyományos egyház szervezet nehezen érte el a roma közösségeket, a modern pápaság, különösen a II. Vatikáni zsinat óta radikális fordulatot hajtott végre, amely a kirekesztés elítérésére és a spirituális testvériségre épül. A fordulat pontja Pál és az egyház szíve. A pápaság és a cigányság kapcsolatának modern sarokkövét 5. Pál pápa fektette le 1965-ben. Poméziában a roma zarándokok előtt elmondott történelmi beszédében jelentette ki először. Nem az egyház peremén éltek, hanem bizonyos tekintetben annak a legközepén, a szívében. Pál a vándorló életmódot a bibliai zarándokló Isten népe képével állította párhuzamba, ezzel teológiai szinten is átértékelte a közösségi megítélését, megnyitva az utat a célzott cigány pasztoráció előtt. A boldog Szeferino és a szent életű példaképek. A kapcsolat elmélyítésében II. János Pál pápa is kulcs szerepet játszott, amikor 1997-ben boldoggá avatta Szeferino Jiménez Mallát, egy spanyolországi cigány lókereskedőt, aki a spanyol polgárháborúban vértanú halált halt a hitéért. Boldog Szeferino elismerése hivatalos pecsétet nyomott arra, hogy a roma kultúra és a mély kereszténység, vallásosság nemhogy nem zárják ki egymást, de a legmagasabb szintű keresztény erények hordozójává válhatnak. Ferenc pápa, bocsánatkérés és radikális szolidaritás. Ferenc pápa pontifikátusa a peremre szorult, így az odafordulás jegyében telt, amely a romákkal való kapcsolatban érte el egyik legdrámaibb pontját. Az egyházfő több ízben tett olyan gesztusokat, amelyek túlmutattak a diplomáciai protokollon. A történelmi bocsánatkérés 2019 Balázsfalva, Románia. Ferenc pápa a katolikus egyház nevében nyilvánosan bocsánatot kért a cigányságtól. Elítélte a történelem során elszenvedett diszkriminációt, rosszalló tekinteteket, valamint a holokauszt porajmosz alatti katolikus mulasztásokat és üldöztetéseket. Látogatása perifériákon 2021 Kassa. A pápa személyesen kereste fel Szlovákia legnagyobb mély szegénységben élő roma telepét. Beszédében hangsúlyozta, hogy a szegregáció és az előítéletek nem oldanak meg semmit. Az egyetlen járható út az integráció. Magyarországi látogatások. A 2023-as budapesti látogatása során a Rózsák terei Árpádházi Szent Erzsébet templomban a magyar-roma zenészek és közösségek dicsőítő énekkel fogadták.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Hírek rólunk, neked, a 100.3 Rádió Dikben.
0: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódix nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A küzdőtér hősei, a roma identitás, a társadalmi felemelkedés és a sporttörténelem zseniei. A sporttörténet legfényesebb lapjait gyakran olyan atléták írták, akiknek nem csak az ellenféllel, hanem a társadalmi prekoncepciókkal, a mély szegénységgel és a kirekesztéssel is meg kellett küzdeniük. A cigány, roma és szinti származású sportolók évszázados jelenléte a globális és a hazai sportéletben rávilágít arra, hogy a sport az egyik leghatékonyabb integrációs eszköz. A ringben, a futballpályán vagy éppen az olimpiai pástokon elért sikereik nem csak egyéni diadalok, hanem egy egész közösség kollektív büszkeségének és túlélési ösztönének a szimbólumai. A szorító királyai ökölvívás, mint a túlélés és a méltóság művészete. Az ökölvívás és a roma kultúra kapcsolata történelmi léptékű. A ring az a zárt, szabályozott tér, ahol a társadalmi státusz megszűnik létezni, és csak a nyers tehetség, a taktika, valamint a szív dönt. Johann Rukeli Trollmann, a náci diktatúra elleni harc. A szintó származású német ökölvívó Johann Trollmann története a sporttörténelem egyik legtragikusabb, egyben leghősiesebb fejezete. 1930-as évek elején Trollmann forradalmasította a boxot. Rendkívüli lábmunkájával, táncoló stílusával és gyorsaságával megelőzte korát. 1933-ban megnyerte a német félnehéz súlyú bajnoki címet, ám a náci hatóságok faji alapon megfosztották tőle, nem németnek is túlságosan nőiesnek bélyegezve a stílusát. A következő mérkőzésre Trollmann egy felejthetetlen emberi demonstrációval készült, haját szőkére festette, testét pedig liszttel porozta be, gúny tűzve az ideálból. A ringben mozdulatlanul állt, és hagyta, hogy ellenfele kiüsse. Trollmann nem csak a sportág zsenie volt, hanem a méltóság mártírja is. 1944-ben a Wittenbergi koncentrációs táborban gyilkolták meg. Emlékét ma már Németország szerte, botlató kövek és bajnoki címének posztumusz visszaadása őrzi. Tyson Fury a modern kor cigány királya. A kortárs ökörvívás egyik legkarizmatikusabb, legmegosztóbb alakja a brit Tyson Fury, aki büszkén viseli a The Gypsy King, tehát a cigány király becenevet. Fury az ír utazók Irish Travellers közösségéből származik, ahol az ökölvívás generációkon átívelő családi hagyomány. Miután 2015-ben letaszította a trónról Vladimir Klitschkót, nehéz súlyú világbajnok lett, ám ezt követően súlyos mentális problémákkal, depresszióval és függőséggel küzdött meg. Fury azonban visszatért, és visszatérése a sportág csúcsára, majd Dante Wilder elleni legendás trilógiája nem csak sportteljesítményként, hanem az emberi akarat diadalaként is beiratkozott a történelembe. Fury nyíltan beszél roma gyökereiről, a közösségét érő diszkriminációról, illetve a mentális egészség fontosságáról, így vált a modern roma ifjúság egyik legnagyobb globális bálványává.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. Rádió Dik.
2: Penas tu menge.
1: Romákról nem csak romáknak.

vagy nekünk.

0: tudtad.
1: A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk, neked a 100.3 Rádió Dickben.
2: Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot. A rendezvényt tudomásul vették. Terdék Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délután. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. A Váncról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kis teherautóval között. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a teherautóban ketten ültek. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Megszökött a kórházból, egy rollerbalesetet szenvedett angol szurkoló, hogy odaérjen a BL döntőre. A rendőrség hosszú ideig kereste. A BRFK bejegyzése szerint szombaton délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére távozott a kórházból, mert mindenképpen meg akarta nézni a meccset, írták. A férfit azonban családtagjain keresztül már megtalálták a rendőrök, és a szurkoló vissza is ment a kórházba.
1: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
3: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
4: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a Dicklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak.
3: Rádió Dick.
5: Üdvözlöm a Rádió Dick hallgatóit, Kökény Anna vagyok. Május 31-e vasárnap van, és 18 óra múlt. A következő két órában remek zenékkel, és az elmúlt hét legizgalmasabb beszélgetéseivel várom önöket. Dr. Suki András vendége, Dénes István karmester volt, a vele készült interjút hallhatják.
6: Rompodrom!
1: 100.3 Rádió Dick.
6: Utazz a Dick Rádióval!
7: Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedűművész az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz ismét a mai két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
8: A cigány szavak, amiket használunk, itt van csór, ugye?
9: Igen.
8: Csóró, szegény, ugye gyaná, azt tudni, gyanáni. A gágyó, ugye a paraszt, az ember, a férfi, de nem cigány. A baró, az nagy. Na most itt van gógyi, ész értelem, zseniális. Na most a hegedűre cigányok van 20 darab szavuk. Gajga, basuga, basepen. Te egy basepaszkeró vagy, Béla. Egy cigányzenész vagy, basepaszkeró. És a dibla, a hegeduva, lavuta, szetra. Hát, szóval zseni, hogy milyen hihetetlenül gazdag a cigány szókincs ebben. Zongorára egy szavuk nincsen.
9: Ez nem meglepő.
10: Zongorával láttatok már valakit menekülni?
9: Nagyja vicc is, ugye már. Hiszen azért a vonaton ők is rajta voltak.
10: Igen. Ha már így Bartók neve is felmerült egyébként, nekem mindig, hát hogy mondjam, egy kis száka marad azért a Bartóktól, hogy neki volt egy akadémiai székfoglalója, ha jól emlékszem, még 23 környéken.
8: Te még emlékszel erre?
10: 23-ban. Emlékeim szerint, tanulmányaim szerint. És ott azért elég erősen vitatta a cigányzenének az értékét, és persze mindig a népzenével helyezte párhuzamba. Én megértem, hogy a népzene volt egyébként a Bartóknak az, amire úgy rátalált, és ez adja a műveinek, tulajdonképpen az ő kutatásainak az alapját. De az, hogy kicsit leértékelte a cigányzenét, és inkább mindig a népzenét helyezte előtérbe, ez számomra azért nem mindig volt jó leső érzés. De egyébként ugyanúgy kutatott cigányzenét is, Bartók is, meg Kodály is, meg egyébként a Csenki testvérek is, és még sorolhatnánk, hogy ki. Tehát azért az ő gyűjtésük is nagyon-nagyon jelentős. Például ott van a Hat román népi tánc zongorára. Abban is van egy tétel, ami tulajdonképpen egy cigány férfinek a táncát örökíti meg. Valahol ezt is
0: egyébként olvasom. Bocsánat, mikor ment Bartók először Törökországba?
8: 35-be.
0: Vagy tehát 36-ban. A székfoglal után ment.
8: Nekem megvan a gyűjtése. Kiadták a Bartók gyűjtését, török gyűjtés 35-ben, vagy 36-ban. Van egy fénykép is, most nem tudom megmutatni. Ott ül a szekéren, kalapban. Fantasztikus te. Fantasztikus, hogy itt viszonylag idősebb korában elment, ott zötyög a szekéren, szépen felöltözve, szinte zakóban, és zötyögnek Anatóliába. Döbbenetes, hogy milyen, mire volt képes te. Fantasztikus.
0: Már én 4 évig éltem Törökországban.
8: Igen, igen.
0: És ott találkoztam török romákkal, akik azt a zenét muzsikálták, amit itt a magyar cigányok kicsit kifordított, mert ott harmónia, tudjátok, hogy nuku, csak dob, meg ének van, vagy ez a furúja, az a mély, meg a dudu, ott a sokkot kaptam, tudod, az ilyen pici, és akkor így húzogatni kell. És akkor megy fel a hang, de olyan éles, hogy megőrültem tőle, és sok olyan motívum van a Bartóknak a művében, ami magyarul cigány, de mégis Törökországból hozta ide át. Értitek, hogy keveredett a cigány, meg a török kultúra,
10: hogyne.
0: És ő beleírt a zenéjébe. Mikor ott élt, ott volt...
8: Hát egy gyűjtött csak, gyűjtött.
0: Igen,
8: egy,
0: gyűjtött,
8: de nem sokat volt nevezzük, ott. Hát 35-ben, mert a háború előszere már lehet, hogy ott már.
0: Mesélték meg, tudom én, ott volt neki valami ház, én Samsungban voltam, és ott annét 200 kilométerre volt a Bartók ház, ki van írva, hogy így gyűjtött Bartók
8: Béla. Gyűjtött. Igen, van ez a híres török.
0: Már nem tudom, hogy hol van a város, micsoda, hogy hívják, de mindenki mondta, hogy Bartók ott volt. És vannak egy tábla is, meg vannak egy szobor is, azt hiszem, kim van a szobor. Így gyűjtött, és azok a motivumok, amik ott voltak Törökországban, az mind benne van a zenében. Mind beleírt mindent.
8: Igen, igen,
10: szóval
8: igen.
10: Az nem lehet, hogy egyébként ne hasson egy Bartókra is a cigányzene, hiszen ő is ezen a világon élt. Ő is itt élt Magyarországon. Hát ugyanúgy, mint egyébként Kodályra is hatott, ott például a galántai táncoknál egyértelmű a forrásnak az eredete, hogy a galántai cigányok által játszott zenék azért tulajdonképpen megjelennek valamilyen formájában.
8: Igen. Az előszóban az van, hogy híres volt a galántai banda, de 100 évvel ezelőtt még híresebb volt. Nem tudom, Mihók úgy hívták? Mihók Prímás alatt. Ó, akkor az mi lehetett ott? Fantasztikus. Szétszették őt, de...
10: Azért ezt hadd mondjam el, ha már így Bartók és Kodály gyűjtéseinél tartunk, hogy nekem azért az az érzésem az utóbbi évtizedekben, mondjuk így most már, nem biztos, hogy előny mondjuk egy zenetudós számára, vagy aki ilyen kutatásokkal foglalkozik az, hogyha ebben a témakörben is valamiféle alapos munkát végez. Itt természetesen Sárosi Bálintnak a nevét azért ki kell emelni, hiszen ő neki fantasztikus kutatásai vannak. De nagyon kevés zenetudós van, vagy kutató van, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, akár még napjainkban is. Erről hogyan vélekedtek? Ez miért lehet? Kellemetlen maga a téma, vagy cikis?
0: Szerintem lenézik a cigány kultúrát.
10: Na de hát ez a magyar kultúra, vagy az európai kultúrának egy olyan szerves része, igen, ami nagyon-nagyon jelentős, egy gyöngyszeme tulajdonképpen.
0: Igen, de ti ismertétek a Csoli bácsit. Ha...
10: Persze.
8: Igen. Én Csoli. Tényleg ismertem. Volt túl még
0: nála. Ő azt mondta, hogy a cigányság 1400 körül, 1400 közepe fele megrekedt a kultúrája. Ha megnézed ő mondta, én csak idézem őt már, és ha megnézed a Szent Andrásnak a képeit, Péli, megnézed a spanyol festőket, akik úgy benne voltak a kultúrába, nem akarom sorolni. és megnézed a hosszú arcot, a színeket, hogy milyen a szín, hogy teszik föl, vagy megnézed a, megnézel egy szonettet, vagy egy, mit tudom én, egy eposz, vagy bármit, szöveg, textúrát. Uh-huh. Az a régire hasonlít. Én nekem azt mondta, együtt csináltuk ezt a lemezt a Csolival, ő írt a szöveget, és harcoltam vele, hogy itt nem jön a szöveg, itt nem jön ki a ritmus, a metronom, nem tudom, hogy mi össze-vissza beszéltünk, verekedtünk a Csolival. Tényleg ott volt fönt nálam. Én nagyon szerettem a Csolit, mert 1978-ban ismertem meg őt, meg a Péli Tamás, mikor hazajött, meg ott a regész branchot, de nekem a Csoli mindig azt mondta, hogy megrekedtünk.
10: Ez egy érdekes kérdés, mert valóban, mivel nincsen írott forrása a cigány történelemnek, igen, ezért muszáj volt nyilván olyan dolgokra hagyatkozni, mint a zene például, ami valamiféle folytonosságot adott, vagy esetleg a képzőművészet, de minden esetre írott források nincsenek, és ezért nagyon nehéz visszamenni. Viszont a zene az határozottan fejlődött, tehát nagyon fontos elkülöníteni, hogy azért melyik cigány csoportokról beszélünk, hiszen ha cigány zenéről beszélünk, annak a kialakulása azért a 18. század végére tehető.
0: Igen, 1700 vége. Úgy jött.
10: Bihari, meg hát az első bandák megjelenése, vagy cinkapanna, ami egyébként a 18. század közepe, 1700-as évek közepe. Tehát, hogy azért volt egyfajta fejlődés, sőt, onnan is egyfajta út vezetett akár az 1800-as
0: évek. Igen, csak gondoljatok bele, hogy a cigányok hol muzsikáltak. Hogy udvarokba az egyik fele, a másik meg otthon, a mezőn. Vagy a putriba, vagy nevezzük bármire.
8: Mindenhol, igen.
0: Ha megnézed, és akkor honnan vették a témát?
10: Na jó, de most muzsikus cigányokról beszélsz.
0: Bocsánat,
10: akkor
0: a muzsikus cigányok azok mások. Én az autentikus cigány zenéről beszélek.
10: Tehát akkor most nem a romungrókról beszélsz, nem, hanem az autentikus cigányokról, beás cigányokról.
0: Igen, Kárpát.
10: Aha.
0: Érted, mert azt mondták, én nekem a Csoli mondta, hogy ötféle cigánynyelv van. Azért nem értik meg az egyik a másikat. De annál több is lehet, mert ő azt mondta, hogy ő öt nyelvet beszél. Öt cigány nyelvet beszélek. És ő nagyon sokat volt Indiában, Törökországban, ő kutatott.
8: Ilyen szanszkrit, vagy ilyesmi, vagy az
0: igen,
8: az
0: ahhoz
8: rokon,
0: hasonlít.
8: Vagy...
10: De végül is a cigány nyelvnek az eredete
0: de
10: az...
0: De a szanszkrit, igen.
8: Meg van a dardu, én itt írtam föl, itt dardu. Az is lehet.
10: Az is egy indiai nyelvjárás, ha jól emlékszem.
8: Indiai szanszkrit nyelv. Hát, igen.
7: Uh-huh. Dénes István karmester zongoraművész zeneszerző és Nagy Béla hegedűművész a mai vendégem. Most pedig hallgassunk egy kis zenét. Elsőként a 100 tagú cigány zenekar előadásában fogjuk meghallgatni a Rákóczi indulót. Suki András prímás vezényletével.

0: A Rákóczi indulót hallhattuk a száztagú cigányzenekar előadásában Suki András prímás vezetésével. És most folytassuk a beszélgetésünket Dénes Istvánnal, aki karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művésszel.
1: Tehát egyértelműek akkor ezek a bizonyítékok, hogy az eredet az Indiába mutat vissza. Tehát ezeket még mindig nem tudjuk, és illetve nem is akarjuk megdönteni ezeket a kutatásokat.
2: Ez pontosan olyan dolog, hogy itt van a Rákóczi induló. Ki írta? Nem tudjuk. Valahonnan bejött ide a világba, nem tudjuk, hogy honnan jött. Hogy sejtjük, hogy valahon, lehet, hogy Indiából jött, vagy valahonnan, de nem tudjuk, hogy az, hogy a Berlioz feldolgozta, vagy a Liszt, vagy az Erkel, mindenki feldolgozta. De honnan jött ez a motivum? Elvész az ősködben, nem látjuk át, hogy döbbenetes. Tehát itt kitapinthatjuk a születésnek a, hogy is mondjam, csak a születésnek a misztériumát. Nem tudjuk, hogy honnan jött. Nem tudjuk. Hozták magukkal, hozták, és nem tudjuk, hogy tulajdonképpen, de lehet, hogy nem is írta, lehet, hogy a nép írta. Na most itt ez, nép írta. És itt van az a nagy probléma, ugye, hogy a zene sokáig létezik mindenhol, Szájhőjumán útján, és akkor egyszer csak jön valaki, és leírja. És ez a nagy dolog, leírni. Hát régen nem is tudták leírni a zenét, csak hogy a menzúra írás, hogy kicsit följebb, kicsit lejjebb. Hát hogy? Hát úgy, ahogy szoktuk, ugye. Leírták az antifóniákat, az allelujákat. Hát most kicsit följebb, ahogy szoktuk, ugye.
3: Hát ez... Ami most a romáknál hogy van? Hát de bármilyen egy étterembe, hát, ahogy oda megy az asztalhoz, és akkor elkezdi S-módba, C-módba, ez F-módba, és utána mennek mind a kígyó.
2: Igen, játsszuk. Ahogy szoktuk, játsszuk. Persze, ez zseniális. Tehát ez tulajdonképpen a születés titka a zenében ugyanúgy, ahogy egy kisgyerek érte. Tehát a kisgyerek tud 2-3 éves korában beszélni, de mire megtanulja leírni, az a nagy dolog. És ugyanez van az emberiség történelmében. Évezredekig létezik a zene valamilyen formában, és egyszer csak valaki kitalálja, hogy ezt most valahogy le kéne már írni. Ezer év telik el, ezer év. Hát hol vagyunk még ehhez képest?
3: Ezzel mondom nektek, hogy az autentikus cigányzene az nem egyenlő a gentri zenével. Amit odaadtak neki, hogy megírták a zenét, vagy a szöveget, és akkor elment a főúr, vagy nem tudom kicsoda, és akkor mondta, hogy én kísért. Mert úgy szokták, hogy lekísérlek.
2: Na most itt van például a klecmer. Az is egy érdekes dolog, hogy az most zsidó, vagy cigány, vagy most mi van itten, hogy hol van a határ, nem tudom neked mi a véleményed, vagy én most csak így belevágok ebbe.
1: Ez egy érdekes kérdés, hát én nekem a klezmer zene az egyértelműen zsidó zene, annak ellenére, hogy mondjuk a cigányok rendszeresen játsszák.
3: Tehát, és hogy, fordítva?
1: Tehát, hogy...
3: Bocsáss, nem?
1: Ez jó kérdés.
2: Igen.
3: Hogy fordítva, hogy? Hát mert a zsidó nótában is benne van a cigány nóta. Már hallottam az álmodcsárdást klezmerbe.
2: Igen.
3: Az átment Esztambba, ők meg énekelték klarnét, van egy felvétel, nem tudom, a YouTube-on megy, álmodcsárdás. Nézzétek meg.
1: Jó, de jó.
3: Keresétek meg. De ez
2: igen.
3: Tényleg benne van az jajgatás, tudom, hogy a zsidó zenében benne van, a cigány zenében, amikor csárdás muzsikálunk, hogy akkor mindent bele.
1: Na várj csak. Most cigányzenéről beszéltek, de mi az a cigányzene egyáltalán? Tehát, hogy ez is egy nagy kérdés, és itt már sokszor próbáltuk megfogalmazni a stúdióban, először is azt tisztázzuk, hogy amikor szerintem mi cigányzenéről beszélünk, akkor mostanában a mai divatos kifejezés a kávéházi cigányzene, tehát alapvetően erről beszélünk, nem az autentikus cigányzenéről.
3: Pontosan.
1: Tehát ezt különítsük el. Ha ezt tisztáztuk, akkor tulajdonképpen mi is az a kávéházi cigányzene, vagy hát amit most eddig is cigányzenének hívtunk, illetve már Liszt is cigányzenének hívta a cigányzenét, én ezért nem is szoktam azt mondani, hogy kávéházi cigányzene, tehát hogy miért hívjam kávéházi cigányzenének a cigányzenét, amikor évtizedeken keresztül cigányzenének hívtam, meg Liszt is már így nevezte. Tehát mi ez tulajdonképpen, mi ennek az eredete, hogy gondoljátok? Hiszen hogyha vannak olyan, akár mondjuk zenei források, amiket mondjuk olyan emberek írtak, akik nem cigányok voltak, Rózsa Völgyi, Kosovic, és akkor még sorolhatnánk, vagy Lavotta, mégis valahogy cigányzenébe soroljuk ezeket is.
3: De biztos, hogy ő írta azt a témát?
1: Hát,
3: bocsáss meg.
2: Hát itt van a Sarazate például.
3: Az cigány volt.
1: A cigány Erweiserre gondolunk?
2: Igen, de ő állítólag a lipcsei cigányokat hallott Németországban, és azokról írt alatt a kislány van a világon, meg mind, és be is perelték állítólag, hogy plagiátus miatt aztán. Igen, de itt van a Ravel például, hogy a Ravelnek én szerintem az anyja cigány volt. Tehát nem véletlenül írta meg azt a fantasztikus művét, ami a cigány, az a cím a darabnak is.
0: A következő felvétel Robi Lakatos előadásában a klezmer csárdás lesz.

0: a klezmer csárdást hallhattuk Robi Lakatos előadásában. És most folytassuk a beszélgetésünket Dénes Istvánnal, aki karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művésszel.
1: És gondoljátok, hogy, hogy az európai zenében hogy jött be a cigány zene?
2: Hogy mondod?
1: Hogy ott van, hogy európai zenében hogy jött be a cigány zene?
2: Hát ott van például a Dvorzsák cigánydaluk, ugye?
1: Pontosan.
2: Ugye?
3: Mármint, hogy az európai klasszikus zenében...
1: Klasszikus,
3: hogy
1: bocsánat, ezt kifelejtettem, hogy klasszikus zenében. Ott van Brahms.
3: Igen.
1: Hát pedig ő nagy német volt.
2: De. Hát aztán visszajött Bécsbe, érted? Ott közelebb került a magyarokhoz.
1: Magyarokhoz.
3: Szakcsi Béla bácsi is már viccelődött ezzel korábban, hogy hát tudjuk-e, hogy Bach is cigány volt. Ti erről mit gondoltok?
1: De,
3: van ennek valamiféle igazság alapja?
2: Hát nézd, az biztos, hogy a Bach nagy dédapja, Fejt Bach, Pozsonyból menekült Eisenachba vagy Erfurtba. Miért menekült? Ne, ez a nagy kérdés. Mert akkor lett az ellenreformáció, ők ugye protestánsok voltak. És a katolicizmus elől állítólag, hát így menekült a család Eisenach és Erfurt környékére, akik meg protestánsok voltak. Tehát azért mondom, Bach is menekült volt. És pék volt egyébként. És ami nekem gyanús megint, hogy a Paganini az is biztos, hogy cigány volt.
3: Meg se lepődök már.
2: De ezek ilyen viccelődések.
1: Szerintem ez szemfényvesztés.
3: Városi legendák, azt gondolod, ugye?
1: Igen,
3: de szoktunk ezzel viccelődni, és egyébként nem alaptalanul.
1: Hát nagy mágus volt a szét.
2: Hát ez őrjítő, hogy...
3: Tehát minden esetre hihetetlen hatása volt a cigányoknak, illetve a cigány zenének, a klasszikus zenére, az európai kultúrkörre, és tulajdonképpen ezt fejtegetjük már.
2: Hát ezt magyaráztam az elején végig, hogy itten Mozarttól és végig az egész muzsikában itt döbbenetes, hogy mi, hát aztán a Kármerül nem is beszélve, érted, de hát a Ravel is ott van meg az egész, hát a Richard Strauss Salomé is, hát nem tudott volna megszületni az a fajta iszonyatos erotikum a cigánság által létrehozott, vagy közvetített feloldózása a hangnemi világnak. De hát a Bach kromatikus fantázia is, hát az néha olyan cigányos, hogy eldobod magad.
1: Ne felejtsetek Wagner urat is.
2: Igen?
1: Ne hagyjátok ki, mert ott meg minden csúszik, mászik.
2: Wagner?
1: Igen.
2: Ott nem annyira. Ott
1: nem annyira, de nem mégis annyira, van de benne.
2: Igen.
1: De ha megnézel egy cigány nótát, és meg van harmonizálva, idézőjelben, akkor látod, hogy kicsit hasonlít a Wagner. Főleg a mai világban.
3: Visszakanyarodva egy picit még a cigányzene fogalmához, illetve ennek a tisztázásához, mert ez az én egyik veszőparipám, hogy én egyébként azt gondolom erről, hogy a cigányzene annak ellenére, hogyha mondjuk nem is feltétlenül cigányok írták a dallamát például, annak már a feldolgozása, illetve abban a cigányos stílusba való ültetése, mondjuk így, az már tulajdonképpen feljogosítja arra azt a zeneművet, vagy hát azt a előadást, azt a produkciót, azt a kompozíciót, hogy cigányzenének hívjuk, mivel olyan stílus jegyeket tartalmaz, ami tulajdonképpen egy ilyen alkotó előadásmóddal született. Tehát maga a stílus a cigányzenein már azt gondolom egyébként, nem feltétlenül csak egyszerűen a szerzőkre, az eredetre utal, tehát hogy mondjuk kiírta ezeket a dallamokat. Lehetséges ezt? Ti hogy gondoljátok ezt?
2: Itt most próbálok visszagondolni, hogy vannak ilyen ősi témák, tehát ahogy egy cigány muzsikus elkezd bazsaválni, hogy ilyesmi, ugye? Most ezt eltúzom kicsit, de érted, miről van szó. Tehát, hogy az akácos út, vagy a Monti csárdás, ugyanaz, darumadár fenn az égen, de jó is lenne, Marisza Grófné, akkor a bánkbán mint száműzöti, tehát ahogy beindul egy motívum, ahogy egy bármelyik cigánzenész elkezdi hegedűt, ugye? Megindul egyfajta improvizálásból az egész. De
3: ettől magyaros?
1: De mi az, hogy magyaros?
2: Én nem szögezném le, hogy magyaros. Ott van a Mozart, ugye a szimfónia koncertántéban, az gyönyörű, azt bevághatod, az. Ha lejátszod, az, hát az azt mondod, az cigánzene. Tiri-ra-di, tiri-ra-di, tari-ra-di, tiszta akácos.
1: És most olyan furcsán néztél rám, hogy én azt mondtam, hogy a Wagnernél is ott van. Nézd meg a Tristánnak a végét. Mikor az akkordok úgy egymásba csúsznak, hogy ez egy megy lefele.
2: A szerelmi halál?
1: Igen. Mikor a vége, mikor megszólal az obvában a hosszú, hosszú.
2: Az a fisz, igen. Vagy disz.
1: Szerinted?
2: Én azt másképp gondolom.
1: Másképp gondolom.
2: Igen, igen, igen.
1: Én szerintem abban 500 csárdás van.
2: Szerintem a Wagnernél az egyetlen kitekintés a Vénusz figurája, Vénusz, aki tényleg az erotikát Tannhäuserből. Ő testesíti meg azt az erotikát, ami a hagyományos és korrekt Erzsébet világhoz képest egy erotikum. Ugye, mert az égi szerelem és a földi szerelemnek az iszonyatos ellentmondása az ott terül ki legjobb.
1: Bocsánat, én nem arra gondoltam, én a harmóniára gondoltam, hogy mit csinált ott Wagner.
2: Ilyen kromatika?
1: Igen, a kromatikát. Tehát az a romáknál az egyértelmű.
3: Meg a szűkítettek.
1: Szűkített igen. Kromatika, meg mit tudom, hogy csúszik fölfele, és így maradtam, hogy mit csinál.
2: Igen, igen, igen.
1: Hát egy kicsit, nekem nem tudom, kicsit ugye Wagnernek a harmonizáláshoz szerintem egy kicsit romás.
2: Én ezt nem gondolom így, de nem éreztem így, de lehet, hogy igazad van, szóval meg kell nézni, biztos. Én máshol láttam ilyet inkább. Például itt van a Dalber, a Lisztnek a kedvenc tanítványa, Dalbernek a Hegyek aján című darabja. Ott is egy olyan témát fogalmaz meg, hogy a hideg kiráza. Olyan, mint a Carmen kicsit, de más. Hallatlan, izgalmas. Van ugye a Bartóknak a feldolgozó. Arra vigyázz, öreg asszony. Ez is tiszta elcigányosítja, most csúnyán mondom az egészet, szóval a cigány terszet belerakja, de az a cigány terszet egy zseniális dolog tesz.
1: De ez mi az a cigány tersz?
2: Ez a lászifa.
1: De biztos, hogy ez cigány.
3: Cigányskála.
1: Nem biztos. Benne van a...
3: Liszt is egyébként ezt írja. Tehát, hogy,
2: igen.
3: Tehát, hogy ez cigányskálának hívja.
1: Hát cigán. Akkor most megnézek egy zsidó dallamot, abban is benne van ez.
2: Igen.
1: Benne van.
2: Igen.
1: Persze. Ugyanúgy benne van a cigányba.
3: Igen, tehát hogy honnan mert ered
1: plusz még benne van az indiai zenébe is, ha megnézitek.
3: Hát az indiai egy picit komplexebb, az egy kicsit...
1: Jó, rendben van, oké. Okay.
2: Igen, igen.
1: De benne van az indiai zenébe is.
2: Benne van, persze, de itt tudom tetten érni először, itt jön ki, ugye, amikor a Bach la si fa mi re do ti la la ti do re mi fi si la, hogy kikerüli, hogy ott mindig van egy
3: ja, melodikus fölfele? Aha.
2: Egy gócpont, hogy a lefelé menő moll az más, mint a fölfelé menő. Miért? Mi valami csomó van ottan. Miért érezzük úgy, hogy az úgy szép, és az meg úgy szép? Uh-huh. Ugye? Hogy itt van egy csomó pont, amit meg kell oldani a zenén. A zene se tudja megoldani, hogy mi a szép, hogy mitől jó. Hogy állandóan, hogy a kiírják inkább zárójelbe, hogy ott a B-vel kéne játszani, de nem biztos. Figyeld meg. Uh-huh. Állandó kérdőjel, hogy tényleg úgy van, vagy nem úgy van, vagy hogy van. Egy moll skála fölfele más, mint lefelé. Miért?
4: Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni kamarazenekarának alapítója volt a két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére volt. Befejezésül Lakatos Sándor előadásában hallgathatjuk meg Paganini 24. kápriszt. Ezzel búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!

0: műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bónas Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből. Közölte, amely a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érték. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Napi renden volt javaslat a közgyűlésen, amit a főváros vezetése szerint félreértett a taxisok egy része. Ők azt ígérték, hogy amennyiben ez az előterjesztés átmegy, akkor a most hétvégi BL döntő hétvégéjén kezdenének tüntetésbe, ezzel megbénítva a várost. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a BKK javaslat csomagját, amiben elméleti lehetőségként szerepelt a fix tarifa kivezetése. Kis Ambrus a 24.hu-nak azt mondta, két javaslat szerepel a csomagban, az egyik szerint 27%-kal emelnék a tarifákat, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységgel, jobban lehessen őket szankcionálni. Tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését. Derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvénnyé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
3: Most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Dik.
4: Kökény Annát hallják itt az FM 100.3 Rádió Dikben. Május 31-e vasárnap van, és 19 óra múlt folytatódik a beszélgetés. Dr. Suki András vendége, Dénes István.
0: Kérdésed van? Vagy kérésed?
2: A Rádió Dikre számíthatsz. Telefon és SMS számunk
0: 0630 30 30 100.
5: Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be. Valamint Nagy Béla hegedűművész, az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz a két mai vendégem ismét, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére. Tartsanak velünk a beszélgetésünk harmadik részében is.
6: Ha már így a cigányos stílusnál is tartunk, akkor ez is egy érdekes gondolatkör, hogy Farkas Gyulának, aki egyébként a Rajkó zenekarnak az alapítója volt, neki volt egy ilyen mondata még az egyik TV felvételében, hogy ezt a fajta cigányosságot azért bele kell oltani a gyerekekbe, akik ezt tanulják. Tehát ez valójában nem biztos, hogy ebben születnek, tehát nem biztos, hogy a néphagyomány útján tanulják meg ezeket a fajta stílusokat, hogy hogyan kell muzsikálni mondjuk egy nótát, hanem ezt meg kell tanítani nekik. De most akkor velük született, vagy nem velük született, vagy ez most hogy van?
7: Isten adománya. Isten adománya.
8: Szerintem, hogy a Pista mondta, hogy ha valahol megjelenik egy cigány, bármilyen a földnek valamelyik részén, az már rögtön tud kommunikálni. Ez benne van a génjükben szerintem a romáknak. Uh-huh.
7: Így van.
8: Hogy rögtön tudnak kommunikálni. Ha még beszélni nem tud, de akkor is tud kommunikálni velük.
7: Igen, a túlélésnek az alapfeltétele.
8: Igen.
7: Igen, ez ősi gének. Fantasztikus. Szóval megdöbbentő. Szóval lenyűgöző. Nem is tudom. Nem találó szavakat rá, tényleg.
6: Tehát mondjuk a cigányzenészek tényleg úgy születnek, hogy benne van a vérükbe?
7: Igen,
6: mondjuk.
7: Hát, jó, a génekben.
6: Az egy dolog, hogy ebben szocializálódnak.
7: Igen, igen.
6: de hogy akkor ez tényleg átörökíthető? Ez a fajta tehetség.
8: Ebbe születtem. Roma családba születtem, én nekem igen, mert, adva volt.
6: Igen, tehát aki zenés családba születik, annak természetes, hiszen már úgy növünk föl, hogy már az édesanyánk hasában is ezt hallgatjuk.
8: Pontosan.
6: Tehát, hogy én is így születtem, én is így nőttem föl, te is. Tehát nyilván ez is hozzátartozik azért a teljes képhez. Nyilván szorgalom is kell, hogy az ember eljusson egy bizonyos szintig, főleg olyan magaslatokba, hogy valaki kiemelkedő, hegedű művész legyen mondjuk. De hogy visszatérve egy picit a stílusra, tehát hogy ezt viszont azért meg kell tanítani a gyerekeknek, mondjuk azoknak, akik cigányzenét játszanak. Tehát, hogy mi is igazán az autentikusan magyaros stílus. Hogy látjátok
8: nem tudom.
6: Ezt?
8: Én ezt nem tudom, mert én abban születtem, nekünk ott szólt a zene.
7: Én visszatérnék, tehát itt tulajdonképpen egy küldetés van, egy küldetés, amit nem lehet megfogalmazni, de hogy most megint a zsidó-cigány paralel dolgot említsem, a zsidóknak is van egyfajta küldetéstudatok. Tehát nem véletlen, hogy kiválasztott nép, most ezt ne értsük félre tényleg, de van benne valami, szóval. És a cigányságban is szerintem van benne valami küldetéstudat. Ezt nehéz megfogalmazni, hogy mi, mert ugyanakkor meg, szóval Napóleon volt az első, aki megpróbálta ugye letelepíteni őket. Tehát az volt a lényeg, hogy regisztrálták őket. Miért? Hogy be tudják hívni őket katonának például. Mert amíg nem tudták regisztrálni, nem is tudták megnevezni őket. A nevük sem volt úgy. Hát egyik volt itt most én fölírtam ezt, hogy ugye van a Kaldarasi, ugye az a Kazánkovács. Van a Posa, Katuna, ugye van a Netoto, a Primitív, a Cserka, Cerkaj, és Lezdiga, szóval olyan szavak vannak itt, hogy beszarási. Már bocsánat, hogy ezt mondom. Tehát a foglalkozásból nevezték el őket nyilvánvalóan valamilyen szívot, de aztán a Napóleon indította be ezt a fajta rendszert, hogy az ott lakókat valamilyen módon letelepíteni, regisztrálni, megnevezni tudni. De a küldetés tudat az változó, tehát itten nagyon izgalmas téma ez. Én változatlanul az Isten elrendelését látom ebben, de sok minden másban is persze. Tehát a kiválasztott nép az nem jelent az, hogy a másik nép nem kiválasztottabb, de van a dologban valamilyen fajta küldetés, én azt mondom, küldetés.
8: Biztos, hogy igazad van.
7: Hát nem
8: de nézd, a mai világban megnéznek ránéznek egy ember, aki roma, és látszik rajta. Rögtön a Biblia jut eszükbe, hogy igen, ellopt a szöget.
6: És egész világ ellenségünk, igaz?
7: Most
6: az úgynevezett nem hivatalos himnuszban is megjelenik.
7: Na, a cigányok himnuszon, ez a gyelem-gyelem, ugye?
6: Hát ez az eredeti cigány himnusz,
7: amit elfogadunk. Ez a cigány himnusz.
6: A 72-es kongresszus.
7: A cigány himnusz, emlékszem, amikor Prágában játszottunk egy cigány csapattal, és akkor mondtam, na, akkor most énekeljük el a gyelem-gyelem, elénekelték. Tehát ez mindenhol ismert a világon. Igen. És nagyon szép a szövege, mert ez is olyan romános, szerbes, szlovákos, tehát gyelem-gyelem lungone dromeska, ugye a menjünk a hosszú úton, malegyilem sukare romenka, ugye romenca, ugye? És bachtale romenca, ugye ez is a boldog cigánylány, ugye? Ájjáj romale, ájjáj havale, gyönyörű. És ez a Zsárko Jovanovics, aki Belgrádban született, Párizsban halt meg, ő írta a szöveget. Egy valószínűleg román dallamban. Gyelem, gyelem, lungo medromeska. Tehát ez tulajdonképpen a cigány himnusz, hát ezt megbeszéltük már az elő, igen.
5: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedűművész a mai vendégem, akikkel a mai témánk a cigányok zenei hatása klasszikus zenére. Most pedig hallgassuk meg a Gyelem Gyelem című dalt Lakatos Robi előadásában.

0: a Jelem Jelemet hallhattuk Lakatos Robi előadásában. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket Dénes István és Nagy Béla művészekkel.
1: És akkor hogy lehet az, hogy egyébként természetesen nem politizálunk itt a műsorban, de azért van egy nagy kulturális vetülete a mostani Magyar Péter miniszterelnökünknek a beiktatásának, hiszen ott felcsendült egy gyerekzenekar előadásában, tambura zenekar előadásában a nem hivatalos cigány himnusz is. Tehát a Jelem Jelem helyett tulajdonképpen a Zöld az Erdőt énekelték.
2: Hát az is szép, de nem, de jó. Hát az egy magyar népdal szerintem, vagy dal, hát nem tudom. Lehet mindenkinek. Én ebből nem tudok beleszólni mostan. De ami nagyon szép volt, hogy cigány nyelven is mondtak, eskütétel volt a parlamentben. Igen, cigány képviselő felolvasta az ő nyelvén. Most nem tudom pontosan melyik nyelven, én nem vagyok.
3: Szlovári?
2: Szlovári.
3: Lovári?
2: Igen.
3: Skarpet?
2: Igen, az volt.
3: Az a nemzetközi.
2: Beás, az is volt.
3: Beás is.
2: Igen, hát nézzétek meg. Fantasztikus, szóval le a kalap.
3: Szégyen, hogy nem tudjuk.
2: Óriási volt szerintem, óriási volt.
1: Azért hadd kérdezzek bele,
2: igen, ha igen.
1: Nyilván az évtizedes karmesteri tapasztalatok, én azt hiszem, hogy feljogosítják arra, hogy akkor beszélgessünk arról is, hogy milyen tapasztalatai vannak a cigányzenészekkel, olyan tekintetben, hogy azokkal a cigányzenészekkel, akik végül is klasszikus művészek már. Mennyiben másak, mennyiben tudnak esetleg valami olyat produkálni a színpadon, amit esetleg a nem cigány gyökerekkel rendelkezők nem tudnak? Van esetleg valami plusz, amiben esetleg improvizációban vagy hasonlóban kiemelkednek?
2: Ez attól függ, hogy most klasszikus zenekarról beszélünk, ugye? Mert ottan nyilván alkalmazkodni kell az együttjátékhoz, hogyha nekünk például volt egy nagyon kedves barátom, romániai, a zenekarban a második helyedűbe játszott, és kicsit figyelni kellett rá, hogy maradjon tempóba, de egyébként kiváló hegedűs volt, szóval. És Németországban nagyon sok romániai, magyar, nem magyar cigányzenész is van, akik azért fegyelmezetten alkalmazkodnak a zenekari játékhoz. Hát itt az operában is kiváló, kitűnő zenészek vannak, akik nagyon pontosan tudják, hogy kell kottából játszani. Ugyanakkor meg azért mégis próbálom őket ösztökélni, hogy pláne, hogyha koncertmester vagy én, hogy itt mostan próbálj kicsit improvizálni, hogy azért szabaduljunk el a hagyományosan leírt merev kottaképtől, és legyen valami kis fantázia, és akkor ezt nagyon örömmel veszik, és hagyják magukat inspirálni a szabadság által.
1: Van egyébként valami tapasztalat az elmúlt évtizedekben, hogy esetleg többen vannak roma zenészek mostanában a klasszikus zenében, vagy kevesebben, vagy mi most a helyzet? Én azt tapasztaltam egyébként, hogy 90 után, mint hogyha többen lettek volna. Főleg, mintha a 2000-es évek lettek volna, tehát amikor én bekerültem a Zeneakadémiára, mint hogyha onnantól kezdve egy kicsit több roma fiatalt vettek volna föl a Zeneakadémiára, és többen végeztek volna. Ez mennyire érezhető?
2: Lehetséges. Nagyon-nagyon sok kedves barátom van, akik nagyon kiváló muzsikusok tényleg, és ott ülnek előttem, és nagyon csillogó szemekkel, és követnek, és boldogok, hogy együtt játszhatunk. Tehát
3: én azt tudom, hogy én nagyon nehezen verekedtem be magam az akadémia.
1: Abban az időben még ez egyáltalán nem volt könnyű.
2: Tényleg.
3: Rám voltam, hogy még egy cigány.
2: Elő volt? Előítélet minden?
3: Nagyon.
2: Tényleg?
3: Nagyon. Főleg a vizsgákon éreztem azt, hogy a roma gyerek most mit fog produkálni. Produkció. Uh-huh. Például a Tátra Vili bácsi, Isten nyugtassa, nem akarom bántani. Egyszer volt olyan vizsgám, hogy ez a produkció a cirkuszban való. Így. És nem tudom, hogy mi váltottak ki belőle, meg ő volt a
2: Hegedű tanszék vezetője.
3: Nem, hanem őt tudom,
2: milyen kamarazene volt.
3: Kamarazenekarnak a vonós kamarazenekarnak a vezetője volt, vagy fogalmam sincs. Mentem hozzá órára, és így, hogy cigányos. Mit tudom, vittem egy bramszonátát, a Goldman Mira, nem ismeritek őt, kinnél Svájcba, ő volt a zongora partner. Ő Romániából jöttek át, az apja orvos volt, és 14 évesen már bekerült az akadémián, és mondták, hogy ez nagyon tud zongorázni, és én nem hittem nekik, és ilyen pici keze volt, és én legelőször Frank Adult játszottam vele, pedig ahhoz elég nagy kéz kell, és az a kis kezével azokat a nagy akkordokat, de hogy milyen villámgyorsan játszottam minden, és mentünk órára, menjünk a Tátra Vili bácsi az órára. Bementünk oda, mert nagy teremben volt a koncert.
2: Igen.
3: Bementünk a Vili bácsi, és mondta, hogy hát, ez egy kicsit romás, kicsit sok a vibrátod, most itt nem kell annyi hang, nagyon-nagyon neki, ez vérből, ez egy francia muzsika, nem egy finom lelkével, finom lelke, ne, összezavarodok, hogy nagyon finomak legyünk magyarul a Mirával, Mira meg belement minden, nem tudom mi, én is belementem, főleg a második tételben, tudod, az a virgás, nem tudod megállni, és azért mondta, hogy hagyjátok abba. Így, és kidobott minket az óráról.
2: Hát ez szomorúnak tartott.
3: Hát, igen. És akkor visszamentünk más, vagy következőre, akkor már próbáltunk, hogy az ízléséhez viszonyulni, akkor viszont igen. Olyan vékony, tudod, az a steril francsonáta jött ki belőle. Úgyhogy ennyit a cigányságról a klasszikában.
1: Igen, tehát ezt a temperamentumot tulajdonképpen vissza kell fogni.
3: Igen.
1: Ami nem biztos, hogy előny, sőt, ettől lesz kivasalva igazából, és ettől lesz olyan átlagos, mondjuk egy Frank Sonata.
3: Igen, nézd, a Pistában muzsikálok, mindig a Pistának az a azon lovagol, hogy még, ugyanúgy az operában is azt csináltad.
2: Tökös legyen. Vérből legyen. Mozartnál más azért Mozartnál.
1: Rendben van.
2: Romantikára megint más. Ugye?
1: Na jó, de hát egy Frank Sonata az tipikus romantikus.
2: Persze.
1: Tehát, hogy ott azért ezt ki lehet engedni, ezt a fajta temperamentumot, és tényleg főleg egy második tételben.
2: Igen. Csak, hogy egy ősi példát mondja, a Dinikú, ugye? Uh-huh. Aki a Jascha Heifetz szerint a világ legjobb hegedűse volt. A Jascha Heifetz mondta róla. Állítólag nem vették föl az akadémiára Bécsben, mert hogy cigány. Ezt írja a Wikipédia, hát most vagy hiszem, vagy nem. De voltak ilyen előítélet halmazok, érted, és mégis hát zseniális, ugye?
1: Na jó, hát a Cifra Györgynek az élete is egyértelműen mutatja, hogy azért a 20. században azért megvoltak ezek az előítéletek. Azt hiszem, hogy egyébként ez enyhült a...
2: Hát a Dohnányi tanította őt a Dohnányi.
1: Igen.
2: Persze, szóval azért ő felkarulta meg. Hát.
1: Tehát, mint hogyha ez enyhült volna egy időben, az ezredforduló táján, és más lett volna a kép, de azért nyilván tetten érhető.
3: Biztos.
1: Akár még ma is.
3: Biztos, hogy ma is. Kicsit benne van az emberek, hogy ez. Vigyázzatok velem, mert ez.
4: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művész a mai vendégem. A 100 tagú cigány zenekar fogja nekünk előadni Suki András vezetésével Dinikú Hóra Staccatóját.

0: Dinikú Hóra Staccatóját hallhattuk a száztagú cigány zenekar előadásában Suki András vezetésével. Most pedig folytatjuk beszélgetésünket Dénes István és Nagy Béla művészekkel.
1: Egy másik érdekes kérdés, ha még kitérhetünk erre, a kotta olvasás kérdése. Például Bihari ugyebár nem tudott kottát írni és kottát olvasni, mégis egy fantasztikus cigány primásnak tartották, sőt, hát az egyik legnagyszerűbbnek, a Fekete Orfeusznak tartották, Biharit is így nevezték. A mai klasszikus zenei oktatás az alapvetően kottára épül, ami teljesen logikus és érthető. Viszont ott van például a Rajkó módszer, ha már így Farkas Gyulát is említettük, ami viszont inkább a hallás utáni tanulást preferálja. Egyébként ott van például a Suzuki módszer, ami szintén azt mondja, hogy ugyanúgy, mint ahogy a gyerek is először beszélni tanul, és csak később tanul írni, olvasni, ott is inkább először a hangsúlyt a hallásra, a látványra helyezik.
2: Igen.
1: És nekem is az a határozott tapasztalatom, hogy, és természetesen a kutatásaim is egyértelműen ezt mutatják, hogy a kézről való tanulás sokkal gyorsabb, akár a klasszikus zenénél, sokkal hatékonyabb, hosszabban megmarad a memóriában, és számos előnye van, de természetesen én azt elfogadom, sőt, én is úgy gondolom, hogy a kotta olvasást párhuzamosan ugyanolyan intenzitással kell tulajdonképpen vinni mind a kettőt, de hogyha viszont a hallást nem fejlesztjük már a legelejétől kezdve, akár egy 6 évesnél, akkor az elsorvad.
2: Igen.
1: Tehát én határozottan azt mondom, hogy az elején a kézről való tanítást azt nagyobb előnyben kell részesíteni.
2: Az mit jelent, hogy kézről való?
1: Ez azt jelenti, hogy én például az egyik növendékemnek elárulom a titkot, úgy tanítottam meg a 9 éves kisrácnak a Bach F-moll zongora versenyt, hogy én megmutattam neki kotta nélkül.
3: Tehát
1: megmutattam neki.
3: Előjátszottam neki.
1: Előjátszottam neki. Ugyanúgy, ahogy a Farkas Gyula egyébként a rajkósoknak. Pontosan azt, igen.
4: És akkor eljátszottad neki jobbkéz, balkéz külön, és akkor...
1: Erről van szó?
2: Tényleg?
1: Persze.
2: Fantasztikus.
1: Vagy egy Rachmaninov Cis-moll preüdöt egy 9 évesnek. Hát hol olvas le egy 9 éves egy Rachmaninovot? Hát sehol.
2: Fantasztikus.
1: Tehát mire túljutunk egy ütemen...
2: Ütheti, kész, vége.
1: Szerintem döbbenet.
2: Hát könnyebb rögtön megmutatni.
1: Megmutatom neki, megtanulja.
2: Zseniális.
1: Lehet, hogy csak egy sor tanulunk meg, mondjuk egy alkalom alatt, de 2 hónap alatt megtanul egy tétet, vagy egy Rachmaninovot.
2: Nagyon izgalmas.
1: És erre bizonyítékok vannak, tehát, hogy ezek működnek, mert hogy több növendékemmel is én ezt véghez vittem.
2: Óriási vagy, óriási.
1: Bocsánat, nem ezért mondom, mert magamat szeretném dicsérni, hanem kíváncsi lennék, hogy mi ezzel kapcsolatban a véleményetek, illetve a tapasztalatotok, hogy a klasszikus zenei oktatásban mennyire használható vajon a kézről való tanítás, főleg az első időkben, természetesen úgy, hogy a kottából való oktatást sem nélkülözzük.
3: De hogy tanultam?
2: Nem tudom, de az tényleg, hogy a rengeteg nagy művész azt mondja, hogy a zene hangok között van. Szóval most ezt, hogy értelmezzük úgy, ahogy akarjuk, hát ez mindegy. Tehát nem, a leírt hang az önmagában egy halott dolog, tehát ami lélekkel kell megtölteni nyilván. Tehát azt megélni, hogy a kottát életre kell tenni, és kitalálni, hogy mi van a kotta, a hangok mögött mi van. Uh-huh. Hogy nem a puszta hangokat játsszuk egymás után, 4/1-8 izével, az lótul.
3: De most azt tanítják.
2: Hát én nem tudom.
3: Bocsáss meg, most az van, az van alapban, hogy C, E, G, először tanuld meg ezt, és utána majd zenélünk.
1: Mm-hmm. Ja, így van.
3: Az meg akkor az,
2: bocsánat, igen. Az túró.
1: És hogyha megnézzük a kotta képet egyébként, ott nagyon szépen vonalzóval, meg van szerkesztve minden, és ez fantasztikus, de a zene az, igen, nem egy mérnöki tudománynak kellene, hogy legyen, hogy itt van az ütemvonal, és akkor a hangok meg így vannak húzva, hiszen mi van, hogyha mondjuk egy 4-es csoportból csak az utolsó 3 az, ami mondjuk megy a következő ütem egyére, vagy éppen ott van valamiféle rávezetés. Ezeket nem írja a kotta. Tehát amiről beszélgettünk az előbb, hogy a hangok között van a...
2: Igen, a Karajánnak van egy zseniális mondása. Die Taktstriche sind die Fluch der Musik. Az ütemvonal a zene átka. És ő pontosan látszik rá, hogy hogy az ütemvonalakat áténekeli mindig. És én is mondom a zene... általában a zenész mindig úgy olvaskodtat, hogy az elejét hangsúlyozza, aztán a végén ugye elhalkul, érted? Ez új taktus, megint úgy pláne nagy zenekarban, hogy lehetőleg az eleje együtt legyen, és akkor utána van, ami van, érted? Felejtsétek el, de ez megy tovább. A taktus az csak arra való, hogy tájékozódjunk, de ott nem biztos, hogy a zene megáll, vagy tovább megy. Mindig ilyen, mint itt lekunyul. Mindig az elejét jó meghangsúlyozzák, utána pedig kész, elengedik. Holott azt végig kell vezetni. De hát ez a kottaolvasásnak a hátulütője. De egyelőre nem tudunk jobbat. Tehát hogy lehet leírni egy ilyen zenét? Ugye? Lehet odaírni, hogy improvizáció, és akkor elfelejtjük a taktusvonalakat, de hát mégiscsak Monteverdi nem írt taktusvonalakat, csak a zenét írt el, aztán be kellett idomítani, hogy valahogy koordinálni lehessen. Tehát...
3: Az akkor Monteverdi is roma volt?
1: Én egyébként az oktatási metódusban látom a problémát. Tehát az, hogy ez a fajta Dráfi Kálmán szokta így nevezni, egy huszár akcentus, tehát hogy az egyet jól meghangsúlyozzuk, ami természetes, hiszen a klasszikus zenében az ütem egyen van a hangsúly, ezt tudjuk. De hogyha meghallgatjuk például Doknányi művészetét, akkor egészen másként bánik például az időkkel, egészen más az ütemnek a vége, hogy hogyan megy az a következő ütemre. Majd egy összehasonlító elemzés majd egyszer csinálunk ebben a kérdésben is. És valójában itt van a lényege a dolognak, hogyha a gyerek mondjuk nem a kottából ismerkedik meg a zenével, hanem látvány, hallás alapján, egy előadónak a hiteles előadása alapján egészen másként fog gondolkodni a zenéről, mint az a gyerek, aki egy mérnöki, illetve egy matematikai példát lát mondjuk maga előtt, és azt próbálja értelmezni, illetve ezt próbáljuk beleverni.
2: Igen.
0: Dénes István, karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művész a mai vendégem. Befejezésül pedig hallgassuk meg a Rajkó zenekar előadásában Csermák Antal, Andalgó és Friss című művét. Ezzel búcsúzik Önöktől a mai szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velem holnap este is. A viszonthallásra!

0: műsor termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Digben.
1: A Wieser vezérigazgatója Váradi József több mint szerencsétlennek tartja a Hungarokontrol vezérigazgatójának azon nyilatkozatát, miszerint minden légitársaság tart a kerozin hiánytól, és mindenki elkezdett önvédelmi lépéseket tenni. A Wieser közleményében reagált a Hungarokontrol vezérigazgatójának nyilatkozatára. Váradi József a 24.hu-nak adott interjújában pedig azt mondta, a Hungarokontrol nem gyárt kerozint, nem szállít kerozint és nem éget kerozint, tehát egyáltalán nincs benne a szállítás. Láncban. A fizetés jelentős részét viszi el az albérletára a fővárosban. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások bérleti díja jelenleg a nettóbér 41%-át viszi el. Budapesten belül az 5. kerületben a 310.000 forintos átlagbérleti díja budapesti becsült nettóbér 49%-ának felel meg. A skála másik végén a 20. és 23. kerület áll, ahol a medián bérleti díja budapesti nettóbér 33%-át teszi ki. A megyeszékhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Mindkét városban 44%-os a bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű programkínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betétjáratok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek. A vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Digg hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
2: A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Digg, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Diggben.
3: Most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
0: Romákról, nem csak romáknak.
2: Rádió Digg.

Kérdésed van? Vagy kérésed? A Rádió D-re számíthatsz. Telefon és SMS számunk 0630 30 30 100.

0: Minden, ami rólunk szól, ez a Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádiódikben. Roma Folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma Folk a 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Nincs helye Budapesten átalakított sportautóknak, nincs helye annak, hogy Budapest útjait versenyekre használják, mondta a fővárosi közgyűlés ülésén Terdik Tamás budapesti rendőrfőkapitány, aki a budapesti rendőrfőkapitányság tavalyi tevékenységéről szóló beszámolót ismertette. Szóba került a tavalyi és az idei Pride is. Azt mondta, most is érkezett bejelentés a Pride-dal kapcsolatban, ezt megvizsgálták, és nem találtak tiltó okot. A rendezvényt tudomásul vették. Terdék Tamás szerint a következő években megvalósulhat az, hogy senki ne halljon meg közúti balesetben Budapesten. Ehhez együtt kell dolgozniuk és tervezetten kell haladniuk a célok felé. Összeütközött egy személyszállító vonat és egy kis teherautó Budapesten a Rákos rendezői és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban szombaton délután. A vasúttársaság tájékoztatása szerint 10 órára befejeződött a helyszínelés, így minden vágányon zavartalanul közlekedhetnek a vonatok. A Váncról 7 óra 35 perckor a Nyugati pályaudvarra indult vonat Budapesten a Róbert Károly körúti felüljáró alatt lévő vasúti átjáróban egy kis teherautóval között. Az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerint a vonaton 120 utas utazott, a teherautóban ketten ültek. A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották az esethez. Megszökött a kórházból, egy roller balesetet szenvedett angol szurkoló, hogy odaérjen a BL döntőre. A rendőrség hosszú ideig kereste. A BRFK bejegyzése szerint szombaton délután kórházba vittek egy angol férfit, aki elektromos rollerrel esett el. Kiderült, hogy életveszélyes sérülést szenvedett, ennek ellenére távozott a kórházból, mert mindenképpen meg akarta nézni a meccset, írták. A férfit azonban családtagjain keresztül már megtalálták a rendőrök, és a szurkoló vissza is ment a kórházba.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek, addig jobban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

100.3 Rádiódi. Romákról, nem csak romáknak.

0: Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódik Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
1: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bónas Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érték. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Napi renden volt javaslat a közgyűlésen, amit a főváros vezetése szerint félreértett a taxisok egy része. Ők azt ígérték, hogy amennyiben ez az előterjesztés átmegy, akkor a most hétvégi BL döntő hétvégéjén kezdenének tüntetésbe, ezzel megbénítva a várost. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a BKK javaslat csomagját, amiben elméleti lehetőségként szerepelt a fix tarifa kivezetése. Kis Ambrus a 24.hu-nak azt mondta, két javaslat szerepel a csomagban, az egyik szerint 27%-kal emelnék a tarifákat, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységgel, jobban lehessen őket szankcionálni. Tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését. Derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvényé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádiódikben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádiódik.

0: kérdés. 100
1: font 3 rádiódik. A rádió romákról, nem csak romáknak. Rádiódik. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a rádiódikben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100 font 3 rádiódikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 rádiódikben.
2: A Wieser vezérigazgatója Váradi József több mint szerencsétlennek tartja a Hungarokontrol vezérigazgatójának azon nyilatkozatát, miszerint minden légitársaság tart a kerozin hiánytól és mindenki elkezdett önvédelmi lépéseket tenni. A Wieser közleményében reagált a Hungarokontrol vezérigazgatójának nyilatkozatára. Váradi József a 24.hu-nak adott interjújában pedig azt mondta, a Hungarokontrol nem gyárt kerozint, nem szállít kerozint és nem éget kerozint, tehát egyáltalán nincs benne a szállítás. Láncban. A fizetés jelentős részét viszi el az albérlet ára a fővárosban. A budapesti albérletpiacon a 40-60 négyzetméteres lakások bérleti díja jelenleg a nettóbér 41%-át viszi el. Budapesten belül az 5. kerületben a 310.000 forintos átlagbérleti díja budapesti becsült nettóbér 49%-ának felel meg. A skála másik végén a 20. és 23. kerület áll, ahol a medián bérleti díja budapesti nettóbér 33%-át teszi ki. A megyeszékhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Mindkét városban 44%-os a bérleti díj és a becsült nettó bér aránya. A Széchenyi-hegyi gyermekvasút a vasárnapi gyermeknapon sokszínű program kínálattal várja a családokat a Hűvösvölgyi végállomáson. A vonatok a szokottnál gyakrabban közlekednek, a vasútvonal alsó szakaszán pedig betét járatok is indulnak. A Hűvösvölgyi végállomáson 10 és 17 óra között családi programokkal készülnek. A vasút iránt érdeklődők hajtányozhatnak és kerékpárral hajtható terepasztal, valamint vonatszimulátor is várja őket.
1: Ezek voltak a 100.3 rádiódik hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádiódik, indul egy újabb óra a 100.3 rádiódikben.
3: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diklóban.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió

négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja, vele sírhatok, de az utat mutatja egy olyan szövetség.

0: 100.3 Rádiódik. Fogod?
1: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
2: Szeretettel köszöntjük a Média és Valóság podcast nézőit, külön megköszönve azt, hogy értékes idejüket ránk fordítják. Én Baranyi Tamás vagyok, és itt van mellettem csodaszép műsorvezető kolléganőm, Mizari Szandi. Szia!
3: Szia, Tomikám! Nagyon vártam a mai adást, én is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves nézőinket és hallgatóinkat.
2: Hát képzeld, hogy én még különlegesebben vártam ezt a mai felvételt, ugyanis egy olyan vendég lesz, aki nagyon kedves a szívemnek. Első körben azért, mert hogy abból a Nógrád megyei jobbágyi faluból származik, onnan gyökerezik, ahonnan én magam is, ott nőttem fel, és nagyon szeretem azt a helyet. A másik dolog, ami miatt különleges ez a mostani beszélgetés, az az, hogy egy premierről van szó. Ugyanis vendégünk 9 éve van jelen a médiában, először TikTokerként kezdte, majd szépen begyűrűzött a közösségi média egyéb platformjaira, és egy, hát azt mondom, hogy olyan követő tábort épített föl, először csak a kis receptjeivel, a csajos dolgaival, aztán pedig az egész természetes lényével, amire alapozva tényleg bele tudod fogni később egy üzleti vállalkozásba, így hát azt mondhatom, hogy mai vendégünk Csemer Valentina, akit 100 000-en csak Tinaként ismernek, üzletasszony, youtuber. Tina, örülök, hogy eljöttél.
4: Sziasztok, üdvözlöm a kedves nézőket, köszönöm, hogy meghívtatok, nagyon nagy örülök, örömmel, hogy itt lehetek. Na akkor
3: csapjunk bele. Ezer kérdésem van. Valentina, amikor az első videóidat ilyen nagyon ösztönösen készítetted, és visszapróbálsz emlékezni erre az időszakra, ugye az nem most volt, akkor mi volt az, ami benned megfogalmazódott, hogy milyen hiányt próbáltál, milyen űrt próbáltál te betölteni, illetve mi volt akkor a te erőd, mi volt az a wow faktorod, ami más volt, mint a többiek?
4: Igazából én ezt egy hobbiként kezdtem el, hát elsőnek nem is mertem feltölteni a videókat, mert hát láttam, hogy mi megy így az internetes világba, de úgy gondoltam, hogy megpróbálom, és elsőnek csak videókat tettem föl, aztán láttam, hogy ilyen 100 like, meg ilyen 200 like igazából, aztán megmertem mutatni magamat is, és amikor már ott tartottam, hogy tudok live-ozni, akkor elkezdtem élőzni. És azt vettem észre, hogy pikpak ilyen 500-600 néző a TikTokon, így elsőre, és akkor megmutattam a főzési tudományomat. Ugye szerettem volna cigánylányoknak egyaránt a magyar nőknek átadni, hogy igazából egy igazi cigánylány hogy tud főzni. A másik pedig az, hogy láttam, hogy jó hatással vagyok az emberekre, meg tudnak nekem nyílni. Olyan dolgokat is elmondtak live-ba, amit én biztos, hogy nem mertem volna. Úgyhogy teljesen átformált engem ez a világ. Úgy vezette, mintha valaki vezette volna az utamat.
3: Mennyire volt neked már akkor tudatosan fontos, hogy a roma és nem roma emberek között építs egy ilyen hidat? Ugye mondod, hogy itt a recepteket, igen, meg mindent igyekeztél átadni. Volt-e benned félsz azzal kapcsolatban, hogy egyrészt a roma társadalom mit szól ahhoz, hogy te nőként mutogatod magad, ugye, ahogy mondani szokták a médiában, illetve hogy mit fognak szólni a nem cigány közösséghez tartozók?
4: Nekem nincs olyan, hogy cigány és magyar, nekem ember van. Jó ember és rossz ember. Igazából az, hogy mit gondolnak rólam, az elején nyilván számított, de én 14 éve vagyok egy férfival, az most is a férjem. Úgyhogy igazából én nem látszik egy emberen, hogy ki megy föl embert keresni, és ki miért van fönt mondjuk a TikTokon. Én nem mutogattam magam, én nem táncolgattam, a beszédem az ilyen hétköznapi volt, úgyhogy az elsőnek a férjem nem szeretett volna szerepelni sehol, úgyhogy így nehéz volt, mert ugye hiába mondtam, hogy van férjem, de nem mutathattam, sőt videót sem tölthettem fel róla. Aztán így néha egy-két videóban meglátták, és azt gondolták, hogy magyar a férjem.
2: Igen, szóval, meg külsőre, úgy egy
4: igen,
2: magyar forma.
4: Igen. És amikor közöltem, hogy igazából roma, hát nem is akarták elhinni. Úgyhogy így sok ember abba a hitbe volt, hogy a férjem magyar. És ezért nem is volt úgy nagyon, hogy most hogy mondjam neked.
2: Akkor meg volt egy magyar jelenlét, meg egy cigány jelenlét.
3: Igen, olyan jelenlét, hogy magyar, nem roma.
2: Egy nem roma és egy
3: igen,
2: roma.
3: De annyi a magyarok vagyok.
4: Így van. Így van.
2: Ugye elkészültek az első felvételek, kikerülnek. Ott azért megjelenik a komment szekció, ami hát gondolom egy 9 évvel ezelőtt is ugyanolyan erős volt, mint most.
4: Persze.
2: Bár most már tényleg egy horror jelleget ölt ez az egész. Hogyan élted meg a visszajelzéseket? Hogyan hatott rád, és mennyiben alakított bármit is a megjelenésem?
4: Hát most, ha őszinte lehetek, én már az elején sem kaptam annyira rossz kommenteket, mint például más. Nyilván voltak, de próbáltam ezt úgy teljesen kizárni, mert mindenkinek nem tetszhetek, értitek? Én egy megosztó személyiség vagyok, szerintem, én úgy gondolom. Aki szeret és kedvel, az nagyon szeret és nagyon kedvel. Aki pedig utál, az nagyon utál, de nem tudom, hogy miért. Valakinek nem tetszik a külsőm, mondják, hogy nagy az orrom, meg ilyen dolgok, de viszont... nem érdekel úgy mások véleménye, soha nem is ebből építkeztem. Én tudom, hogy ki vagyok, és tudom, hogy mi vagyok, és ezt nem tudják lerombolni.
2: Pont ezt akartam mondani, hogy akkor helyen van így, igen, az önbecsülésed.
4: Igen,
2: ezekben a helyzetekben ez nagyon fontos.
4: Igen, nagyon.
3: Mi volt az, ami elindított az úton?
4: Igazából nagyon-nagyon szeretek live-ozni, hatalmasan, tényleg rettenetesen szeretek, és hát a TikTokon letiltottak örökre az élő live-omat, és volt egy kedves moderátorom, és ő mondta, hogy miért nem próbálom meg a YouTube csatornát. Hát azzal lehet pénzt is keresni, és teljesen más kategória a YouTube, mint a TikTok. Hát megcsináltuk a fiókot, és hát nem nagyon mertem oda sem még elsőnek feltenni videókat. Aztán nem felejtem el, április 16-án mondtam a férjemnek a születésnapomon, hogy támogasson engem ebbe, és meg fog változni az életünk teljes mértékben. Támogat bennem, benne, mellettem van, és hát ez megy 9 éve.
2: Ugye, amikor felkerül valami oda az internetre, akkor valami módon az már úgy eltávolodik tőlünk, mert egy termék lesz belőle. Hogyan óvod magad, hogy te magad ne legyél egy produktum? Az már gondolom, hogy benne lehet a játékban, hogy eddig nem adtál interjút. Ez is egyfajta levédése lehet az életednek.
4: Sohasem fogom magam eladni a pénzért. Ez már több esetben is bebizonyosodott, mert engem hívtak nagyon sokszor a TV2-be, főzőműsorokban, akkor más podcastekbe, de én soha nem mentem, mert nekem van egy csatornám, ahol szerepeljek. Én nekem mindegy, hogy mennyi pénzt ajánlanak fel, én nem vagyok az, hogy én eladjam magam. Szóval igazából vannak együttműködéseim is, de nagyon kevés az, amit elfogadok igazából. Mindent nem akarok a nézőimre tukmálni, hiszen én szeretem a nézőimet. Én nem azért vagyok ott fent, hogy igazából, hogy pénzt keressek, hanem azért, mert tudom, hogy milyen hatással vagyok az emberekre. Annyira erős a kisugárzásom, hogy ha valakinek fáj a feje, vagy a foga, vagy valami, és bejelentkezek élő live-ba, az elmúlik.
2: Igen, egyébként ezt én magam is észrevettem, hogy van benned egy olyan életelevenség, ami egyszerűen átjön a képernyőn.
4: Igen.
2: Úgy küldtem át egyik videóját a Valentinának, a barátnőmnek, hogy nézd már meg ezt a nőt, milyen élet van benne. Hogy csak nézed, és valahogy így feltöltözd tőle.
4: Igen. Tehát
2: van benned valóban egy ilyen.
4: Erős a kisugárzásom, ezt én tudatosan alakítottam így ki, hogy én nem panaszkodom, én soha. Én az interneten se, pedig lenne kinek, mert azért nagyon sokan néznek engem a YouTube-on is, és a TikTokon is, és én, ha nem vagyok jól, akár lelkileg, mert hát nyilván vannak olyan napjaim is, hogy nem vagyok jól, akkor én nem megyek föl. Nem erőltetem a live-ozást, nem erőltetem a videózást, mert akkor teljesen más a kisugárzásom. És ha én nem vagyok jól, akkor azt úgy lezárom, akkor nem megyek föl. Ha 3 nap, ha 4 nap, akkor 3-4 nap. És ezt utána elmondom a nézőimnek, hogy ne haragudjatok, hogy nem jöttem, de nem vagyok most jól, nem voltam most jól, és ők megértik.
2: De jó, hogy ezt is lekommunikálod.
4: Mindent. Én mindent megbeszélek velük. Sajnos nem tudom előre mondani a dolgokat. Például, mikor Miami-ba is kimentünk decemberbe, nem tudtam nekik előre elmondani, mert sajnos nem csak jó akarók vannak, hanem rossz akarók is vannak. És azért már volt egy pár probléma ebből, hogy nekem rosszat akartak okozni, vagy tenni, nem is tudom, hogy mondjam. És ezért csak később tudom nekik elmondani azt, hogy ha jó dolgokat kapok az élettől, mert azért lekopogom, hála jó Istennek, a nagyon jó dolgokat kaptam a YouTube csatorna által, nagyon sok jó embert megismertem, nagyon sok helyre kijutottam, Úgyhogy igazából az egész életemet ennek köszönhetem.
2: Igen, egy új életet teremtettem.
4: Igen, magamnak. Teljesen.
3: Visszakanyarodva itt a kezdetekhez, egy tipikus falusi közegből indulva nőként, ráadásul roma nőként, milyen akadályokat kellett leküzdened?
4: Én soha nem úgy éreztem magam, mint egy cigány asszony, vagy egy cigány lány. Úgyhogy igazából engem ez a része nem is érdekelt soha, hogy ez a cigányság úgy mond, mert én nem élek úgy. Na, hogy mondjam nektek, én nem, ezek a cigány hagyományokat mi nem tartjuk. Én egy olyan családba kerültem be a férjem által, ahol ezek nincsenek. Meg azért én egy faluból jövök, egy olyan családból, ahol tudom, hogy mit szabad, és mit nem. Szóval az én anyám apukámmal 45 éve vannak együtt, együtt kezdték, szerintem együtt is fognak meghalni. Én ezt tartom, ezt látom jónak, úgyhogy nekem is 14 éve egy férjem van, úgyhogy... igazából.
2: Igen, hát hogyha valakinek egy Baranyai a férje, és egy Valentina a felesége, igen, akkor az biztos egy jó kombó.
4: Figyelj, mi egymást vezetjük, igazából. Mi így vagyunk egy család, így vagyunk egy egészek. Ha ő nincs, én sem vagyok.
2: Úgy, igen, hogy... ezt így tapasztaltam rajtatok. Tudod, mi ütötte meg a fülem, amikor először beszélgettünk így az interjút megelőzően, hogy volt egy moderátorod.
4: Igen.
2: Már akkor így felrémled, meg felötted bennem, hogy hogyan jut el egy ember oda, hogy neki egy moderátora van szüksége. Ott már valami áttört, egy falat már áttörtél.
4: A moderátor az azért kellett nekem, mert ugye minél többet live-oztam, ugye nem csak jó kommentek voltak, hanem rosszak is. Na most én ezzel nem akartam foglalkozni, hogy most live-ozzak is, olvassam a kommenteket, és még tiltogassak. Ezért megkérdeztem azt, hogy ki szeretne a moderátorom lenni. És három moderátorom volt a TikTokon, három, akik mai napig a moderátoraim hosszú évek óta. Sajnos az egyik az, egy fiatal lány az meghalt, de ugyanúgy be van állítva, nem is vettem ki semmi őt, mert ennek így van helye. És igazából a YouTube-on is, és a TikTokon is egy moderátoraim vannak.
2: De ez nagyon jó, hogy van benned ilyen életre valóság, hogy te azonnal ki tudod szervezni, és szét tudod választani, hogy mi az én feladatom, és mi a másiké. Szerintem ez az egyik nagy erősséged neked, Tina, hogy erre van egy ilyen rálátásod. Ez nagyon életképesít, ez téged például szerintem a médiában is.
4: Biztos vagyok benne, igen. És határozott vagyok. És amit én el akarok élni az életbe, olyan nincs, hogy nem.
3: Tina, mikor érezted azt először, hogy az online jelenléted az lehet több, mint hobbi, akár egy kitörési lehetőség, vagy egy pénzkereseti forrás potenciálisan?
4: Igazából nem az anyagiak, mert mi nem éltünk soha annyira mély szegénységbe. Én amikor gyerek voltam, akkor sem éltünk mély szegénységbe, szóval nem tudtam azt, hogy mi az, amikor nem tudsz enni, vagy nem adnak eléd ételt. Márpedig te tudod a legjobban, hogy soha nem voltunk ezek a mély szegények, de viszont most már nyilván több mindent meg tudok venni magamnak, ami annó az álmom volt, azt most már meg tudom venni. Ezt azóta érzem, amióta hát kb. 5 éve YouTube-ozok. Az elején hát nem kerestem vele, nem is tudtam, hogy lehet ezzel keresni, egyébként megmondom az őszintét, aztán a YouTube kötött velem egy szerződést, és onnantól kezdődött, de nem az anyagiak, ami a legfontosabb ebben az egészben, hanem az, hogy az emberek, és hogyha tehetek valamit az emberekért, az már pedig az, hogy live-ozok és videókat töltök föl, hogy azok az emberek, akik el vannak keseredve, hogy szegénységben élnek, hogy milyen jó a másiknak, hogy megmutassam azt, hogy tenni kell az életedért. Mert persze, én is nagyon-nagyon hiszek az Istenbe, de viszont nem fog ledobni nekem X összeget, hogy fizest ki mondjuk az albérletedet, vagy vegyél magadnak kaját. Úgyhogy szeretném, hogy sok lány hát lásson engem, lásson, hogy nem az az élet, hogy férjhez megyünk és gyereket szülünk. Persze régen ez elvárás volt a nők felé, ugye főleg a roma nőknél, hogy férjhez mész, nagy lagzi, aztán szüljed a gyerekeket. Én soha nem terveztem magamnak ilyen életet, már gyerekkoromban sem.
2: Igen, nagyon tudatosan építed a dolgokat, igen. Ez látszik egyébként.
4: Gyerekkorom óta.
2: Igen, azon a ponton, hogy ugye megjelensz a YouTube-on, itt az egy erős váltás volt, belépett a férjed, belépett a család is. Miért tartott fontosnak, hogy ők is megjelenjenek? Tehát, hogy megjelenjen és elinduljon egyébként idővel majd a vidéki vlog.
4: Azért, mert a családom az hozzám tartozik. És teljesen mindegy, hogy milyenek, barnák, fehérek. Teljesen mindegy.
2: Imádnivalók.
4: Igen.
2: Egyébként.
4: Szerintem az én családom imádnivaló sokan vagyunk, hangosak vagyunk. De viszont van bennünk valami, ami sok családban nincs. És az pedig a szeretet.
2: Tudod, mi volt, ami az egyik videódban most a legutóbbiban nagyon megfogott, ahogyan vitted édesanyádnak le ezeket a süteményeket, amik gyümölcsformák voltak, és ahogy egymás után megkóstoltátok.
4: Igen.
2: Az most is elgondolok, így felállhatom a szőr, az ilyen olyan kis apró momentumok vannak a videóban, a családdal kapcsolatban is, ami tényleg erősütős. Tehát, és látom a kommentekben is, hogy ez a természetesség, amit te magaddal hozol, az megkibontakozik. Hogy tudtál természetes maradni? Én magam, ha kamera előtt vagyok, megmondom őszintén, időbe telik, mire feloldódom, te viszont valahogy ezt így évek óta tudod hozni.
4: Hát ez a kamera, ez hozzám nőtt. Valahogy már nem érzek feszengést, hogyha, de nyilván, hogyha férjem vesz, most így kamerák között megint más, de olyan, mintha a kamera az velem született volna, mintha mindig is ezt csináltam volna az előző életemben is, hogy szóval semmi nincs bennem, én felmegyek kócosan, felmegyek zsíros hajjal, smink nélkül, egyszerű ruhába, pizsamába, nekem mindegy, hogy hogy vagyok, én nem akarok másnak tetszeni. Én tudom az én értékeimet, én tudom azt, hogyha ki kell öltözni, és meg kell jelenni, akkor meg tudok. De viszont soha nem érdekelt az, hogy ki mit beszél rólam. Itt meg kell tanulnod, mert ha ezt nem tanulod meg, tönkremész teljesen.
3: Az, hogy egy-egy videóban milyen tartalom fog szerepelni, egyeztettek
4: nem,
3: a családdal,
4: soha.
3: Hanem minden soha. Ott teljesen spontán.
4: Nyilván megkérdeztem az elején tőlük, mikor én belevettem a videókba, ugye a családi vlogokba, hogy szeretnének-e szerepelni. Mert nyilván, hogyha nem, akkor nem erőszak semmi, akkor nem. De nagyon-nagyon ők is támogattak ebbe, és az visszatérve, hogy természetes tudok maradni, az figyelj, annak nincs értelme, hogy össze-vissza hazudozol, és megjátszod magad, mert az emberek nem hülyék.
2: Igen, pontosan.
4: Megjátszhatod magad egy X ideig, de aztán, mint én, 5 éve az interneten vagyok, és mondjuk tegyük fel, két héttel ezelőtt mondjuk hazudtam volna valamit, és aztán megint egy élő live-ba mást mondok, akkor az, érted, hogy jön le? És sok ember, sajnos sok youtuber, sok tiktoker ezt elköveti, ezt a hibát. Pedig soha nem tudhatod, hogy ott a kamera vagy a telefon háta mögött ki van.
2: Így van, ez nekem nagyon nagy erősség itt nálad, és hogyha nézem tovább ezt a karriert, akkor a következő állomás talán az, amikor elindult a saját márkád.
4: Igen.
2: Na most erre adjál nekem választ, mert ez szerintem ilyen 10 millióból egy ember, aki nem azt mondja, hogy akkor elkezdek különböző márkákat behozni és forgalmazni, hanem nem, nekem saját márka kell. Hogyan jött ez az ötlet?
4: Ez már nagyon-nagyon régóta vágyam volt, ez azért, mert én bele vagyok őrülve a ruhákba. Komolyan, nagyon. És jártam ugye több boltba, nem akarom megnevezni őket, és tizen akárhány ezeri adtak egy ruhát, és felvettem, és mindenem látszott benne. Átlátszó volt. Nem volt minősége a ruhának. És akkor azt egyszer elterveztem, hogyha nekem lesz pénzem, akkor nekem lesz egy saját márkám, ahol én fogom varratni a ruhákat. És
2: Mondjuk a márka nevet.
4: Valentinna. Uh-huh. Valentinna W-vel, mert sajnos az én nevemet sima V-vel nem lehetett levédetni, mert már több van a világon, ez úgy van, hogy világszerte kell
2: igen,
4: neked lefoglalni.
2: Kell.
4: Igen, uh-huh. Igen. És ezért lett Valentinna neve. Van egy varrónőm, van egy szabom, a varrónőm mellett heten dolgoznak, nekem varnak. Ez is például, ez a ruha is az én kollekciómból van.
2: Nagyon szép.
3: Köszönöm. Mire törekszel egyébként a ruhák esetében? Tehát a klasszikus divat, hogy nem tudom, szezonálisan a színek éppen mit, vagy igyekszel olyan piacirést találni, amit mondtál például, hogy az anyag minősége nem megfelelő, de mondjuk figyelsz arra, hogy milyen hosszú legyen, milyen dekoltál, tehát hogy beleviszed azért ezeket a...
4: Igen, én próbálok olyan ruhákat terveztetni, ami például egészen jó a fiataloknak és az idősebbeknek is, mert az az igazság, hogy a mai világban a 40-es és az 50-es nőkre nem gondolnak. Nem gondolnak ruhába, hogy ők is szeretnének csinosan öltözni, csak nincs meg a megfelelő márka, vagy az a stílus, amit egészen 18-tól 60 éves felvehet. Nálam megtalálták. Anyagminőségben is nagyon-nagyon válogatos vagyok, csak a minőség. A varrás is, az is nagyon-nagyon fontos. és az ár, hogy ne legyen elszállva az ár. Én ebből nem hirtelen szeretnék meggazdagodni. Nyilván szeretném, hogy majd menjen, meg több helyen legyen üzletem, de nem az a legfontosabb, hogy én egy év alatt meggazdagodjak, hanem azt, hogy megismerje egy világ a, hát ha mondhatom így, egy világ a márkámat.
2: Igen, anyu mondta, amikor nézze a videódat, hogy ugye mutatod a ruhákat, és mondta, hogy hát ez a nő bármint tesz fel, úgyis jól néz ki benne. Tehát te vagy a legjobb reklámarc hozzá.
4: Te
2: vagy hozzá a legjobb reklámarc. Most, ha elkezdek számolni, akkor van 3 moderátorod. Ugye?
4: Hát a TikTokon már 5 van, az elején volt 3, uh-huh. meg a YouTube-on is 5 van.
2: Tehát akkor 10 moderátorod igen. van, ezen kívül 7 varrónő, és akkor még ott van a Szabó is.
4: Igen, igen.
2: Akkor azt jelenti, hogy akkor ez 18 ember.
4: A moderátoroknak én nem adok anyagi, vagyis hogy pénzt, ők nem azért dolgoznak nekem, hanem mert van idejük, vagy szeretnek engem, uh-huh. vagy kedvelnek engem, de viszont erre ki szeretnék térni, hogyha bármelyik moderátoromnak valami problémája van, én ott vagyok. Ez bebizonyosodott, nem egyszer, nem kétszer. Neveket nem szeretnék mondani, de volt 2 személy, aki anyagilag eléggé megszorult, és én ott voltam mellettük. Nem csak én, de a nézőim is. Mert ez, amit én felépítettem a YouTube-on, ez egy család. Mi úgy hívjuk egymást, hogy kis család. Hogyha bárkinek bármilyen gondja van, akkor oda fordulhat nyugodtan.
2: Igen, ezt tudom a videóidból.
4: Igen, és az biztos, hogy mi segítünk. Ez 100%.
2: Igen, ez egy nagyon erős dolog, hogy igen. ilyen probléma megoldó közösségként bizony, is működtök.
3: Bizony. Meg szerintem oda szerettél volna kiukadni, ugye, hogy azzal, hogy vállalkozóként tevékenykedik a Tina, ő felelősséget is, anyagi felelősséget is ugye vállal azokért igen. az emberekért, igen. akikkel ő közvetlenül együtt dolgozik. Innen fogjuk folytatni a reklámszünet után.

0: 100.3 Rádiódik.
1: Du menge penas.
0: Rólunk, neked.
2: Média és valóság, a Dik Rádió média tudatossági magazinja. Fake news, megtévesztő reklámok, média befolyásolás.
3: Hogyan változott meg benned a felelősséghez és a sikerhez való viszony?
4: Nehezen, mert én ilyen kis bolondos vagyok amúgy, és sok mindent elfelejtek, meg nagyon sokat kellett fejlődnöm. Én igazából akkor tudtam meg, hogy ez mi, amikor ott állt, hogy ez a számlát is fizetni kell, akkor a varrónőt is fizetni kell, meg úgy, hogy nőj fel, Tina, mert ha nem nősz fel, akkor itt vége. Akkor itt elvesztél, és nincs olyan ember, aki engem reklámozna. Én nem adok ingyen ruhákat, hogy engem reklámozzanak. És nem azért, mert én így vagyok, csak én ezt szeretném saját magamnak kitaposni ezt az utat.
5: Tehát kézben tartani.
4: Bizony.
5: Ennek mondjuk van egy olyan előnye, hogy így kiismered magát, a természetrajzát, ezeknek a platformoknak és igen, a működési módját. Tehát mondjuk ez szerintem egy nagy erősség szintén, amit így oda lehet tenni mögéd. A következő dolog, ami nekem mindig egy nagy kérdés volt, hogy elindultál egy úton. Uh-huh. Azt tudom, hogy nagyon szereted a családod, és sokat segítesz rajtuk, igen, anyagilag is, mert ugye egy faluból származók vagyunk, ega a manyu mindenről informál. Igen. Én tudok rólad mindent. Egyébként így van.
4: Igen, mert egy falu, meg hát ismerik is egymást a két uh-huh szülő.
5: Igen. Hogy milyen érzés, amikor így kinyílik a világ? Most anyagilag. Úgy értem, üzletasszony vagy, jön a bevétel, és megváltozik az élet.
4: Mindenki azt gondolná rólam egyébként, hogy én egy nagy pénzszóró vagyok. Nem vagyok pénzszóró, csak ami gyerekkoromban nem tehettem meg, azt most megteszem. Nekem nincsen gyermekem. Én most ez lehet csúnyán fog hangzani, de én nem fogok koporsóra gyűjtögetni magamnak.
5: Nem hangzik csúnyán.
4: Nem fogok. Én, amit enni, vagy a férjem, amit enni, inni, ruha, parfüm, cipő, bármi, én mindent megveszek. Én semmi nem spórolok. Figyelj, egyszer élek ma itt, lehet holnapot.
5: Milyen érzés volt az első ilyen drágább, extra dolog?
4: Hát ez egy kazárcipő volt, nem tudom, mennyire ismeritek, hogyne, a kazárcipőt. Hát tudjuk, hogy az nem egy olcsó kategória, és amikor én bementem, és megvettem magamnak 54 000-ért egy cipőt, hát ez fantasztikus érzés volt. Vagy mondjuk egy eredeti parfümöt. A legelső parfümöm a Serjoff volt, és akkor vettem, hát mindenki tudja, aki ismeri a Serjoffot, hogy mennyibe kerül, 100 fölött van, és amikor én ezt megvehettem magamnak, hát szerintem velem madarat lehetett fogni, vagy én nem is tudom, de annyira büszke voltam magamra, hogy ezért a pénzért én megdolgoztam, mert sokan azt gondolják, hogy ez a YouTube-ozás, ez nem munka. Kőkemény munka van ebben.
5: Hogyne?
4: Videóznak minden pillanatodat. Szó szerint, már bocsánat, hogy ezt mondom, de a fenekedben van a kamera, éjjel-nappal. Tartalmat kell gyártanod minden napra, nem egy héten egyszer, minden napra tartalmat gyártani. Ha fáradt vagy, neked akkor is fel kell menni live-ozni, és kiteszed az életed, és el kell viselned azt, hogy rólad mit beszélnek. Ez egy nagyon-nagyon nehéz munka, csak itt és itt.
3: Igen. Illetve hát a spiritualitáshoz való viszonyod, illetve az az önismereti út, amin te vagy ugye évek óta. Igen. Ezek mennyiben járulnak hozzá ahhoz, hogy szinten tartsanak, meg két lábbal a földhöz? Ugye sokat beszélsz az egó csökkentéséről, illetve arról, hogy ugye hogyan ez az only live once, ugye mindenki egyszer él, amire most utaltál, és hogy függ ez össze itt a spiritualitásban?
4: Hú, régen nagyon egy egós lány voltam, de rám nem lehetett mondani.
5: Bolond és egós.
4: Igen.
5: Nagy kombó.
4: Igen, bolond és egós, és hát volt az életemben egy nagy törés, ez egy barátnős törés volt. Nem szeretnék mélyebben belemenni, aki tudja, az tudja. Hát ő nagyon megtört engem, és akkor jöttem rá arra, hogy nekem nem kell felvenni azt a kabátot, amit rám akarnak erőszakolni. Érted? Hogy amit mondanak, azt nekem nem kell felvennem, hisz ismerem saját magamat. Mikor belenézek a tükörbe, én tudom, hogy ki vagyok. A spiritualitás pedig úgy jött az életembe, hogy volt a YouTube-on, megint visszatérve a YouTube-on egy hölgy, és ő mondta, hogy látja, hogy nem vagyok jól, de hogy ő tud nekem segíteni. És akkor belevezetett ebbe a buddhizmusba, de csak így lájtosan. És elkezdett ez engem annyira úgy érdekelni. Elkezdtem járni buddha templomba, olvasni, nagyon sokat olvastam, nagyon sok YouTube-on nagyon sokat hallgattam.
5: Ott nem messze tőlünk is van egy stúpa, Mátra a Verebélyre.
4: Oda járok tarra.
5: Én is voltam ott többször.
4: Oda járok. És hát igazából a buddhizmussal megtanultam azt, hogy ne az anyagi világban éljek, és akkor boldogan fogok élni.
5: Igen, azért ezt mindannyiunknak érdemes így megfogadni. Bizony. Volt-e olyan, mondtad, hogy azért neked nem kellett így roma hagyományokat felszámolni magadban, de úgy volt olyan gondolati minta, amit le kellett vetköznöd ahhoz, hogy előre tudj haladni az úton. Amire ráismertél, hogy ez egy olyan hozzáállás, amire nekem már nincs szükségem, és nem szolgálja az életem.
4: Hát igen, az volt a csúnya beszéd. Csúnyán beszéltem, hát vidékiek azok, na most igen. Azért oda szeretünk pirítani. Akkor az, hogy ilyen oltogatós voltam. Nagyon, nagyon oltogatós voltam. És ezeket így szép lassan mind letettem. És akkor most vagyok, nem ítélkezem. Senki felett, egyáltalán. Engem nem érdekel, hogy te hogy élsz, vagy te hogy élsz. Vagy a nemi... hogy
5: identitás.
4: Igen, az sem érdekel, ki miből él, ki mit csinál. Mindenki a saját életéért felel. Amit teszel, azért holnap úgyis megkapod azt, ami jár. Az legyen jó, vagy legyen rossz. Én nagyon hiszek a karmában, nagyon-nagyon, félek is tőle, nagyon. Ezért próbálok úgy élni, hogy a karmám az jó karma legyen. Mert sokan azt gondolják, hogy csak rossz karma van. De, nem, mint hogy a romák, hogy ne csináld, mert megver az Isten. Érted? Nálam teljesen máshogy van ez.
5: Így van, igen, nem csak negatív minták és folyamatok vannak bennünk, hanem pozitív
4: így
5: dolgokat
4: van. És csak pozitív gondolatokat próbálok a fejembe. Nagyon erős vagyok spirituálisan, és sajnos, a rossz is bejön. Ha én gondolok egy rosszra, húzamosabb ideig, mondjuk egy hétig, azt tuti, hogy be fog jönni.
3: Bemanifesztálod a vonzás törvény.
4: Igen, és az biztos, a jó is, hála a jó Istennek, a jó is, de a rossz is. És hát most nincs a kezemben a gumi.
5: Erre gondolsz?
4: Igen.
3: Ez ilyen jobbágyi szekta.
5: Igen, ez a jobbágyi szektársoknak az egyik kelléke.
4: Igen, és ezt ajánlanám másnak is.
5: Elmondod a történetét?
4: Igen, elkezdtem nézni, mert ugye túl sok rossz gondolat volt a fejemben, ez pont az édesanyámmal szembe volt, amikor beteg lett.
5: Tehát nem szembe vele, hanem aggódtál
4: vele kapcsolatban. Igen. Meg az édesapámnál is volt egy nagyobb betegsége, és nagyon rossz híreket mondtak. Elmeséljem ezt, vagy?
5: Nem kell, hogy annyira részletesen belemenjünk, de így a lényeget azzal kapcsolatban.
4: Jó, az a lényege az egésznek, hogy apukámnak azt mondták az egyik tüdőgyógyászaton, hogy daganata van. És elküldték PET-CT-re, kb. 2 hét telt el az orvos és a PET-CT között. 2 hétig abban a hitben voltunk, hogy ugye, hogy baj van. És folyamatosan ez járt a fejembe. Nem tudtam aludni éjjel-nappal, bármit csináltam, csak ez telepedett rám. És pont olvastam egy olyat, hogy a csaj a kezére tette ugyanúgy a gumit, és akkor, hogy a negatív gondolatok, azok tűnjenek el, mert ugye mi fog meg az emberbe? A fáj valami, ugye? És rátettem én is a kezemre egy ilyen gumit, mint neked van, csak most levettem az adás miatt, és amikor rossz gondolatok voltak bennem, én mindig meghúztam. És ugye fáj, hát mert oda csíp rendesen.
5: Emlékezteted magad, hogy ez nem oké.
4: Bizony. És ez emlékeztet engem arra, hogy semmi negatív gondolat ne legyen a fejembe. Úgyhogy ezt ajánlanám a többi nézőknek is, úgyhogy...
5: Igen, én azóta kék-zöld vagyok.
4: Tudom, én tudom, miről beszélsz, de használ?
5: Igen. Használ, igen, nagyon sokszor emlékeztet rá, és tényleg valóban egy erős jelzés, hogy akkor ebből induljunk
4: bizony,
5: ki.
4: Bizony, és itt az agyad ezt megtanulja, aztán nem lesz semmi gond.
5: Igen.
3: Nagyon sokat szoktunk itt beszélni a média és valóságban arról, hogy ugye két élő fegyver az, hogy ki hogyan szerepel a médiában, illetve az azt fogyasztók milyen véleményt alkotnak róla. Ugye te nagyon okosan és tudatosan szűröd azzal, hogy nem válasz el minden felkérést, nem teszel mindennek eleget. Az viszont, amit kialakítottál az elmúlt 9 évben magadról, azt hitelesnek tartod abból a szempontból, hogy jól értenek téged és a családodat az emberek? Tehát abszolút azt, amit át szeretnél adni.
4: Van egy, mondjuk egy 100%-ból, van a 10%, aki azt se tudja, hogy én ki vagyok, és hogy csak ők a rosszat, tudod, amikor a rosszat keresik a másik, hogyha most itt ülök, akkor is most ő elkezd engem, hogy de rossz a haja, vagy de kövér, vagy bármi. De viszont a 90%-ának a népnek kellek. ahhoz, hogy nem tudom mi, ezt nem tudom elmondani neked, hogy miért van ez, hogy kellek a nézőknek, nem tudom.
5: Igen, megvan benned a lényedben az, ami nekik oké. Okay.
4: Például, de szomorú voltam egész nap, és felmegyek, és akkor, de jó, hogy itt vagy, Tina, beszéljünk a spirituális dolg, nagyon-nagyon vevők rá egyébként, nagyon-nagyon, és én szoktam egy olyat csinálni, sőt minden live-nál, hogy én gyújtok füstölőt is, és gyertyát is. Ezt azért csinálom, mert például nagyon sokan írnak, hogy beteg az anyukám, Tina, légy szíves, gyújts egy füstölőt, mert hisznek benne. Én azt mondom, hogy mindegy az, hogy miben hiszel. Te hihetsz ebben a labban, vagy ebben a tolban, vagy akár egy kőben. Az a lényeg, hogy higgy valamiben, ami erősít minden egyes nap.
5: Igen, ezt így azért a videóidból érzem is, meg ugye meg is voltak így a tartalmakban azok a részek, ahol kifejezetten erről beszélgetsz, és nagyon jók a hozzászólásokat is így megosztod.
4: Igen.
5: Tehát tényleg egy ilyen közös együtt gondolkodások alakulnak így a videóban.
4: Igen.
5: Még azt kérdezném így ezzel a kapcsolatban, hogy illetve pontosabban nem ehhez a részhez kapcsolódik, hanem a keretekhez. Igen. Belép a családod, belép a férjed. Valamilyen szinten megjelentek, van-e valami határvonal, amit megbeszéltek előtte, vagy megbeszéltetek, tisztáztatok, hogy odáig már nem engedünk be senkit az életünkbe?
4: Hát persze, vannak. Például az elején ugye sokat beszéltem a mi kapcsolatunkról. Aztán rájöttem arra, hogy nem mindenben nem kell a nézőket beengedni. Mert tudod, van egy határ is ebben. Mert például már olyan dolgokat kérdeztek, ami egy idegen emberre nem tartozik. Nem tartozik az internetre sem. Én például a mi kapcsolatunk, ez egy nagyon jó kapcsolat, de viszont beljebb már a témába nem megyek. Hogy most mi összevesztem, mi éveztem össze, soha nem aláznám meg a férjem az interneten, ez nagyon-nagyon fontos, mert sok olyan nőt látunk, akár YouTube-on, TikTokon, hogy a férjét teljesen eltapossa az interneten. Én soha nem tenném ezt, soha.
5: A családdal kapcsolatban volt valami keret? Tehát például azt mondták, hogy ezt vagy nem utassuk meg, vagy ez már nem
4: persze,
5: lenne nyilvános.
4: Persze. Persze. Vannak olyan dolgok nyilván, de annyira őket is vezeti az élet. Szóval nem mondják azt, hogy Tina, ezt ne vegyed, Tina, ezt se nyilván megbeszéljük, hogy ne beszéljetek csúnyán, mert azért na, csak minősít valamilyen szinten. De amúgy nem. Ha én az édesapám, nekem nagyon jó édesapám van és édesanyám. Innen is nagyon szépen köszönöm, hogy ő lehet az édesanyám és az édesapám, mert na, ez aki én vagyok, ezt mind tőlük tanultam. Nagyon szépen felneveltek, nagyon sok mindent tanultam tőlük, és ez a gyerekkorodban nem alakul ki. Soha nem fog.
5: Igen.
4: Soha nem fog. Valóban. És ezt nem lehet tanulni, ezt nem lehet tanítani, ezt érezni kell.
5: És milyen a Csemer Valentin, amikor rossz napja van, amikor dühös, amikor idegesítő, vagy elviselhetetlen, vagy ő nem tud elviselni senkit maga körül?
4: Van ilyen, mikor be vagyok sokalva, akkor három nap, vagy két nap, ez attól függ, hogy mennyire érint a dolog, de akkor kikapcsolok telefont, mindent, lefekszek és fekszek egész nap.
5: Tehát megengeded magadnak, hogy
4: és akkor nem telefonálok senkivel, és beszélgetek, nagyon sokat beszélgetek önmagammal.
5: Milyen ez, amikor magaddal beszélgetsz? Mi a téma?
4: Keresem a belső problémákat, hogy mi a probléma most. Mert nem mindig tudja. Néha még én sem tudom, hogy mi a problémám. Megvan mindenem, egészséges vagyok. Megvan mindenem, él az édesanyám, édesapám, testvéreim jól élnek. Nem szenved senki. Megvan a férjem. Minden rendben. És akkor sokszor felteszem a kérdést, de mi a baj? Miért érzed ezt? És ha megtalálom a problémát, nem minden esetben találom meg a problémát, de ha megtalálom a problémát, akkor próbálom a gyökereit kezelni, mert ugye mindent a gyökerektől kezdünk.
5: Én is ezt csinálom, képzeld el, hogy tavaly január óta, hogy leülök magammal, és átgondolok kérdéseket, oda készítek magyaró, túró, mindit, minden finomságban.
4: Fényezteted magad.
5: Igen, gyertyát gyújtok, füstölő, és átgondolok dolgokat.
4: Hihetetlen
5: hasznos egyébként, tényleg leletás, nagy felismerések vannak benne.
4: És az életemben van egy hölgy, aki nagyon-nagyon sokat dolgozott rajtam. Innen is nagyon-nagyon szépen köszönöm, és nagyon szeretem őt.
5: Nevesíthetjük őt?
4: Nem.
5: Nem szabad?
4: Nem. Annyit kell róla tudni, hogy ő egy pszichológus, ő benne van az életemben 2 éve, és nagyon-nagyon-nagyon sokat tanultam tőle. Mint nő, mint gyermek, és mint feleség is.
5: Nálad megvan ez az áramlás. Azt érzem sokszor, hogy valahogy...

0: természetességgel működik. Ez így a lényegből jön, akkor gondolom.
1: Hát én teljesen természetes vagyok. Én nem játszom meg magam, én nem dicsérgetem magam. Én soha nem mondtam az embereknek azt, hogy én tudok főzni, tudok takarítani, vagy akár lefoglalok. Na, most visszatérve ezt is el szeretném mondani, nem dicsekvésképpen, de azért el szeretném mondani, hogy járok egy gyerekintézetben, minden héten egy, hát próbálok egy napot bemenni, mert többet sajnos nincs időm, ugye a vállalkozásom, meg minden miatt, és eltöltök velük hát ilyen 2-3 órát simán. Most is voltam, festettünk tojást, meg így mindent, és nekem ez olyan sokat ad, hogy én, mint most úgy vegyél, mint egy sima ember, Csemer Valentina, bemegy, és a gyerekek figyelnek rá, és tanítom őket nagyon-nagyon sok mindenre, de a legfőbb kép, amit el szeretnék érni a gyerekeknél, az, hogy megtalálják önmagukat, mert ők nincs apa, nincs anya, nincs kitől tanulni. És az életben lesz, van, remélem, hogy legalább egy-kettő fog tőlem annyit tanulni, hogy ebből a hát szakadékból úgymond kijön, mert számomra ez szakadék, amiben ők élnek.
2: Neked ez az élmény, ez egy visszaforgatás a kaljú karmához, vagy mentális kikapcsolódás?
1: Ez a karmám, ez a jó karmám. Nekem azt mondták, hogy az előző életemben tanító voltam, és biztos vagyok benne, hogy ez így van, mert nagyon odafigyelnek rám az emberek is, és a gyermekek is. Hát ilyen, most itt mutathatnám nektek, ilyen 2-3 hónapos gyerekek néznek a tévéből, érted? És nevetnek, és tényleg, nagyon durva.
2: Ahol ma tartasz, mi az a tanács, amit üzennél azoknak a nőknek, akik hasonló helyzetből szeretnének fejlődni, felemelkedni, kitörni?
1: Az első is az számomra a legfontosabb, hogy soha ne hagyják, hogy elnyomják őket. Ugye ez a roma férfiaknál, én őszinte vagyok, ezt el is mondom, ugye a roma férfiak azok szeretik úgy, hogyha az asszony otthon van, főz, most takarít és gyereket nevel. Pedig nagyon sok nőbe ott van a plusz. És ha azt a pluszt megengednék, mint ahogy nekem megengedte a férjem, hogy ezt a pluszt kiadjam magamból.
0: Nem veszíti el attól még a feleségét.
1: Nem. Érted? Csak sokan azt gondolják, hogy be kell zárni egy nőt egy ketrecbe, neveljed a gyerekedet, főzzél, mossál, takaríts el, és neked ez a dolgod. Nem. Nekünk is vannak érzéseink, vannak vágyaink, de ha ezt elnyomja egy másik, akkor ez hogy kerekedjen felül? Érted?
0: Tehát az első dolog akkor egyfajta önbecsülés, megkeresni, hogy mi az, ami bennünk mozog, ami eleven ugyanúgy te, hogy megtaláltad, hogy te nagyon szereted a divatot, egy szenvedélyünkre építeni valamit. Mik a következő tanácsok még?
1: A következő pedig az, hogy mindig legyünk őszinték önmagunkhoz. Mert az embereket becsaphatod, de saját magadat nem. És te tudod jól azt, hogy mi jó neked, és mi nem. És a másik az, hogy egy életünk van. És azt éljük úgy, ahogy szeretnénk. Persze minden nem tehet meg az ember. Most nem arról beszélek, hogy mindent vegyen meg magának, meg mit tudom én, nem. De azért, ha élünk, legyen jó az életünk. Ne szenvedjünk annyi. Persze az élet ad szenvedést, elveszítsük a családunkat, betegség, mit tudom én mi. Ez persze, ez egy csalódás, de viszont ha magadnak meg tudod úgy igazából azt adni, amire vágysz, az legyen egy szerelem, egy barátság, egy ruha, egy táska, egy parfüm, ennyi.
2: Milyen távlati céljaid vannak, mire készülsz?
1: Hát igazából ezt az utat szeretném tovább járni. Hát most nem tudom, hogy ezt most így elem... Na mindegy, belemegyek.
0: Egymás között vagyunk, csak hárman, úgyhogy megosztatod.
1: Hát ugye engem nagyon sokat csesztetnek a gyerekkel. Ugye 30 éves vagyok, és hogy még nincsen gyerekem, 14 éve vagyok párkapcsolatban. Én gyerekkoromban sem az volt a célom, hogy én szüljek gyereket, és neveljem otthon. Én ennél több vagyok. Szeretném kialakítani teljes mértékben az életemet, minden téren, ház, jó, megvan az autónk, nyaralni járunk mindenhova, de még ennél is több szeretnék lenni.
0: Kiteljesedni?
1: Igen.
0: Milyen módon?
1: Akár külföldre költözés, Miami.
0: Igen, Miami, ez nagyon benned ragadt.
1: Nagyon.
0: Azt láttam, hogy ez téged nagyon
1: megfogott. Igen, egy hónapot töltöttem kint, paradicsom. És ott nem kell, hogy tele legyen a zsebed. Érted? Ott csak sétálsz, és már is azt érzed, hogy te egy gazdag ember vagy. Annyit ad a természet. Én nagyon szeretem a természetet, imádom. Én egy fát is megölelek, mert

0: amit nekem ad a természet, szerintem azt nem is tudom, azt érezni kell. Ezek élnek, a falevél, a fű, a fa, minden él. Ez ad nekünk életet, a levegőt, mindent. Hogy nem lehet szeretni?
1: Egyre több embertől hallom ezt az erdőfürdőzést. Igen. Ez Shinrin-yoku-nak hívják egyébként. Igen. Itt a nézők, ugyan? Hallgatóknak mondom, Shinrin-yoku, okay. Erdőfürdőzés, ami valóban töltekezés, bizony, visszacsatlakozása a környezethez ebben a modern világban.
2: Igen, akkor erre a bizonyos dologra fel mindannyiunknak, és kapcsolódni önmagunkhoz is, meg a természethez is, mert visszavezet önmagunkhoz a természet, én is ezt tapasztalom.
0: Meg nyugtat a természet, nyugtat, 100%-osan. Most engem nem nyugtat az, hogy elmegyek a belvárosba, beülök egy kocsmába például, és akkor hallom, hogy ez mit beszél, na, engem ez nem nyugtat. Én szeretek elvonulni. Ezért tart itt az életem, mert sokat foglalkozom magammal.
2: Hát drága Valentina, nagyon köszönöm azt, hogy eljöttél hozzá.
0: Én köszönöm a meghívást.
2: Tényleg ez egy premier, mert 9 év óta ez az első, hogy te egy interjút adtál, amiben részt vettél egy beszélgetésben a saját platformodon kívül. Ezt külön köszönöm, hogy engedtél, nem kellett sokáig kérni, viszont megtiszteltetés, hogy engedtél. Mégis ennek a dolognak további sok sikert kívánok
0: nagyon
2: neked az utadon.
0: Köszönöm.
2: És gratulálok, tesó, mert megcsináltam.
0: Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok. Mindannyiutoknak azt kívánom, hogy ahogyan Valentina mondta, keresétek meg azt a szenvedélyt, ami éltet benneteket, és építsetek rá egy életet. Viszontlátásra, viszont hallásra.
0: Sziasztok!
1: Sziasztok!
2: Sziasztok!
3: A DIK Rádió Média és Valóság magazinjának elkészítését az Európai Unió a Media Resilience programon keresztül támogatta. A műsorban elhangzottak a megszólalók egyéni véleményét jelenítik meg, és nem tükrözik az Európai Unió és az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség hivatalos álláspontját.

0: vagy.
1: Ahol a mi hangunk szól, ahol a mi kedvenceink szólnak.
0: Hey, gyertek fiúk, most a rádióban. Hey, reggelig szól nektek a diknóta.
1: 100.3 Rádiódik. A Rádiódikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádiódikben a műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádiódikben.
2: Üdvözlöm a hallgatókat, a Rádiódik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. A magyar cigány művészet történetében kevés olyan alkotó létezik, aki olyan mély és maradandó nyomot hagyott volna maga után, mint Szent Andrássy István. Élete nem csupán egy tehetséges festő története volt, hanem egy olyan emberé is, aki a művészet segítségével próbálta megérteni saját sorsát, cigány identitását és a társadalom peremére szorult emberek fájdalmát. Festészete egyszerre volt személyes vallomás, kulturális küldetés és spirituális keresés. Szent Andrássy 1957-ben született Budapesten, nehéz körülmények között. Gyermekkorát állami gondozásban töltötte, ami egész életére rányomta a bélyegét. A szeretet hiánya, a bizonytalanság, az állandó lelki nyugtalanság már fiatal korában érzékenyítette az emberi szenvedés irányt. Szorongásait először versekben és drámákban próbálta megfogalmazni, később azonban a rajz és a festészet vált számára a legfontosabb önkifejezési formává. Életének meghatározó fordulópontja volt, amikor megismerkedett Péli Tamás festőművésszel, akit mesterének tekintett. Péli nem csak a festészet technikájára tanította, hanem a cigány kultúra mélyebb megértésére is. Szent Andrássy ekkor találkozott először tudatosan saját roma identitásával. Ez az élmény egész művészetének központi elemévé vált. A cigányság számára nem pusztán etnikai hovatartozást jelentett, hanem lelki és kulturális örökséget, amely egyszerre hordoz fájdalmat, szabadságvágyat, misztikumot és méltóságot. Fiatal éveiben sokat vándorolt, munkásszállásokon élt és közvetlenül tapasztalta meg a szegénységet, a kiszolgáltatottságot és a társadalmi kirekesztettséget. Ezek az élmények különösen fogékonnyá tették a perifériára sodródott emberek sorsa iránt. Festményein gyakran jelennek meg fáradt tekintetű alakok, vándorló családok, lovak, zenészek, anyák és biblikus figurák is. Képei nem egyszerűen jeleneteket ábrázolnak, hanem belső világokat, lelkiállapotokat és történelmi emlékezetet. Művészetére nagy hatással volt az olasz reneszánsz, ugyanakkor a modern expresszionizmus és a cigány folklór is. Festményeinek színvilágát gyakran sötét, barnás tónusok és meleg fények uralják. Alakjai sokszor ikonokra emlékeztetnek, mintha szentek lennének egy másik, elfeledett világból. A cigány embereket nem sajnálatra méltó figurákként ábrázolta, hanem méltósággal és belső erővel rendelkező személyekként. Ez különösen fontos volt egy olyan társadalomban, ahol a cigányságot gyakran előítéletek és negatív sztereotípiák vették körül. Különösen jelentős volt számára a spiritualitás. Festészetében a vallási motívumok és a cigány hagyományok szinte egyé olvadnak. Madonna ábrázolásai, angyalai és bibliai jelenetei egyszerre földiek és misztikusak. Nem a hagyományos vallásosságot festette meg, hanem az emberi lélek örökvágyódását, a szeretet, az elfogadás és a béke után. Képeiben a cigány kultúra ősi mítoszai és a keresztény szimbolika különleges egységet alkotnak.
1: Ezek voltak az FM 100.3 Rádió Dikroma hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dik, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dikben.
0: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggelig szól nektek a diknóta.
1: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dik. Korábbi adásunk ismétlése következik. Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon. A Rádió Dik kulturális műsora. Tarts velünk minden hétköznap. Roma Szalon.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dik FM 100,3 MHz-es frekvencián.
4: A mai este két fantasztikus vendéggel fogok beszélgetni. Az első Dénes István,
3: Rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be. Valamint Jéri Nagy Béla, hegedű művész, többek között az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója. A mai témánk pedig a cigányok zenei hatása az európai klasszikus zenére. Nagyon érdekelne, és itt most elsősorban Dénes Istvánhoz fordulok, hogy mi adta a motivációt a téma mélyebb feltárására, illetve ehhez a kutatáshoz, amit már évek óta végzett.
4: Igen, pontosítanám, tehát ezt úgy fogalmaztam, hogy az idegenség erotikuma vagy egzotikuma és a cigány kultúra hatása az európai művészetekre. Tehát itt van egy nagyon izgalmas pont, amit először ott lett számomra gyanús a dolog, hogy van két csodálatos műalkotás, az Erkel Bánkbánya, meg a Hunyadi László, és ott halljuk ezt a bizonyos ez az úgynevezett cigány terc, ami a magyar, a magyar nyelvnek a zseniális, sehol a világon ezt így nem használják, ez a Gis F, aki ismer a zenét, vagy pedig Cis B, és a Melinda, amikor ezt énekli, ugyanezt énekli az Ottóval való erotikus duettnek a fénypontján, csúcspontján, ezt a dallamot énekli. És ugyanakkor ugyanez a dallam hangzik el Bizé Kármenyében, ami hát több mint 10 évvel később íródott, és itt számomra itt vár gyanúsá, hogy most a Bizé lopta az Erkeltől, vagy hogy van ez az egész, és akkor kezdtem el vizsgálni, hogy ez a fajta úgynevezett erotikus motívum, ennek sokkal ősibb hatása, ősibb világból jöhet ez, és ez pontosan az, amely az európai, most én mint zenész beszélek elsősorban, a zenét valamilyen módon megtermékenyítette, és létrehozott egy olyan fajta erotikus, mindezidáig nem hallott világot, a Hunyadi nyitány, ugye ott van, hogy a Hunyadit, és miért írta Erkel, hogy keletről jött, talán valami cigány beütés lehetett benne, most ezt nem akarom eltúlozni. Tehát itt megszületett egy olyan fajta exotikum, erotikum, amiben megtermékenyítette az európai zenét.
3: De ennek nincs köze valamiféle magyaros motívumhoz, hiszen tulajdonképpen Liszt is ugyanezt a skálát használja a rapszódiáiban, aminek egyértelmű alapjai a cigányzenéhez, illetve a verbunkoshoz nyúlnak vissza.
4: Így van teljesen, tehát van a Lisztnek ugye a három cigány, ami Léna versére készült, ott is Gis F, vagy pedig, de hát ezt lehetne sorolni, tehát itt aztán a szerzők beleharaptak ebbe a fajta világba, de inkább visszamennék még, mert Mozart is. Most kapaszkodjatok meg, amikor Mozart törökös zenét akart írni, akkor valami exotikumot talált, hogy elhangolja a kvintet, ugye, és az éj gisz hangot, egy ámolt, egy gisz belerak, és ettől lesz olyan csiricsár, és olyan vad, olyan változó, és hogy ez most törökös, vagy magyaros, vagy cigányos, ezt nem lehet eldönteni, mindenképpen egy olyan szint rakott a zenébe, ami mindaz idáig nem volt, megszületett a török induló, megszülettek ezek a fajta egzotikus, a törökös, a szöktetés a szerából, a cédurba belerak egy fiszt, ugye, ez a zenészeknek mondom, a tíradí, mi ez, ugye, hogy elindult egyfajta erjedés, vagy inkább fordítva mondanám, elindult egyfajta csillogó, egzotikus világ, ami meg a dur akkordokat is feloldotta egy ilyenfajta vad, törökös, lehet, hogy a törökök szorongatták éppen Bécset, és akkor ott jöttek, de hát ez, erre majd még később kitérünk, egyelőre ennyit most.
3: Valójában, hogyha már itt vagyunk Mozartnál, akkor a cigány zenének, illetve a magyaros zenének, ami tulajdonképpen akkoriban a verbunkos volt, hiszen hogyha azt mondták, hogy húz magyart, hát akkor az valójában a verbunkos zenéről szólt, és ez a műfaj az tulajdonképpen megérintette Brahmsot, Lisztet, ugyebár a romantika korában, ahogy ezeket már beszéltük is, tehát Lisztnek itt vannak a magyar rapszódiái, Brahmsnak a magyar táncai, de hogyha a klasszikus, illetve a klasszicizmushoz nyúlunk vissza, vissza már Mozarthoz, akkor Haydnnak ott van például a D-dur szonátájának a harmadik tétele, amiben egyébként a ritmika is jelen van, az a fajta magyarosság, amit mi magyarosnak ismerünk, ami tulajdonképpen a cigányok, cigány zenészek által lett közvetítve elsősorban a nagyurak felé, hiszen nekik játszottak.
4: Igen, ez a közvetítés egy nagyon fontos szó azért.
3: Mai vendégeim Dénes István karmester, zongoraművész és zeneszerző, valamint Nagy Béla hegedű művész. Most hallgassuk meg Bizé Kármennyének egy részletét a száztagú cigányzenekar előadásában, Lendvai Ferenc primás vezetésével.

0: Bizék Kármenyéből hallhattuk a 100 tagú cigány zenekar előadásában a nyitányt Lendvai Ferenc prímás vezetésével. Mai vendégeim pedig Dénes István, szimfonikus és operakarmester, zongora, művész, valamint zeneszerző, és Jéri Nagy Béla, hegedű művész.
1: Csak most kicsit, ha visszamehetnénk a történelemben, és ez az, ami engem elindította arra, hogy ezt jobban körüljárom ezt a témát, ugye, mint ismert, a cigányok először 1412-ben, ha jól emlékszem, Brassóban jelentkeztek be, most idézőjelben. Egyébként, mindegy, tehát Brassó volt az első olyan hely Európában, Magyarországon akkor, amely esetében először regisztrálták őket. Regisztrálták. Nagyon izgalmas szó. És utána elképesztő gyorsasággal Brassó 1416, Zürich 1417, Augsburg 1819, ezek bizonyított adatok, hogy itt jelentkeztek be, most időzőbe bejelentkeztek. Menedéket kértek, most egy csúnya szó, de ez van.
0: Sokan menlevéllel jöttek.
1: Igen,
0: akkoriban.
1: Igen. 22-ben,
0: ráadásul pápai menlevéllel.
1: 22 Bologna, 27 Párizs, itt csak fölírtam magva, döbbenetes. Ami az nagyon izgalmas, hogy mindig úgy jelentkeztek be, hogy András herceg Kis-Egyiptomból 200 ember, 40 ló. Egyben ló. Itt most megint csak egy félreértésre ad alkalmat ez, mert ez a Kis-Egyiptom, ez nem az az Egyiptom, amit mi ismerünk Afrikában, hanem ez Görögországban van. Egy hegy, ugyanis a cigányság első európai őshazája Görögország. Ez is nagyon fontos tudni. És ami nagyon izgalmas, hogy a cigányok rögtön beszélik az ott élő nyelvek, népek nyelvét. Tehát abban a percben tud görögül, vagy románul, vagy magyarul, vagy szlovákul. Tehát nekem van egy nagy cigány szótáram, egy német cigány szótár, és hallatlan izgalmas, hogy mennyi minden jövevény szó van bennük. Majd erről is mondok egy-két példát itten, hogy ez szerintem felrobbantja a mai interjúnk korlátait, ez nem is tudnék ennyit mindent elmesélni itten, mert ez hihetetlen izgalmas. Tehát ez sokkal több idő kéne erre.
0: Én azt gondolom egyébként, hogy már ebből is látszik, hogy mennyire nem egységesen érkeztek a cigányok akár Európába is, hiszen azért azt tisztázzuk, hogy ők legalábbis a tudomány mai állása szerint ők India középső részéből érkeztek végül is.
1: Hindusztánból, igen, valószínűleg.
0: Pandzsába, tehát Indiának az észak-nyugati tartományába, és aztán onnan mentek még tovább, onnan vándoroltak tovább, Perzsiába, majd aztán természetesen egy másik nagy őshoz az.
1: Kabulisztán, Irán, Örményország.
0: Majd tehát Görögországba is elérkeztek, ahol mondjuk is.
1: Igen.
0: És aztán onnan több irányba is elindultak a vándorlások során. És ez nagyon érdekes, hogy nyilván nem egy hullámban, hanem több különböző hullámban, több különböző irányban, és ezért is van az, hogy annyiféle nyelven beszélnek, és nem feltétlenül értik meg, még a romák sem egymást, annyiféle zenei hatás érte őket, tehát nem lehet mondjuk egy orosz cigány zenét összehasonlítani egy spanyol cigány zenével, hiszen a flamenco az annyira egyedi, vagy például akár a magyar cigány zenét is említhetnénk.
1: Tehát, hogy
0: annyira másak ezek a zenei hatások, amik érték őket, és a nyelvükre gyakorolt hatás szintén nagyon erős volt.
1: Na most tényleg a kultúránál maradunk, hogy az első ilyen nagy női alak, aki megjelenik az európai művészetekben, ez Cervanteshez kötődik, a La Gitania kis román művében, ahol Preciosa úgy hívják ezt az egzotikus, erotikus cigánylány. Itt teremtődik meg az a bizonyos cigánylány típus, amire a férfinek bekattannak. Tovább megyünk az Esmeralda, ugye Victor Hugo Notre Dame du Paris főszereplőjére, aki az Esmeraldának az az érdekessége, hogy ő tulajdonképpen nem cigány, csak elrabolják a cigányok, és becsempészik a helyére a kvázimódot. És Esmeralda a cigányokkal körbejárja Spanyolországon végig Afrikán keresztül, és eljut Magyarországra. És ő megtanulja a cigány kultúrát, de tulajdonképpen születésben nem cigány. Hát ez a Victor Hugónak a fantáziája, de lehet, hogy így van. És akkor aztán így sorban születnek a nagy női alakok, főleg ugye a femme fatale, tehát a végzetes nő, alakja lényegében a cigánság megjelenésével születik meg az európai kultúrában. Azt, mint említettem, a nagy szerzőknek a tollából ez inspirálta őket. Cervantes, Victor Hugo, aztán mehetünk tovább. Megszületik a Safi a cigánybáróban. Tulajdonképpen a Salomé és Richard Strauss is valamilyen módon ezt a fajta exotikumot próbálja megírni. A Preciosilla a Végzett hatalmában Verditől az Azucena, ugye Azucena azt jelenti, hogy Lilium, ugye hát ez is hallatlan, izgalmas. Tehát megjelennek ezek a fantasztikus figurák, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne, különösen mint nekünk, mint zenészeknek a kultúra. És ugye itt az a félreértés, amit az előbb mondtam, hogy az egyiptomi vonal, a gypsy, gitana, egyiptin, ugye az tulajdonképpen egyiptomi, de ez is egy cingara, ugye? Cingara. Hogy itt egy félreértésről van szó, és a nagy Shakespeare is beleesik ebbe a, hát nem hibába, mert azt mondja az Antonius és Kleopátrában 1600-ban, hogy mint legyező hűsíti egy cigányasszony kedvét Antonius. To cool a gypsy's lust. És az Otellóban is azt mondja, ezt a keszkenőt egy cigányasszony adta még anyámnak, aki egyiptomi volt. Tehát itt is innen indul ez a furcsa félreértésen alapuló Egyiptomra visszavezetett cigány örökség, ami aztán becsempésződött az európai kultúrába.
0: Igen, jelen pillanatban ezek sincsenek bizonyítva, hogy valóban az egyiptomi eredet az bizonyítható lenne.
2: A következő percekben Dénes István átiratában hallgathatjuk meg Liszt Ferenc Dante szonátáját a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában.

0: A Budapesti Filharmóniai Társaság zenekarának előadásában hallgathattuk meg Dénes István átiratában Liszt Ferenc Dante szonátájának egy részletét. Mai vendégeim pedig Dénes István, szimfonikus és operakarmester, zongora művész, valamint zeneszerző, és Jéri Nagy Béla hegedű művész.
1: Mit gondoltok egyébként arról, hogy lehet valami közös a cigányok és a zsidók eredetében?
2: Én szerintem közös. Gyökközös.
3: Hát a Bibliában van egy rész, itten a Jeremiás 35-ben, én ezt kikerestem magamnak, ezt egyébként más is már pedzegette, hogy azt mondja, hogy ne építsetek házat, ne ültessetek szőlőt, gabonát se vessetek, ne legyetem birtokotok, hanem sátorban lakjatok egész életetekben, hogy sokáig éljetek azon a földön, ahol jövevények vagytok. És ez a jövevények, ez valami, azt ebbe belegondolunk. Tehát ez a, hogy sehol nem vagyunk stabilok, mindig úton vagyunk, mindig vándorolunk, ahogyan a trubadurban is vándor, cigány, legény, tará. Tehát ez a vándorlás, az állandó vándorlásban van az élet eleme és az élet filozófiája. Lehet, hogy innen van. Mondom, Jeremiás 35. a Bibliában.
1: De ez nem a cigányokról szól,
3: nem, de,
1: hanem
3: de,
1: ez a zsidóságnak egy...
3: Igen,
1: egy...
3: De ezek egy lehet, hogy egy elfajzott, bocsánat, hogy azon elvándorolt csapata lehet tőlük, lehet, nem tudni. De erről hallottam már egyébként mástól is, hogy ez lehetséges, de...
1: Igen, tudom. Sokan beszélik ezt, vannak erről mindenféle legendák, és sokan tartják úgy, hogy a 13. elveszett név. Erről azért szoktak beszélni még a romák is egymás között.
3: Hogyne.
1: Aztán persze, hogy mi van bizonyítva, vagy mi nincs, az egy másik kérdés. Meg, hogy mit szeretnénk kihozni természetesen ebből.
3: Igen. Na mostan aztán a két fő dolog, ugye hát itt erről beszéltem, az a Melinda figurája a Bánkbánban, akiről tudjuk, hogy ő Spanyolországból menekült, és egy nagyon erotikus és nagyon csábító asszony volt, és lehet, hogy ez is ihlette Erkelt, hogy olyan melódiákat adott neki, amely tényleg csábító és erotikus. És hogy a rokonsága Carmennel most, hogy itt miért van tírirarira, tírirarira.
1: Bizé Carmen.
3: Ez,
1: igen,
3: ez
1: igen,
3: döbbenetes. Igen. Szóval ez olyan, hogy én itt még mind a mai napig eldobom magam, hogy ugyanaz a motívum a Melindánál, meg a Carmennél.
1: Hát ez nem lehet véletlen.
3: Igen, de nem úgy véletlen, hogy ez egyik lopta a másiktól, persze, hanem mindenkinek szüksége volt arra, hogy egyfajta újfajta melódiát fogalmazzon meg, amely a férfiakat elcsavarja a fejét, tehát a Carmennek az erotikuma. És itt nagyon érdekes, hogy ez a Mary May, ugye, aki ezt a Carmen novellát írta, aki találkozhatott valószínűleg a Carmennel, ő hallatlan, izgalmas módon feldolgozza a spanyolországi cigányok életét, amely egy egész külön világ, az tényleg, hogy döbbenetes.
1: Tehát a végzett asszonya valahogy, valahogy összekapcsolódik ezek szerint a cigánynőknek a létével. És akkor ez nem csak az európai kultúrkörben létezik, hanem akkor ez akár egy nagyobb kitekintésben is megállja a helyét.
3: Hát itt az az érdekes, hogy ez tényleg túlnő valamilyen szinten Európából nézve. Itt van például a Leárnak az operettje, Mosolyországa, a Szusong figurája, aki egy egzotikus kínai. Tehát a mai a Liza, a bécsi úri lány szemszögéből megjelenik egy egzotikus, erotikus férfi Kínából. És ott is tele van a Lehár alkalmazza a cigánytercet. Félelmetes, döbbenetes. Az idegenségnek a varázsa, az egzotikuma és a vibrálása. És itt van ugyanakkor a csodálatos mandarin Bartóknál, és a Bartók milyen névjegyet ad a mandarinnak? Cigánterc. Giz F. Giz F. Döbbenetes. Hogy a Bartók is, hogy attól, hogy mitől szól olyan jól ez a mandarin, hogy a hajsza tiszta cigányzene. Is. Szóval most a szó legnemesebb értelmében, de az erotikának az őrült kisugázása, amit Bartók sikerült megfogalmazni, a csodálatos mandarin esetében például.
2: Szerintetek ezek az emberek nem voltak romák ezt?
3: Hát ez olyan, mint hogy valaki, hogy most valaki zsidó vagy nem zsidó már, hogy őszintén legyen. Szerintem mindenkiben van egy kis zsidóvé.
1: Persze.
3: Az egész európai és zsidó-keresztény kultúra az mind összefügg és mind összemosódik.
1: És ugyanígy vannak ezzel a romák is.
0: Ténes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni kamarazenekarának alapítója volt a két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére volt. A beszélgetésünk folytatását holnap este meghallgathatják 22 óra 5 perctől. A mai szerkesztő műsorvezető dr. Zsuki András volt. Befejezésként pedig Bartók csodálatos mandarinból hallhatunk egy részletet a Budapesti Fesztivál zenekar előadásában Fischer Iván vezényletével. A viszont hallásra!

0: érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról.
1: Roma Szalon, Rádió Dick. Rólunk, neked. Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Ez a Rádió Dick. Ikonikus folklorzenék. Minden reggel 6-tól a Rádió Dickben. Roma folk. Dalok, amiken felnőttünk. Magyarország ikonikus folklorzenéi a kezdetektől napjainkig. Roma folk. A 100.3 Rádió Dickben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dickben.
1: Ismét van lehetőség a fejlődésre és a fejlesztésekre az uniós források megnyitása után, közölte az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bónas Szabolcs szerint a magyar vidék fejlődése az egész ország fejlődésének alapja, ezért különösen fontos, hogy újra rendelkezésre álljanak az Európai Uniós források. Bejegyzésében úgy fogalmazott, ezek a pénzek rettenetesen hiányoztak a vidéki térségekből. Közölte, a mezőgazdaság és az élelmiszeripar számára új fejlesztési lehetőségek nyílhatnak meg, a magyar gazdák versenyképessége pedig nemzetgazdasági érték. Hozzátette, hogy a vidéki munkahelyek és beruházások erősíthetik a helyi közösségeket. A politikus köszönetet mondott mindazoknak, akik részt vettek az uniós források felszabadításáról szóló brüsszeli tárgyalásokon. Leszavazták a taxis tarifák emelését. Napi renden volt javaslat a közgyűlésen, amit a főváros vezetése szerint félreértett a taxisok egy része. Ők azt ígérték, hogy amennyiben ez az előterjesztés átmegy, akkor a most hétvégi BL döntő hétvégéjén kezdenének tüntetésbe, ezzel megbénítva a várost. Kis Ambrus, a főpolgármesteri hivatal főigazgatója szerint a taxisok teljesen félreértették a BKK javaslat csomagját, amiben elméleti lehetőségként szerepelt a fix tarifa kivezetése. Kis Ambrus a 24.hu-nak azt mondta, két javaslat szerepel a csomagban, az egyik szerint 27%-kal emelnék a tarifákat, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységgel, jobban lehessen őket szankcionálni. Tudomásul vette a Budapest Pride bejelentését. Derült ki a fővárosi rendőrfőkapitány fővárosi közgyűlésen elmondott szavaiból. Karácsony Gergely főpolgármester a közösségi oldalán úgy reagált, a szabadságot és a szerelmet nem lehet betiltani, és a Pride-ot nem kell önkormányzati rendezvénnyé tenni, mert az a szabadság szerető magyarok eseménye. A felvonulást június 27-én a Magyar Szabadság napján tartják.
0: Ezek voltak a 100.3 Rádió Dick hírei. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. A műsor termék megjelenítést tartalmaz. A mi zenéink, a mi műsoraink. Rádió Dick, indul egy újabb óra a 100.3 Rádió Dickben.
2: Gyertek fiúk, most a rádióban. Egy reggel is szól nektek a Dick-nóta.
0: Romákról, nem csak romáknak. Rádió Dick. Korábbi adásunk ismétlése következik. Érdekes, könnyed beszélgetések roma zenéről, irodalomról, színházról. Roma Szalon. Rádió Dick. Rólunk, neked.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, önök dr. Suki Andrást, a Roma Szalon című kulturális műsor szerkesztő műsorvezetőjét hallják a Rádió Dick FM 100,3 MHz-es frekvencián. Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedűművész az Operaház Fájloni Kamara zenekarának alapítója lesz ismét a mai két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére. Tartsanak velünk a mai este folyamán is.
4: A cigány szavak, amiket használunk, itt van csór, ugye?
5: Igen.
4: Csóró, szegény, ugye gyaná, az tudni, gyanálni. A gágyó, ugye a paraszt, az ember, a férfi, de nem cigány. A baró, az nagy. Na most itt van gógyi, észértelem, zseniális. Na most a hegedűre cigányok van 20 darab szavuk. Gajga, basuga, basepen. Te egy basepaszkeró vagy, Béla. Egy cigányzenész vagy, basepaszkeró. És a dibla, a hegeduva, lavuta, szetra. Hát szóval zseni, hogy milyen hihetetlenül gazdag a cigány szókincs ebben. Zongorára egy szavuk nincsen.
5: Ez nem meglepő.
3: Zongorával láttatok már valakit menekülni?
5: Nagyja vicc is, ugye már. Hiszen azért a vonaton ők is rajta voltak.
3: Igen. Ha már így Bartók neve is felmerült egyébként, nekem mindig, hát hogy mondjam, egy kis száka marad azért a Bartóktól, hogy neki volt egy akadémiai székfoglalója, ha jól emlékszem, még 23 környéken.
4: Te még emlékszel erre?
3: Emlékeim szerint, tanulmányaim szerint.
5: És ott azért elég erősen vitatta a cigányzenének az értékét, és persze mindig a népzenével helyezte párhuzamba. Én megértem, hogy a népzene volt egyébként a Bartóknak az, amire úgy rátalált, és ez adja a műveinek, tulajdonképpen az ő kutatásainak az alapját. De az, hogy kicsit leértékelte a cigányzenét, és inkább mindig a népzenét helyezte előtérbe, ez számomra azért nem mindig volt jó leső érzés. De egyébként ugyanúgy kutatott cigányzenét is, Bartók is, meg Kodály is, meg egyébként a Csenki testvérek is, és még sorolhatnánk, hogy ki. Tehát azért az ő gyűjtésük is nagyon-nagyon jelentős. Például ott van a Hat román népi tánc zongorára. Abban is van egy tétel, ami tulajdonképpen egy cigány férfinek a táncát örökíti meg. Valahol ezt is egyébként
6: olvastam. Bocsánat, mikor ment Bartók először Törökországba?
4: 35-be.
6: Vagy tehát 36-ban. Tehát a szétfoglaló után ment.
4: Nekem megvan a gyűjtése. Kiadták a Bartók gyűjtését, török gyűjtés 35-ben, vagy 36-ban. Van egy fénykép is, vagy most nem tudom megmutatni. Ott ül a szekéren, kalapban. Fantasztikus te. Fantasztikus, hogy itt viszonylag idősebb korában elment, ott zötyög a szekéren, szépen felöltözve, szinte zakóban, és zötyögnek Anatóliába. Döbbenetes, hogy mire volt képes te. Fantasztikus.
6: Már én 4 évig éltem Törökországban.
4: Igen, igen.
6: És ott találkoztam török romákkal, akik azt a zenét muzsikálták, amit itt a magyar cigányok kicsit kifordított, mert ott harmónia, tudjátok, hogy nuku, csak dob, meg ének van, vagy ez a furúja, az a mély, meg a dudu, ott a sokkot kaptam, tudod, az ilyen pici, és akkor így húzogatni kell. És akkor megy föl a hang, de olyan éles, hogy megőrültem tőle, és sok olyan motívum van a Bartóknak a művében, ami magyarul cigány, de mégis Törökországból hozta ide át. Értitek, hogy keveredett a cigány, meg a török kultúra,
5: hogyne.
6: És ő beleírt a zenéjébe. Mikor ott élt, ott volt.
4: Hát egy gyűjtött csak, gyűjtött.
6: Igen,
4: egy,
6: gyűjtött,
4: de nem sokat volt
6: nevezzük,
4: ott. Hát gyűjtött, 35-ben, mert a háború előszere már lehet, hogy ott már.
6: Mesélték meg, tudom én, ott volt neki valami ház, én Samsungban voltam, és ott annét 200 kilométerre volt a Bartók ház, ki van írva, hogy így gyűjtött Bartók Béla.
4: Gyűjtött. Aha. Igen, van ez a híres török.
6: Már nem tudom, hogy hol van a város, micsoda, hogy hívják, de mindenki mondta, hogy Bartók ott volt. És van neki egy tábla is, meg van neki egy szobor is, azt hiszem, kim van a szobor. Így gyűjtött, és azok a motivumok, amik ott voltak Törökországban, az mind benne van a zenében. Mind beleírt mindent.
4: Igen, igen,
5: szóval
4: igen.
5: Az nem lehet, hogy egyébként ne hasson egy Bartókra is a cigányzene, hiszen ő is ezen a világon élt. Ő is itt élt Magyarországon. Hát ugyanúgy, mint egyébként Kodályra is hatott, ott például a galántai táncoknál egyértelmű a forrásnak az eredete, hogy a galántai cigányok által játszott zenék azért tulajdonképpen megjelennek valamilyen formájában.
4: Igen. Az előszóban az van, hogy híres volt a galántai banda, de 100 évvel ezelőtt még híresebb volt. Nem tudom, Mihók úgy hívták? Mihók Prímás alatt. Ó, akkor az mi lehetett ott? Fantasztikus. Szétszették, de...
5: Azért ezt hadd mondjam el, ha már így Bartók és Kodály gyűjtéseinél tartunk, hogy nekem azért az az érzésem az utóbbi évtizedekben, mondjuk így most már, nem biztos, hogy előny mondjuk egy zenetudós számára, vagy aki ilyen kutatásokkal foglalkozik az, hogyha ebben a témakörben is valamiféle alapos munkát végez. Itt természetesen Sárosi Bálintnak a nevét azért ki kell emelni, hiszen ő neki fantasztikus kutatásai vannak. De nagyon kevés zenetudós van, vagy kutató van, aki ezzel a kérdéssel foglalkozik, akár még napjainkban is. Erről hogyan vélekedtek? Ez miért lehet? Kellemetlen maga a téma, vagy cikis?
6: Szerintem lenézik a cigány kultúrát.
5: Na de hát ez a magyar kultúra, vagy az európai kultúrának egy olyan szerves része, igen, ami nagyon-nagyon jelentős, egy gyöngyszeme tulajdonképpen.
6: Igen, de ti ismertétek a Csoli bácsit. Szóval.
5: Persze.
4: Igen. Én Csoli. Tényleg ismertem. Voltunk még nála.
6: Ő azt mondta, hogy a cigányság 1400 körül, 1400 közepe fele megrekedt a kultúrája. Ha megnézed ő mondta, én csak idézem őt már, és ha megnézed a Szent Andrásnak a képeit, Péli, megnézed a spanyol festőket, akik úgy benne voltak a kultúrába, nem akarom sorolni. és megnézed a hosszú arcot, a színeket, hogy milyen a szín, hogy teszik föl, vagy megnézed megnézel egy szonettet, vagy egy, mit tudom én, egy eposzt, vagy bármit, szöveg, textúrát. Uh-huh. Az a régire hasonlít. Én nekem azt mondta, együtt csináltuk ezt a lemezt a Csolival, ő írt a szöveget, és harcoltam vele, hogy itt nem jön a szöveg, itt nem jön ki a ritmus, a metronom, nem tudom, hogy mi össze-vissza beszéltünk, verekedtünk a Csolival. Tényleg ott volt fönt nálam. Én nagyon szerettem a Csolit, mert 1978-ban ismertem meg őt, meg a Péli Tamás, mikor hazajött, meg ott a regész branchot, de nekem a Csoli mindig azt mondta, hogy megrekedtünk.
3: Ez egy érdekes kérdés, mert valóban, mivel nincsen írott forrása a cigány történelemnek, igen, ezért muszáj volt nyilván olyan dolgokra hagyatkozni, mint a zene például, ami valamiféle folytonosságot adott, vagy esetleg a képzőművészet, de minden esetre írott források nincsenek, és ezért nagyon nehéz visszamenni. Viszont a zene az határozottan fejlődött, tehát nagyon fontos elkülöníteni, hogy azért melyik cigány csoportokról beszélünk, hiszen ha cigány zenéről beszélünk, annak a kialakulása azért a 18. század végére tehető.
6: Igen, 1700 vége. Úgy jött.
3: Bihari, meg hát az első bandák megjelenése, vagy Cinkapanna, ami egyébként a 18. század közepe, 1700-as évek közepe. Tehát, hogy azért volt egyfajta fejlődés, sőt, onnan is egyfajta út vezetett akár az 1800-as évek.
6: Igen, csak gondoljatok bele, hogy a cigányok hol muzsikáltak. Hogy udvarokba az egyik fele, a másik meg otthon, a mezőn. Vagy a putriba, vagy nevezzük bármire.
4: Mindenhol, igen.
6: Ha megnézed, és akkor honnan vették a témát?
3: Na jó, de most muzsikus cigányokról beszélsz.
6: Bocsánat,
3: akkor
6: a muzsikus cigányok azok mások. Én az autentikus cigány zenéről beszélek.
3: Tehát most nem a romungrókról beszélsz, nem, hanem az autentikus cigányokról, beás cigányokról.
6: Igen, Kárpát. Aha. Érted, mert azt mondták, én nekem a Csoli mondta, hogy ötféle cigánynyelv van. Azért nem értik meg az egyik a másikat. De annál több is lehet, mert ő azt mondta, hogy ő öt nyelvet beszél. Öt cigány nyelvet beszélek. És ő nagyon sokat volt Indiában, Törökországban, ő kutatott.
4: Ilyen szanszkrit, vagy ilyesmi, vagy az
6: igen,
4: is rokon?
6: Igen, hasonlít.
3: Vagy végül is a cigány nyelvnek az eredete.
6: De a szanszkrit, igen.
4: Meg van
6: igen,
4: a dardu, én itt írtam föl, dardu. Az is lehet.
3: Az is egy indiai nyelvjárás, ha jól emlékszem.
4: Indiai szanszkrit nyelv.
3: Uh-huh. Dénes István karmester, zongora, művész, zeneszerző, és Nagy Béla hegedűművész a mai vendégem. Most pedig hallgassunk egy kis zenét. Elsőként a 100 tagú cigány zenekar előadásában fogjuk meghallgatni a Rákóczi indulót. Suki András prímás vezényletével.

0: A Rákóczi indulót hallhattuk a száztagú cigányzenekar előadásában Suki András prímás vezetésével. És most folytassuk a beszélgetésünket Dénes Istvánnal, aki karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla, a hegedű művésszel.
1: Tehát egyértelműek akkor ezek a bizonyítékok, hogy az eredet az Indiába mutat vissza. Tehát ezeket még mindig nem tudjuk, és illetve nem is akarjuk megdönteni ezeket a kutatásokat.
2: Ez pontosan olyan dolog, hogy itt van a Rákóczi induló. Ki írta? Nem tudjuk. Valahonnan bejött ide a világba, nem tudjuk, hogy honnan jött. Hogy sejtjük, hogy valahon, lehet, hogy Indiából jött, vagy valahonnan, de nem tudjuk, hogy az, hogy a Berlioz feldolgozta, vagy a Liszt, vagy az Erkel, mindenki feldolgozta. De honnan jött ez a motivum? Elvész az ősködben, nem látjuk át, hogy döbbenetes. Tehát itt kitapinthatjuk a születésnek a, hogy is mondjam, csak a születésnek a misztériumát. Nem tudjuk, hogy honnan jött. Nem tudjuk. Hozták magukkal, hozták, és nem tudjuk, hogy tulajdonképpen, de lehet, hogy nem is írta, lehet, hogy a nép írta. Na most itt ez, nép írta. És itt van az a nagy probléma, ugye, hogy a zene sokáig létezik mindenhol, Szájhőjumán útján, és akkor egyszer csak jön valaki, és leírja. És ez a nagy dolog, leírni. Hát régen nem is tudták leírni a zenét, csak hogy a menzúra írás, hogy kicsit följebb, kicsit lejjebb. Hát hogy? Hát úgy, ahogy szoktuk, ugye. Leírták az antifóniákat, az allelujákat. Hát most kicsit följebb, ahogy szoktuk, ugye.
3: Hát ez... Ami most a romáknál hogy van? Hát de bemegy egy étterembe, oda megy az asztalhoz, és akkor elkezdje S-módba, C-módba, ez F-módba, és utána mennek mind a kígyó.
2: Igen, játsszuk. Ahogy szoktuk, játsszuk. Persze, ez zseniális. Tehát ez tulajdonképpen a születés titka a zenében ugyanúgy, ahogy egy kisgyerek érte. Tehát a kisgyerek tud 2-3 éves korában beszélni, de mire megtanulja leírni, az a nagy dolog. És ugyanez van az emberiség történelmében. Év ezredekig létezik a zene valamilyen formában, és egyszer csak valaki kitalálja, ezt most valahogy le kéne már írni. Ezer év telik el, ezer év. Hát hol vagyunk még ehhez képest?
3: Ezzel mondom nektek, hogy az autentikus cigányzene az nem egyenlő a gentil zenével. Amit odaadtak neki, hogy megírták a zenét, vagy a szöveget, és akkor elment a főúr, vagy nem tudom kicsoda, és akkor mondta, hogy én kísért. Mert úgy szokták, hogy lekísérlek.
2: Na most itt van például a klecmer. Az is egy érdekes dolog, hogy az most zsidó, vagy cigány, vagy most mi van itten, hogy hol van a határ, nem tudom neked, mi a véleményed, vagy én most csak így belevágok ebbe.
1: Ez egy érdekes kérdés, hát én nekem a klezmer zene az egyértelműen zsidó zene, annak ellenére, hogy mondjuk a cigányok rendszeresen játszák.
3: Tehát, és hogy, fordítva?
1: Tehát, hogy...
3: Bocsáss, nem?
1: Ez jó kérdés.
2: Igen.
3: Na. Hogy fordítva, hogy? Hát mert a zsidó nótában is benne van a cigány nóta. Mert hallottam az Ámúl csárdás klezmerbe,
2: igen.
3: Az átment Esztonba, ők meg énekelték klarnét, van egy felvétel, nem tudom, a YouTube-on megy, Ámúl csárdás, nézzétek meg.
1: Jó, de jó.
3: Keresétek igen. meg, de ez
2: igen.
3: tényleg benne van, az jajgatás, tudom, hogy a zsidó zenében benne van, a cigány zenében, amikor csárdás muzsikálunk, hogy akkor mindent bele.
1: Na várj csak! Most cigányzenéről beszéltek, igen, de igen. Mi az a cigányzene egyáltalán? Tehát, hogy ez is egy nagy kérdés, és itt már sokszor próbáltuk megfogalmazni a stúdióban, először is azt tisztázzuk, hogy amikor szerintem mi cigányzenéről beszélünk, akkor mostanában a mai divatos kifejezés a kávéházi cigányzene, tehát alapvetően erről beszélünk, nem az autentikus igen, cigányzenéről. Tehát ezt különítsük el. Ha ezt tisztáztuk, akkor tulajdonképpen mi is az a kávéházi cigányzene, vagy hát amit most eddig is cigányzenének hívtunk, illetve már Liszt is cigányzenének hívta a cigányzenét, én ezért nem is szoktam azt mondani, hogy kávéházi cigányzene, tehát hogy miért hívjam kávéházi cigányzenének a cigányzenét, amikor évtizedeken keresztül cigányzenének hívtam, meg Liszt is már így nevezte. Tehát mi ez tulajdonképpen, mi ennek az eredete, hogy gondoljátok? Hiszen hogyha vannak olyan, akár mondjuk zenei források, amiket mondjuk olyan emberek írtak, akik nem cigányok voltak, Rózsa Völgyi, Kosovic, és akkor még sorolhatnánk, vagy Lavotta, mégis valahogy cigányzenébe soroljuk ezeket is.
3: De biztos, hogy ő írta azt a témát?
1: Hát,
3: bocsáss meg.
2: Hát itt van a Szarazáte például.
3: az cigány volt.
1: A cigány Nervájzerre gondolunk?
2: Igen, de ő állítólag lipcsei cigányokat hallott Németországban, és azokról írta le, a kislány van a világon, meg mindig, és be is perelték állítólag, hogy plagiátus miatt aztán. Igen, de itt van a Ravel például, hogy a Ravelnek én szerintem az anyja cigány volt. Tehát nem véletlenül írta meg azt a fantasztikus művét, ami a cigány, az a cím a darabnak is.
0: A következő felvétel Robi Lakatos előadásában a klezmer csárdás lesz.

0: A klezmer csárdást hallhattuk Robi Lakatos előadásában. És most folytassuk a beszélgetésünket Dénes Istvánnal, aki karmester, zongoraművész, zeneszerző, valamint Nagy Béla, a hegedű művésszel.
1: És gondoljátok, hogy, hogy az európai zenében hogy jött be a cigány zene?
2: Hogy mondod?
1: Hogy ott van, hogy európai zenében hogy jött be a cigány zene?
2: Hát ott van például a Dvorzsák cigánydalok, ugye?
1: Pontosan.
2: Ugye?
3: Mármint, hogy az európai klasszikus zenében
1: klasszikus,
3: hogy
1: jött be? Klasszikus, bocsánat, kifelejtettem. Hát klasszikus zenében. Ott van Brahms.
3: Igen.
1: Hát pedig ő nagy német volt.
2: De. Hát aztán visszajött Bécsbe, érted? Ott közelem került a magyarokhoz.
1: Magyarokhoz.
3: Szakcsi Béla bácsi is már viccelődött ezzel korábban, hogy hát tudjuk-e, hogy Bach is cigány volt. Ti erről mit gondoltok?
1: De,
3: van ennek valamiféle igazság alapja?
2: Hát nézd, az biztos, hogy a Bach nagy dédapja, Fejt Bach, Pozsonyból menekült Eisenachba vagy Erfurtba. Miért menekült? Ne, ez a nagy kérdés. Mert akkor lett az ellenreformáció, ők ugye protestánsok voltak. És a katolicizmus elől állítólag, hát így menekült a család Eisenach és Erfurt környékére, akik meg protestánsok voltak. Tehát azért mondom, Bach is menekült volt. És pék volt egyébként. És ami nekem gyanús megint, hogy a Paganini az is biztos, hogy cigány volt.
3: Meg se lepődök már.
2: De ezek ilyen viccelődések.
1: Szerintem ez szemfényvesztés.
3: Városi legendákhoz gondolod, ugye?
1: Igen,
3: de szoktunk ezzel viccelődni, és egyébként nem alaptalanul.
1: Hát nagy mágus volt a szétszencs.
2: Hát ez őrítő, hogy...
3: Tehát minden esetre hihetetlen hatása volt a cigányoknak, illetve a cigány zenének, a klasszikus zenére, az európai kultúrkörre, és tulajdonképpen ezt fejtegetjük már.
2: Hát ezt magyaráztam az elején végig, hogy itten Mozarttól és végig az egész muzsikában itt döbbenetes, hogy mi, hát aztán a Kármerről nem is beszélve, érted, de hát a Ravel is ott van meg az egész, hát a Richard Strauss Salomé is, hát nem tudott volna megszületni az a fajta iszonyatos erotikum a cigányság által létrehozott, vagy közvetített feloldózása a hangnemű világnak. De hát a Bach kromatikus fantázia is, hát az néha olyan cigányos, hogy eldobod magad.
1: Ne felejtsetek Wagner urat is.
2: Igen?
1: Ne hagyjátok ki, mert ott meg minden csúszik, mászik.
2: Wagner?
1: Igen.
2: Ott nem annyira.
1: Nem annyira, de igen.
2: De
1: ha megnézel egy cigány nótát, és meg van harmonizálva, idézőjelben, akkor látod, hogy kicsit hasonlít a Wagner. Főleg a mai világban.
3: Visszakanyarodva egy picit még a cigányzene fogalmához, illetve ennek a tisztázásához, mert ez az én egyik veszőparipám, hogy én egyébként azt gondolom erről, hogy a cigányzene annak ellenére, hogyha mondjuk nem is feltétlenül cigányok írták a dallamát például, annak már a feldolgozása, illetve abban a cigányos stílusba való ültetése, mondjuk így, az már tulajdonképpen feljogosítja arra azt a zeneművet, vagy hát azt a előadást, azt a produkciót, azt a kompozíciót, hogy cigányzenének hívjuk, mivel olyan stílus jegyeket tartalmaz, ami tulajdonképpen egy ilyen alkotó előadásmóddal született. Tehát maga a stílus a cigányzenein már azt gondolom egyébként, nem feltétlenül csak egyszerűen a szerzőkre, az eredetre utal, tehát hogy mondjuk kiírta ezeket a dallamokat. Lehetséges ezt? Ti hogy gondoljátok ezt?
2: Itt most próbálok visszagondolni, hogy vannak ilyen ősi témák, tehát ahogy egy cigány muzsikus elkezd bazsaválni, hogy ilyesmi, ugye? Most ezt eltúzom kicsit, de érted, miről van szó. Tehát, hogy az akászos út, vagy a Monti csárdás, ugyanaz, darumadár fenn az égen, de jó is lenne, Marisza Gröfné, akkor a bánkbán mincáműzöti, tehát ahogy beindul egy motívum, ahogy egy bármelyik cigány zenész elkezdi hegedűt, ugye? Megindul egyfajta improvizálásból az egész, de...
3: Na de ettől magyaros?
1: De mi az, hogy magyaros?
2: Én nem szögezném le, hogy magyaros. Ott van a Mozart, ugye a szimfonia koncertántéban, ez a gyönyörű, azt bevághatod, az. Ha lejátszod, az, hát az azt mondod, az cigányzene. Tiri-ra-di, tiri-ra-di, tari-ra-di. Tiszta akácos.
1: És most olyan furcsán néztél rám, hogy én azt mondtam, hogy a Wagnernél is ott van. Nézd meg a Tristánnak a végét. Mikor az akkordok úgy egymásba csúsznak, hogy ez egy megy lefele.
2: A mikor, szerelmi halál?
1: Igen. Mikor a vége, mikor megszólal az obvában a hosszú, hosszú, hosszú.
2: Az a fisz, igen. Vagy disz.
1: Szerinted?
2: Én azt másképp gondolom.
1: Másképp gondolom.
2: Igen, igen, igen.
1: Én szerintem abban 500 csárdás van.
2: Szerintem a Wagnernél az egyetlen kitekintés a Vénusz figurája, Vénusz, aki tényleg az erotikát tanulja ebből. Ő testesíti meg azt az erotikát, ami a hagyományos és korrekt Erzsébet világhoz képest egy erotikum. Ugye, mert az égi szerelem és a földi szerelemnek az iszonyatos ellentmondása az ott terül ki legjobban.
1: Bocsánat, én nem arra gondoltam, én a harmóniára gondoltam, hogy mit csinált ott Wagner.
2: Igen, kromatika?
1: Igen, a kromatikát. Tehát az a romáknál az egyértelmű.
3: Meg a szűkítettek.
1: Szűkített igen. Kromatika, meg mit tudom, hogy csúszik fölfele, és így maradtam, hogy mit csinál.
2: Igen, igen, igen.
1: Hát egy kicsit, nekem nem tudom, kicsit ugye Wagnernek a harmonizálása szerintem egy kicsit romás.
2: Én ezt mondjuk ezt nem gondolom így, de nem éreztem így, de lehet, hogy igazad van, szóval meg kell nézni, biztos. Én máshol láttam ilyet inkább. Például itt van a Dalbert, a Lisztnek a kedvenc tanítványa, Dalbernek a Hegyek aján című darabja. Ott is egy olyan témát fogalmaz meg, hogy a hideg kiráz. Olyan, mint a Carmen kicsit, de más. Hallatlan izgalmas. Van ugye a Bartóknak a feldolgozó. Arra vigyáz, öreg asszony. Ez is tiszta elcigányosítja, most csúnyán mondom az egészet, szóval a cigányterszet belerakja, de az a cigányterszet egy zseniális dolog tesz.
1: De ez mi az a cigányterszet?
2: Ez a lászifa.
1: De biztos, hogy ez cigány.
3: Cigányskála.
1: Nem biztos. Nem biztos.
3: Liszt is egyébként ezt írja. Tehát, hogy,
2: igen,
3: tehát, hogy ez a cigányskálának hívja. De
1: ez hát akkor most megnézek egy zsidó dallamot, abban is benne van ez.
2: Igen.
1: Benne van.
2: Igen.
1: Persze. Ugyanúgy benne van a cigányba.
3: Igen, tehát hogy honnan mert ered
1: plusz valószínűleg... Plusz még benne van az indiai zenébe is, ha megnézitek.
3: Hát az indiai egy picit komplexebb, az egy kicsit...
1: Jó, rendben van, oké. Okay.
2: Igen, igen.
1: De benne van az indiai zenébe is.
2: Benne van, persze, de itt tudom tetten érni először, itt jön ki, ugye, amikor a Bach... La si fa mi re do ti la la ti do re mi fi si la... hogy kikerüli, hogy ott mindig van egy
3: ja, melodikus fölfele? Aha.
2: Egy gócpont, hogy a lefelé menő moll az más, mint a fölfelé menő. Miért? Mi valami csomó van ottan. Miért érezzük úgy, hogy az úgy szép, és az meg úgy szép? Uh-huh. Ugye? Hogy itt van egy csomó pont, amit meg kell oldani a zenén. A zene se tudja megoldani, hogy mi a szép, hogy mitől jó. Hogy állandóan, hogyha kiírják inkább zárójelbe, hogy ott a B-vel kéne játszani, de nem biztos. Figyeld meg. Uh-huh. Állandó kérdőjel, hogy tényleg úgy van, vagy nem úgy van, vagy hogy van. Egy moll skála fölfele más, mint lefelé. Miért?
4: Dénes István rendkívül gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező opera és szimfonikus karmester, zongoraművész, aki zeneszerzőként is jelentős pályát futott be, valamint Nagy Béla hegedű művész, az Operaház Fájloni kamarazenekarának alapítója volt a két vendégem, akikkel mai témánk a cigányok zenei hatása a klasszikus zenére volt. Befejezésül Lakatos Sándor előadásában hallgathatjuk meg Paganini 24. kápriszt. Ezzel búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, dr. Suki András. Tartsanak velünk holnap este is, a viszonthallásra!

0: Roma művészet, roma kultúra, akkor Roma Szalon.
1: A Rádió D kulturális műsora.
0: Tarts velünk minden hétköznap.
1: Korábbi adásunk ismétlését hallottátok.

0: Hallgass Budapesten és környékén a 100.3 Rádió Diket. Romákról nem csak romáknak. Rádió Dik. Rólunk neked. A Rádió Dikben minden hétköznap délután 3-tól a kéréseké és a kívánságoké a terem. Aki a kívánságokat teljesíti, Bódi Csabi Junior, Bódi Kívánság Show. A 100.3 Rádió Dikben. A műsor termék megjelenítést tartalmazott. Hírek rólunk neked a 100.3 Rádió Dikben.
1: Üdvözlöm a hallgatókat! A Rádió Dik nemzetiségi híreit Patai Annától hallják. Új köztéri emlékművet állítottak a roma holok.